0: ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
1: Időjárás.
0: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
2: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
3: God is good.
2: A few years ago, a good friend of mine went
4: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten, aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. This song is a confessional of sorts of all the things I learned while
2: I couldn't see egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba, én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.
1: In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

Tudom, hogy szükségem lesz Isten segítségére ebben. Ő az egyetlen, aki meg tud győzni arról, hogy amit mondok igaz. De én azt mondom, hogy én és még emberek sokasága. Néhányan itt vannak közülük. Mi vagyunk az élő példák, hogy az Isten ígéjében erő van, és meggyógyítja a lelketeket, és egy teljesen új emberré változtat. Nem kell, hogy bármi áldozata maradj. Halleluja! Ó, nézzük, mi van itt. Ó, az Isten szeretete. Kíváncsi vagyok, ez mire jó nekem? Beveheted a bűntudat és a szégyen ellen. Amilyen gyakran szükséged van rá, amíg elmúlnak a tüneteid. Ha visszaesel, újra töltheted, és vehetsz belőle újra. Ingyenes. Korlátlan utántöltés. Wow, Dr. Jézus. Halleluja. Ó. Ó. Egy egész üveg alázat. Vedd be az arrogancia, a fennhéjázás és büszkeség esetén. Ítélkezés és kritizálás esetén. Az utántöltés korlátlan, és szedd addig, amíg a tünetek tartanak. Nekem is szükségem volt egy üveg frissre ebből mostanában. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én rendszeresen szedem ezt 38 éve, amióta az igét tanulmányozom, és még mindig szükségem van rá. Valójában, ha tudni akarjátok, nekem még mindig rendszeresen szükségem van mindezekre. Ó! Oh. Hmm. Wow! Nagy lelkűség, hát ez meg hogy segít nekem? Ó, önzésre kell szedni. Wow. Csak szedjed addig, amíg tüneteid vannak. Tudod mit? Én annyira önző és önközpontú voltam. Pedig újjászülettem, és betöltekeztem Szent Szellemmel.

Lekezetbe járok. Minden héten. Köszöntő vagyok. Nem tudom, miért vagyok olyan boldogtalan. Azt mondhatsz, amit akarsz arról, hogy Isten szól hozzánk, vagy nem. Néhány ember kiakad, mikor azt mondod, hogy Isten mondta. De nekem Isten mondta. Azért vagy boldogtalan, mert önző vagy. Ezért elkezdtem tanulmányozni a szeretetet. És tanulmányoztam, és még mindig tanulmányozom. Tanulom, hogy hogyan legyek nagy lelkű. Ne a legkevesebbet tedd meg a legtöbbet, amit tehetsz, és tedd céltudatosan. Csukjuk be a gyógyszeres szekrényt egy pillanatra. Zsidók 4. Még mindig követtek? Túlmegy ez az értelmeteken le a szívetekbe? Az ige, amelyet Isten kimond, élő és tele van erővel. Élő és erőteljes. Egy dolog van, ami kiveszi az élettelenséget belőlünk, és az az élet. Aktív, működő, energetizáló, hatékony, élesebb minden kétélű kardnál. És áthatol az élet lehellete, a lélek és a szellem, az ízületek és a velők szétválásáig, felfedés, megszűri, elemzi és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Hadd kérdezek valamit. Néha, amikor bekapcsolod a tévét, és én tanítok kora reggel, nem érzed úgy, hogy egy operáción estél át? Valamiféle lélekműtéten. Nekem ezt teszi az ige. Nem mindig olyan simogató, kellemes érzés. Hadd mondjak valamit, amikor eleinte elkezdtem tényleg tanulmányozni az igét, akkor szörnyű volt, mert minden, amit olvastam, arra szükségem volt. Mindenhol problémám volt. Bármilyen tanítást hallgattam, utána kárhoztatva éreztem magam. Nem tudtam, mi a különbség a meggyőzés és a kárhoztatás között. Szóval, ha hallottam egy üzenetet arról, hogy túl sokat beszélsz, akkor tervet készítettem, egy testi tervet. Elég volt, holnap nem fogok beszélni. Járkáltam a házban, és akkor valaki azt mondta, mi a bajod? És én erre, elegem van, ha túl sokat beszélek, nem tetszik. Ha egyáltalán nem beszélek, nem tetszik. Tudjátok, hogy nevezik ezt? Gyerekesnek, baba kereszténységnek. Nem tudtam, hogy csak annyit kellett volna mondanom, hogy igen, uram, igazad van, meggyőztél. Tényleg sok dolgot mondok, ami megbántja az embereket, sok olyat, ami számomra is bántó, és szeretnék megváltozni. Kérlek, hogy változtass meg, az ígédhez megyek, és beveszem, mint a gyógyszeremet. Gyerünk, hadd mondjak valamit. Olvasd el a példabeszédekben az összes igét a szájról. És egy nagy gyógyulás kezdődik az életedben. Ó, és a következő héten vissza kell menned, és egy újabb adagot kell bevenned belőle, és a következő héten is bevenni egy másik adagot. Gyerünk!

Tudjátok, mit csináltam ma a két alkalom között? Hát elmentem enni, amit nagyon élveztem, de aztán megálltam egy üzletnél, és vettem körülbelül 7 ruhát egy barátomnak. Most ne azt próbálom elmondani nektek, hogy milyen jó vagyok, hanem hogy ez segít abban, hogy boldog maradjak. Igen, vettem magamnak is néhány dolgot, az igazat megvalva, rájöttem, hogy az egyetlen módja, hogy boldog legyek, ha agresszíven nagylelkű leszek, és nem várok,

Míg úgy érzem, nem várok, amíg akarok, tudatosan teszem naponta, mert elpazaroltam elég időt az életemből azzal, hogy szomorú és mérges voltam, és most örülni akarok. Úgyhogy minden nap, amikor ide jövök, beveszek egy nagy kanál nagy lelkűséget. Ó, hova tűnt? Ó, Istenem! Itt van! Azt hittem, el kell szaladnom a boltba, hogy többet vegyek. Értitek, amit mondok? Kihívást intézek hozzátok ma. Ha önző vagy, ismerd el. Hányan vagytok önzők? Köszönöm. Hányan vagytok tökéletesek, és nincs szükségetek arra, amit ma este mondok? Wow. Szent Szellem energia. Vegyétek be lustaságra, amilyen gyakran szükségetek van rá. Amíg minden tünet el nem múlik. Korlátlan utántöltés, Dr. Jézus. És? Bölcsesség. Vegyétek be ostobaságra, ahányszor csak kell. Jaj! Hogyan is unatkozhatunk keresztényként? Tényleg, ha valóban belementek ezekbe a dolgokba teljes szívvel, és van egy célod, hogy felnövekedj, olyan akarok lenni, mint Jézus. Át szeretnék változni az ő képmására. Azt szeretném, ha büszke lenne rám. Nem azért vagyok itt, hogy megkapjam, amit én akarok, hanem hogy szolgáljam Istent. Visszajön értem, meg fogok állni előtte, és elszámolok az életemről. Itt az ideje, hogy kidobjuk a cumis üvegeket, a pelenkákat és a cumikat. Itt az ideje felnőni és Isten embereivé válni. Legalább, ha nem veszed be a gyógyszereidet, és tudatosan beteg maradsz, akkor ismerd el, és mondd azt, azért vagyok ilyen pálcban, mert nem akarok változni. Hadd mondjak egy példát. Tudjátok, emlékszem, hogy egyszer Dave-vel volt egy vitánk, annyira mérges lettem rá, annyira megbántotta az érzéseimet, ismeritek ezt, ugye? Mentek minden szobába a házban, csak abban nem, ahol ő van. Nem beszélsz többet, csak morogsz. Nem főzöl semmit, amit szeretnek, vagy nem hordasz semmi olyat, amit szeretnek, és hasonlók. Én is voltam ott, és csináltam ilyet, de már nem szeretném ezt tenni. Szóval bementem az irodámba. Lefeküdtem a földre, és magam elé raktam. Lefeküdtem, és azt mondtam, nem kelek fel addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet, hogy úgy menjek ki a szobából, és úgy viselkedjek, mintha semmi nem történt volna. Nem megyek ki addig, amíg meg nem adod a kegyelmet, hogy meg tudjak neki bocsájtani. És tudjátok mit? Nem kellett túl sok igét keresgélnem, elég jól ismertem, hol vannak, és hamarosan azt gondoltam. Szerintem a gyógyszer működik. Hála Istennek! Thank God! És drágám, mit szeretnél nézni a tévében ma este? Hozhatok neked valamit inni? Mondok nektek valamit. Nekem nem volt meg a képességem, hogy megtegyem, de kegyelem és erő van Isten igéjében. Ez a gyógyír a lelkednek, és ha nem te próbálod megtenni magadtól, hanem Istenhez mész elvárva, hogy az ige végezze ezt el benned. Okay. Néhányatoknak kell egy kis idő, míg utolérnek. Van egy kis segítségem számotokra.
Nem csak tanulmányozni kell az igét, ismerni az igét, és meditálni az igén, hanem ki is kell mondani. Eleget kell tudnod ahhoz, hogy tudd az Isten igéjét megvallani hangosan egész nap, amikor olyan helyen vagy, hogy megteheted. Isten szeret engem, a bűneim meg vannak bocsájtva, nincs bűntudat és kárhoztatás. Várom, hogy jó dolgok fognak történni velem ma. De megcsináltam neked a házi feladatot. Úgy hívjuk lila könyv, nem tudom miért, talán mert lila. Ezért hívjuk lila könyvnek, és a címe Isten igéjének hangos kimondásában rejlő erő. Titkos erő. Látjátok, van ilyen könyvünk. Ilyen pici. Így a hölgyeknek befér a táskájukba, a férfiak is berakhatják az aktatáskájukba. Berakhatod a kesztyűtartóba, bárhova. Ezt felosztottam különböző területekre. Amikor jön a támadás. Itt van rá az ellenszer. Harag, kenet, szorongás, aggódás, hatalom, kompromisszum, polgári felelősség, megvallás, bizonyosság. Oké, menjünk hozzá. Úgy érzem, nincs ma túl sok önbizalmam. Egy kicsit bizonytalannak érzem magam. És egy állásinterjúra kéne mennem, és félek tőle. Lássuk. Itt van. Egyes szám első személyű megvallásba teszem nektek. Így szól. Eltökélt és magabiztos vagyok. Nem félek, nem vagyok bátortalan, mert Isten velem van, bármerre megyek. A te segítségeddel, Istenem, előre megyek, és ha egy csapat jön is ellenem, Istennel a falon is átugrok. Az Úrban bízok, rá támaszkodok, csak rá. Jót teszek, és országodban élhetek, és biztonságban élhetek. Szívem az Úrban bízik. A szívem állhatat és telve van bizalommal. Éneklek és örvendezek az Úrban, és csak beveszed ezt a gyógyszert, és újra beveszed, mindaddig, amíg hirtelen. Velem tartotok? Felkelsz reggel, Jézus, segíts nekem! Békesség! Vedd be a szorongás, aggodalom, idegesség ellen, amilyen gyakran szükséges, amíg minden tünet elmúlik. Ó, Uram, adj irgalmat! Ó, tényleg, azt hiszem, ez az, amire gondolok. Mi van a kék üvegcsében? Ó, te jó ég! Szerintem ez hasmenésre való. Ezt nem veszem be. Gyerünk, beszélgessünk. Mit teszel, ha felkelsz reggel, és úgy érzed, átment rajtad az úthenger? Megkeresed a gyógyszeres dobozt? Hányan vagytok, akiknek naponta kell gyógyszert szedni? És hányan szeditek be? Volt már olyan, hogy elfelejtettétek, és vissza kellett menni érte? Ha kifogy, újra kell tölteni. Oda kell érned, mielőtt bezár a gyógyszertár. Gyerünk, mi elég radikálisak vagyunk, ha úgy gondoljuk, valami megszünteti a fájdalmunkat. Mindössze annyit kérek, hogy csak fele ilyen radikálisak legyünk a lélek méreggel szemben, mint amilyenek vagyunk a testi gyötrödésekkel, és kezdjétek el keresni Isten igéjét, mint gyógyszert a lelketekre. Figyeljetek! Annyi dolog van itt. Egy 40 részes anyagot prédikálhatnék.
Isaac Leaser fordítása a 4. Mózes 15. rész 26. versében: Én az Úr vagyok a te orvosod, a gyógyszer, amit felírok, az én igém. Elmélkedjetek az igén, szóljátok az igét. Máté 7.24. Mindenki, aki hallja az én igéimet, és ezek alapján cselekszik, engedelmeskedik, olyan, mint az érzékeny, okos, gyakorlatias, bölcs ember, aki sziklára építette a házát. Huszonötös vers. És eljött az eső és az árvíz, és fújt a szél, és nekidőlt a háznak, de nem omlott össze. Egy picit sem kell félnünk az időktől, amiben élünk. Ha a házadat sziklára építetted. De nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. És mindenki, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Következő verset kérem. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. A három kismalac. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer három kismalac. Az egyik malac szalmából épített házat, a másik botokból. Gyorsan felépítették a házukat, nagyon gyorsan, kívül is, belül is. 45 perces istentisztelet, nem szeretnék ennél tovább maradni. Két dal, 15 perces tanítás. Végeztem a feladatommal, menjünk, siessünk. Oda kell érni a McDonald'sba. Gyorsan felépítették a házukat, aztán egész nap énekeltek, táncoltak, mert lusták voltak. A harmadik kismalac keményen dolgozott egész nap, hogy téglából építse fel a házát. A nagy ronda farkas látta, ahogy a két kismalac táncolt és játszott, és azt gondolta, milyen szaftos puha ebéd lesz belőlük. Megkergette a malacokat, és azok befutottak elbújni a házukba. A nagy ronda farkas odament az első házhoz, ráfújt, és lefújta a házat. A megrémült malacka átfutott a második házba, ami botokból épült, és a nagy ronda farkas odament ehhez a házhoz, ráfújt, és lefújta a házat. Most a két kis malac rémületében átfutott a harmadik malac házába, ami téglából épült, és a nagy ronda farkas fújt és fújt, és próbálta lefújni a házat, de nem tudta. Órákig próbálkozott, de a ház erős volt, és a kis malacok biztonságban voltak oda bent. Próbált bejutni a kéményen, de a harmadik kismalac vizet forralt, és a kémény alá rakta. A farkas beleesett, és elpusztult. A két kismalac most már sajnálta, hogy lusta volt. Elmentek, és megépítették a házaikat téglából, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Jelenések 19.11. Ma reggel olvastam a csendességemben. És azonnal fel akartam állni a hotel szobámban, és hangosan kiabálni. És láttam a megnyílt eget. Íme egy fehér ló, aki rajta ül, annak neve hű, megbízható, hűséges, megvesztegethetetlen, szilárd és igaz. Mert igazságosan, szentül, egyenesen ítél és harcol. Szeme tűzlángja és fején sokhágú korona, fejdísz és ráírva egy név, amelyet senki nem tud és nem ért rajta kívül. Vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. Az Isten igéje.
az Isten igéje. Ez a név adatott neki, az élő Isten igéje. És Krisztus, az Isten igéje, testté lett, és közöttünk lakott. És a Szent Szellem által felkent emberek megírták az úgynevezett Bibliát, amit senki nem tudott kiiktatni, tönkretenni. Sokáig el volt zárva. Ezt az időszakot sötét középkornak nevezték. Nem csoda, hogy sötét korszaknak nevezték, mert eldugták a világ világosságát. De ahogy Isten mindig teszi, kitört. Kitört, és hadd mondjak valamit. Isten ki fog törni ebben a mai társadalomban is, mert senki sem iktathatja ki Istent. Nem tudott kiutasítani teljesen Istent az iskolából. Nem tudott teljesen kitenni őt sehonnan, mert ővé minden, és ő minden, és ezért én a magam részéről úgy döntöttem, hogy szeretni fogom az igét. Az ige által fogok élni. Táplálkozni fogok az igével, elmélkedni fogok az igén. Tanulmányozni fogom az igét, szólni fogom az igét, mert ez a gyógyszer, amire szükségem van. A lelkemben lévő mérgek ellen, és ez az, amire neked is szükséged van a lelkedben lévő mérgek ellen. Gyerünk, hozzunk egy döntést, hogy jobban fogjuk szeretni az igét, mint valaha.

Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: hétfőn 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A mai epizódban is folytatjuk az elhívásban rejlő erőmini sorozatunkat. Vendégeim Révész Szilva és Révész Lajos, a Budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, és a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti vezetői is ők egyben. Sziasztok, köszönjétek!
2: Szia!
1: No, kezdjük azzal, hogy mind a ketten meséljétek el nekem azt, hogy számotokra mit jelent az elhívás, és miért tartjátok ezt fontosnak? Mert ezt tudom, hogy minden hit bejáró ember számára fontos az elhívás, a saját elhívása is, meg úgy önmagában az elhívás, az azzal való találkozás, vagy annak a megismerése.
3: Mindjárt az elején két felé venném az elhívást, általában, hogyha valakinek egy élet feladata, legyen keresztény, nem keresztény, akkor arra bátran mondhatjuk, hogy erre van hívása az életben, vagy elhívása. Most speciálisan nyilván arról beszélünk, hogy mind a kettőnknek az életének volt egy menete, és az az elhívás, vagy inkább azt mondanám, hogy kihívás, az azt jelenti, hogy arról a sávról lehív valaki. Na most ebben a személyben érdemes biztos lenni, tehát amikor van egy életpályád, és te azon tartod az életedet, és építed fel, és valaki szól, akkor nagyon fontos, hogy az a valaki, aki szól, a mi esetünkben Isten, ő egy nagyobb tényező, mint az, amit én berendezkedtem, vagy elkészítettem az életemet, hogy erre fog haladni. Tehát az én életemben ezt jelenti az elhívás, hogy volt egy saját egyéni tervem, gondolatom az életről, és valaki felajánlotta, nem kényszerített, nem pushingolt sem erre, csak azt mondta, hogy figyelj, van egy jobb gondolatom. És nekem ezt jelenti, hogy személyesen történt ez a megszólítás.
1: Ez akkor történt, amikor megtértél? Nyilván ez nem leválasztható a kettő egymásról, vagy már előtte is megtérés előtt is érezheti az ember a hívást?
3: Én azt gondolom, hogy megtérés előtt már az emberben nagyon sok olyan lehetőség benne van az emberben, ami majd igazából az elhívás elfogadásakor fog kiteljesedni.
1: Jó, hogy ezt el kell fogadni?
3: Igen.
1: Az mit jelent?
3: Igen. Hát ez azt jelenti, hogyha személyes kapcsolatod van Istennel, hogyha azt nézem azt az ajánlást, hogy mert annyira szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Jézust, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen, ez a jó hír, ez az evangélium. Ha ezt valaki elfogadja, befogadja, akkor kapcsolatba kerül Jézus Krisztuson keresztül az atyával. És az atyának minden ember életére van egy terve. És mindenkit szeretne beleállítani ebbe a tervbe. Az én életemben, amikor megtértem, akkor még nem volt. Például a pásztori elhívás, az később jött. Én 14 évesen tértem meg, 17 évesen beszélt az Isten arról, hogy szeretne ezen a pályán látni, akkor nekem erős kételyeim voltak e felől, hogy szerintem ez nem így van, de mint egy jó apa, a türelemmel meggyőzött, és olyan helyzeteket adott, amiben megmutatta, hogy ő milyen hatalmas, és milyen nagy. És csak úgy jelzés értekkel azt mondta, hogy hát egy ilyen közelebbi munkára hívlak téged, mint az, hogy egyébként legyen egy kapcsolatunk. És én nagyon hálás vagyok, hogy ezt a lehetetlen küldetést egyáltalán végig gondoltam, és igen mondtam, mert teljesen más irányt vett az életem.
1: Szilvi?
2: Hát az én elhívásom az köthető azzal is, ahogy a Lala felesége lettem. Tehát ott volt az első ilyen nagy radikális beavatkozása az Istennek az életembe. Ez is egy ilyen gyerekkori, vagy viszonylag fiatalkori érzéssel, álommal, kéréssel kapcsolódik, hogy látva a szüleim házasságát, és látva a közvetlen környezetemben egy lelkész házaspár életét, így megfogom az adott bennem, hogy azt szeretném, hogy Isten adjon nekem társat, és már fiatalon ezért imádkoztam, hogy az Úr hozza azt a férfit elém, akihez engem teremtett, akivel mi együtt tudjuk őt szolgálni, és hát tulajdonképpen ez történt meg, amikor 22 éves voltam, utolsó éves a felső oktatásban, és bár mi nem ismertük közelebbről egymást, már előtte egy évvel Isten valakin keresztül beszélt nekem arról, hogy majd jönni fog egy srác, és az teológus lesz, és nem ismertem, és elém áll, és így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Gondoltam, hát ha így lesz, ha nem így lesz, nem így lesz. De amikor...
1: Hiszem, ha látom.
2: De amikor megtörtént, egy 126-os Kispolszkiban összezárva ültünk, és a férjem így elmondta ezt, hogy mit kapott Istentől, akkor akkor még nem is voltam ennyire közelről az Istent sem, tehát kicsit ilyen abszurdnak tűnt az egész szituáció, de ugyanakkor mégis az ember, ha a valószínűségét nézi annak, hogy valaki mond valamit, ami aztán szó szerint ugyanúgy megtörténik emberi beavatkozás nélkül, akkor így tudtam, hogy hát kb. Ez itt Isten lehet. És akkor az elhívás az mindig ilyen, hogy Isten szabad akaratot ad az embernek, minden embernek, és senkinek az életében nem töri ezt át, hogy már pedig ezt kell csinálj, de ott van, és próbál motiválni, terelgetni, és ad jeleket, és megerősíti, és tulajdonképpen én úgymond az Isten ilyen erőteljesebb bizniszébe azáltal kerültem be, hogy a Lala felesége lettem, vagy először jegyese, és akkor így ő egy más módon követte az Urat, vagy tehát, hogy a Szentlélek erőteljesen ott volt az életében, és egy idő után kérdeztem, hogy mitől vagy te más, honnan tudhatsz ilyeneket, és akkor elkezdett beszélni nekem arról, hogy hát figyelj, ez a Szentlélek, olvasgasd az abcselt, és akkor így az én szemem is megnyílt, tehát keresztény voltam, de így megnyílt a szemem arra, hogy ja, hogy van több, van egy más dimenziója a Krisztus követésnek. Tehát ez az első ilyen pont. És én egy tanárnő voltam, valahogy mindig is nagyon szerettem tanítani, becsuktam a tanterem ajtaját, ott voltam a diákokkal, akkor azt éreztem, hogy ez az én terepem. És akkor mondjuk most ugrunk 10 évet az időben, és akkor így kb. 10 évvel később, már akkor 3 gyerekes anyuka voltam, egyszer csak megint egy ilyen érdekes módon hívott az Isten, hogy Amerikából jött egy vadidegen bácsi, aki a gyülekezetünkben azzal kezdte az Isten tiszteletet, hogy engem előre hívott, és akkor mondta, hogy Isten téged arra hív, hogy a nőket tanítsd, hogy százak előtt fogsz beszélni az ígéről, hogy tanítói ajándékod van, és akkor gondoltam magamba, hát nem tudod te, hogy hol élünk Magyarországon, erre én nem nagyon látok példát, meg különben is, és akkor mondja, hogy most azt mondod magadban, hogy ez nem lehetséges, de emlékezz vissza, hogy mit mondtál a héten a férjednek a hálószobában. És akkor így eszembe jutott, hogy beszélgetünk egy igéről, amiről ő vasárnap prédikált volna, és mondtam, hogy én erről tudnék tanítani is, és így felugrottam az ágy tetejére így lelkesen, és a Szentlélek ezt eszembe juttatta, és akkor abban a percben tudtam,
1: ezt
2: hogy...
1: Ezt kimondta neked, ez tök idegen ember?
2: Ez az idegen ember, igen. És akkor abban a pillanatban tudtam, hogy ez nem egy emberi dolog, hanem hogy tényleg az Isten valamit mond itt, ami... És akkor persze volt velem, hogy ez mikor lesz, akkor most lesz, akkor hogy lesz.
1: Megint
2: akkor,
1: mit csinálják ennek
2: igen,
1: érdekében?
2: Igen, mit csináljak ezzel? És akkor végül is így az is érdekes volt, hogy utána egy másik ima közösségben, mert mindig ezek forrogtak bennem, akkor meg ott az Úr úgy abban megerősített, hogy nem, ez majd később lesz. Még nem is vagyok erre érett, még ehhez idő kell.
1: De lesz.
2: De lesz. És akkor nagyon érdekes, hogy amúgy már akkor így elindult kicsiben, hogy akkor kezdtük a nőkkel a lelki gyógyulási alkalmakat, és akkor tényleg ilyen kis 10 fős csoportok jöttek, meg Velencén volt egy női köröm, az is ilyen 10-15 fő, és nekem ez mindig így fontos az ige, meg így életigém is, hogy aki a kevesen hű, az sokra bízatik. Tehát, hogyha van egy hívásunk, akkor sokszor úgy gondoljuk, főleg, hogyha az Úr ad egy ilyen látást, hogy majd ez lesz, az lesz, hogy jaj, bárcsak ott lennék, de hogy Isten a szívünket nézi, és van annak egy útja, ahogy oda eljutunk, és aki a kicsin hű, azt Isten tudja egyre előrébb vinni. Nem beszélve arról, hogy ezen az úton formálja a jellemünket, a személyiségünket, a hitünket, mert hogy tényleg 33 évesen nem tudtam volna a személyiségemben sem elhordozni azt, amit ma csinálok. Tökre más helyre estek volna ezek a dolgok. Tehát nagyon sok mindent kellett az Istennek több mint két évtized alatt legyalulnia belőlem, formálnia, sok nehézségen, kudarcon átmenni ahhoz, hogy ma ezt tudjam, amiben ma vagyok.
1: Tehát akkor ebben az is fontos, hogy lényeges az, hogy ő előbb szól. Érted, amit mondani akarok?
2: Igen, mert
1: tehát, hogy tudjál róla, kezdjél el hinni magadban, forgasd magadban egy kicsit, aludjál rá nem egyet, hanem sokat, és akkor elindul ez a kis bogár az ember fejében, és áthelyeződik a fókusz. Ugye szokták azt mondani, abszolút világi emberek is, ezt tudjuk, hogy ahol a figyelem, ott az energia, ott a fókusz, azt töltöm.
2: Meg az
1: tehát
2: elhívás...
1: Hogyha ennyivel előbb szól, akkor elkezdek gondolkodni, tényleg? Jó vagyok-e? Alkalmas vagyok erre? Tényleg? És elkezdek erre figyelni, nem? És elkezdem ezt táplálni, ezt a dolgot, és elkezdek így fejlődni, azért szól előbb.
2: Azért is, meg hogy tehát az, hogy ő szól, és valamiből, tehát hogy valamiről ad egy meggyőződést, hogy igen, ez nem csak úgy megesett velem, vagy...
1: Hogy elhidd magadról, mondjuk?
2: Meg azért az elhívás, azért is nagyon fontos, hogy később, amikor jönnek nehézségek, és az ember azt érzi, hogy miért csinálom ezt, tehát élhetném világom, mit keresek én ebben, hogy akkor van, ahova vissza tudok menni, hogy nem a szél fújott ide, hanem az Isten akaratából vagyok ebben. Isten hívott erre. Nem is tudtam volna ideig eljutni, hanem ő nem vezet lépésről lépésre. Tehát, hogy így a jelenben is visszanézve fontos az elhívás, hogy abba tudunk kapaszkodni. Másrészt, amit te is mondtál, hogy igen, biztos, hogy a prioritást és sokat is kijelöli. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki milyen típusú ember, de hogy mondjuk én is egy olyan típusú vagyok, hogy igazából ebbe is tudok jó lenni, abba is tudok jó lenni, és akkor persze van, hogy erre hívnak emberek, jaj, gyere velünk, csináld ezt, itt ilyen lehetőség van, de az elhívás arra is jó, hogy tudom, hogy én mi az én életküldetésem.
1: A fő motivum.
2: Igen, uh-huh. És hogy nagyon szeretlek titeket, és nagyon jó az, amit csináltok, és amúgy emberileg is nekem is jó lenne, de mindent nem tudok csinálni, tehát arra kell haladjak, ami az Isten hívása. És még egy dolog eszembe jutott, hogy is annyira így az én életemben is ilyen nagyon vicces felismerés volt, hogy amikor elkezdtem az igéről tanítani, és Isten igéjét olvasni, és arról beszélni, akkor rájöttem, hogy wow, hát erre születtem. Tehát, hogy én nagyon szerettem középiskolában az irodalmi szöveggyűjteményből beszélni József Attilából az életről, vagy egy novella alapján, amikor megállt a levegő is, és átadhattam dolgokat, de hogy mennyire még nagyobb súlya van annak, hogy Isten örökké való beszédéről beszélhetek, ami nem csak megérint, vagy egy kis igazságot megmutat az embereknek, hanem életeket változtat, irányba helyezhet, valóságos segítséget adhat. Tehát, hogy az elhívás az ilyen, amiben utólag, amikor beleállsz, akkor azt mondod, hogy erre születtem.
1: Lala, miközben szívű beszélt, látom, hogy többször láttam az arcon, hogy oké, több ponton van hozzáfűzni való, úgyhogy tessék.
3: Igen, ugye mind a ketten érintettek vagyunk a témába, és szerintem, szóval az a lényeg, hogy én onnan indulnak ki, hogy Isten egy kiváló stratégia, pedagógus, apa, szóval sok minden jót elmondhatunk róla, és ezért szépen felépíti. Csak persze, ami már az elhívó felépíti azt, hogy hogyan kommunikálja az elhívót felé mindazt, ami majd hívja. És,
1: de ebben biztosak kell legyünk. Az is kérdés,
3: pont erről akarok beszélni, hogy ez nem egy feltétlenül egy egyszeri alkalom. Nagyon sok pontban elhez olyan kis emlékeket, foszlányokat, gondolatokat. Lehet, hogy átvillanvezetés közben egy gondolat, és az lehet, hogy már másfél éve átvillant a fejedbe, és elérkezik az idősávnak egy olyan szakasz, amikor így nyíltan elkezd az Isten beszélni arról, hogy látod, ahogyan felépítettem az életedet, ahogyan megalkottalak, de így fizikálisan és gondolkodásmód szerint is. És szóval, mi látjuk Szilvel most már a 33. évben élünk együtt, hogy teljesen mi nagyon különbözőek vagyunk, és gyakorlatilag különböző ajándékaink vannak, de amikor összeállunk, akkor ki tudjuk egészíteni egymást. És gyakorlatilag Isten is így van, hogy az elhívás az nem azt jelenti, hogy teljesen kifordít bennünket, és eddig egy extrovertált ember voltam, és most már csak introvertáltan tudom élni az életem, mert az Isten, hanem úgy használ, amilyenek vagyunk, de ő maga belehív egy olyan felfedezésbe, amikor magam rájövök, hogy az én életemre nézve mi az, amit Isten akar tenni. És azért nehéz ezt így kívülállóként így megítélni, mert annak az illetőnek, aki az Istentől kap egy elhívást, lehet, hogy már 1-3-5 éve dolgozik valami a szívébe. Az illető, akivel megbeszél, az most hallja először, és persze, hát logikailag ez nem stimmel, hogy lehetne már ilyen az életedben, de az a lényeg, hogy az elhívó egy személyes kapcsolattal beszéli meg ezt az elhívottal, és amikor elhív bennünket az Isten, akkor tulajdonképpen csak szignózzuk azt, hogy igen, Istenem, most már tudom, hogy te hívtál, és az egy dolog még, hogy tudjuk, hogy az Isten hívott. Nagyon sok embert egyébként, sok keresztény embert már hívott az Isten, lehet, hogy tudja is, de nem merte azt mondani, hogy akkor föl is állok, és elindulok abba az irányba. És akkor ne felejtsük el például a Jézus, ahogy a tanítványait elhívta, nem volt nagy programbeszéde, csak annyi, hogy gyere, kövess engem, pont. Aztán, hogyha követsz, akkor megérted, hogy én hogyan működök, és itt jön egy nagyon érdekes tanulóidőszak, ami egész élethosszig való tanulás ez, hogy Isten hogyan működik, a jellemünket is változtatja, a gondolkodásunkat is változtatja, néha nagyon nagy türelemmel van az Isten felénk. És még egy dolgot szerintem, hogy fontosnak tartom megemlíteni, és lassan megérteti velünk, hogy az én elhívásom az én elhívásom, kicsit amiről Szilvi is beszélt, hogy más ajánlások is lehetnek, illetve más tükörképeket is használhatnék, megtetszik valakinek a stílusa, a gondol, és akkor azt gondolom, hogy na arra kéne kiteljesednem, de lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy nem, ő, te meg te vagy. Tehát, hogy a te elhívásodban legyél biztos, néha többet gondolunk magunkról, néha kevesebbet, és az Isten ezt is megtanítja velünk, hogy hogyan álljunk be abba a sávba, ahol, na, igen, erre gondoltam, ezt kell tenned.
1: Tudunk tőle kérdezni, és hogy segítsen abban, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az, ami adódik, ami megjelenik az ember életében, hogy azzal valóban dolga van hosszú távon, vagy az valóban elhívás, vagy egy időszakra vonatkozott csak. Hogyan tudjuk ezt megkérdezni, illetve a kérdésnek a második része az, hogy vajon az ellenkezőjére is ad-e jeleket Isten, hogy csinálok valamit, amivel viszont olyan nagyon nincsen dolgom, tehát inkább megpróbál távol tartani tőle. Tehát én akarnék valamit, meg úgy ellen is vagyok, de mégis, minthogyha nem engedne az a valami igazán közel magához. Egy szervezet, egy rendszer, egy munkahely, egy mozgalom, bármi.
2: Egyébként érdekes ez, hogy van olyan...
1: Érthető, amit kérdezem?
2: Igen. Van olyan hívás, ami tényleg életre szól, hogy mondjuk arra hív, hogy tanítsam Isten igéjét. De vannak hívások, amik egy életszakaszra szólnak, hogy most ebben a gyülekezetben, vagy most nőknek, vagy most... például mi egy évet éltünk Mongóliában is, majd még erre visszatérnék, amire hívott minket, hogy menjünk el külmisszióba. És ezeket nem mindig tudjuk, hogy akkor az meddig fog tartani. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy és sokszor lehet, hogy a toppon hív ki belőle. Tehát, hogy van olyan is, amit te mondasz, hogy mi emberileg nagyon szeretnénk valamit, és bezár minden kaput. Hogy észrevegyük rendben, már, igen. Hogy nem azon a helyen vagyunk, meg hogy ez lehet, hogy nagyon szép és jó, de nem a mi területünk. És akkor van egy barátunk, aki úgy szokott fogalmazni, kell tudni olvasni az embernek az életéből. Aha. Tehát, hogy megértsem, hogy itt most ez egy piros lámpa. De ha nagykorú keresztény vagyok, akkor akkor lehet, hogy nem kell az Istennek így rám borítani azt a rendszert, hanem már előtte meghallom azt, hogy a mi életünkben volt több ilyen is, hogy mindenki csodálkozott, hogy miért csinálod ezt, hát más arra vágyna, amit te csinálsz, miért hagyod azt ott. Például, mikor a szeretett szolgált kommunikációs igazgatója voltam, és kiléptem ebből azért, hogy legyen kapacitásom könyveket írni, tanítani, stb. Ott hagytam a munkahelyem. És akkor sokan magyarázták, de hát minden nő azt szeretné csinálni, amit te csinálsz. Igen, emberileg én is szerettem, csak éreztem, hogy most egy olyan időszak jött el, hogy valami másra hív az Isten.
1: És tehát akkor az érzésen keresztül ezt érzésen ebben tudsz biztos lenni.
2: De nem csak érzésen keresztül, hanem akkor utána mondtam Istennek, hogy jó, de hát az egység már hülyeséget, akkor mutasd meg az igéből is. Vagy megbeszéltem a férjemmel, hogy te hogy látod? Azt mondja, hát én már régóta látom, hogy ezt kéne lépjed. Tehát, hogy Isten sok oldalról is megerősíti. Az emberek zöme nem úgy látta, de mondjuk Lala, aki ott volt mellettem, ő látta, hogy ezt kellene.
1: Na, azt akartam az előbb kérdezni, és akkor most meg is kaptam a választ tőled egyébként, hogy lehetséges, hogy én pont így kapok ebben a pillanatban, pont így választ erre. Tehát amikor mondjuk 10 hónapos történések alatt, 10 hónapon keresztül többször hallod ezt, mondjuk én speciál az anyukámtól, meg egy kedves barátomtól, akinek volt rálátása arra, amivel kapcsolatban bennem folyamatosan kérdések merültek fel, és aztán ugye, ahogy ez a 10 hónap telt, egyre többször merült fel a kérdés, és egyre többször, és aztán még többször, és amikor az anyukám, meg ez a kedves barátom, meg még valaki azt mondja, hogy nem lehet, hogy a Jóisten akar téged ettől távol tartani, akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy nem lehet tényleg, hogy így rajtuk keresztül szól, és akkor valóban ez van. Főleg, hogyha az ember a szívére teszi a kezét, és azt mondja, hogy aha, én is így érzem egyébként.
3: Igen, azt gondolom, hogy bármilyen hosszan is járunk az Istennel, azért ne felejtsük el, hogy Isten a mindentudó, mert még mi meg részleteket tudunk, amit fel tudtunk fogni, vagy amit az Isten megerősített, és talán azt mondanám, hogy a gondolatok, érzések bevezethetnek egy dolgot, amiben Isten változást akar, de nem baj. Tehát az igében is látjuk, hogy ha az ember bizonytalan, akkor kérdezze meg még egyszer, vagy ha kell még egyszer.
1: És akkor az Isten szólni?
3: Igen.
2: Ha az ő akarata az, hát az az ő biznisze, az ő akarata.
1: Vagy ha nagyon nem az övé, akkor is? Tehát megmondja ezt is, hogy igen, jól érzed, ezt felejtsd el?
2: Igen, meg hát a másik, hogy azért, mert az akaratában akar látni, érted? Igen. Tehát, hogy akkor meg azért segít abban, hogy ne maradj már azon a helyen, ami már nem visz előre, vagy már nem a... Hogy lehet, hogy 15 évig a helyed volt, de most már nem vezet abba, ami a következő 10 éved lesz, akkor persze, hogy együttműködik.
1: És amikor ilyennel kapcsolatban az emberben bizonytalanság van, vagy sok kérdés, vagy érzi, hogy mi van, és azt mondjuk, hogy szívem szerint azt tenném, hogy ugye, azt szerintem mindig Istentől van, amikor azt mondjuk, hogy szívem szerint, de arra a legritkább esetben hallgat az ember, mert megpróbálja meggyőzni az agyam, meg a külvileg, nem, hát mégiscsak azt kéne csinálni, hogy. Mert az a logikus, hogy már hogy hagynál ott egy ilyen állást? Hát milyen jó fizetésed van? Hát milyen biztos helyed van? De közben érzed, hogy neked menned kell, mert máshol van dolgod.
2: Igen.
1: De hát erre nem fog soha úgy reagálni a világi külvilág, vagy hát úgy, vagy nem tudom, még akár itt bejárok is mondhatják azt, hogy ne, biztos, tényleg? De közben, ha az érzéseinkre hallgatunk, vagy a szívünkre hallgatunk, akkor azon keresztül jó eséllyel az Isten szavára hallgatunk.
2: Igen, hát bár ebbe is kell egy józanság, mert van olyan is, hogy az én emberi vágyaim az a szívem, érted? Ja. Tehát, aha, hogy mit tudom én, oké, én vágyok arra, hogy Isten...
1: Jaj, de akkor honnan tudom?
3: Én azt tanultam, tehát hogyha azt mondom, hogy bizonytalan vagyok, akkor nézzem meg a nagyokat, hogy ők hogy csinálták. Például Pál apostol azt mondja, hogy az Isten elkezdett nekem beszélni, volt egy tervem, hogy erre megyek, arra megyek, ezt csináljam, most csináljam, de vagy az Úr szólt nekem, vagy mások által megerősített, vagy egy nagyon érdekes dolog azt mondta, hogy amikor elértem egy kereszteződéshez, amikor döntenem kellett, akkor azt mondta, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ma úgy mondanánk, hogy emberfiát nem kérdeztem meg, mert az Istentől akartam tudni ezt, amit ő akar adni nekem. Tehát, hogy nagyon sok ajánlást kaphatunk barátoktól, ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod, vagy szerintem már ezt nem kéne csinálnod, stb. Viszont, ha felmerülnek bennünk kérdések, nekem a legutóbb 4 évvel ezelőttig vezettem egy nagy gyülekezetet, és az Isten kezdett lassan, majdnem 1 éven keresztül beszélni arról, hogy most teljesen más lesz a dolgod. És mivel azért be vagyunk ágyazódva akár a saját rutinunkba, akár a saját megszokásainkba, az Isten azt mondja, mintha egy évvel ez azelőtt a döntésem előtt, csak hogy diszkréten megköszörülj a torkát, hogy hát van egy gondolatom, most más lenne az irány. Nem tört rám azonnal, szépen felépített bennem egy gondolatsort, aminek a végén azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy azt akarod, Isten, hogy... És akkor ez a nem tanácskoztam testtel és vérrel, nekem azt jelentette, hogy elmentem, és egy 4-5 napra az Istennel, szó szerint fölmentem a hegyekbe, és ott túráztam, és beszélgettem az Istennel, és egy csomó mindent így kommunikált, és talán nem tudom, hogy így történt-e, de úgy éreztem, mintha csak annyit mondott volna az Isten, na végre, ráérünk most beszélgetni. Mert nagyon sok minden pushingol bennünket, nyom valamilyen irányba, az életünk, a szokásunk, hát akkor hogy fogom eltartani tól, mit fognak ehhez szólni másokig.
2: Uh-huh. Vagy hány éven van a nyugdíj, hány év, most már igen, minek igen. Csak.
3: Megint vagy már öreg vagyok ehhez, vagy túl fiatal. Egy csomó ilyen sztori van a Bibliában.
1: De ezt a zajt hogyan tudjuk letenni? Hogyha mondjuk nincs lehetőségünk elmenni 3-5 napra valahová, lehet, hogy egy nap is elég? Tudom, hogy ez ilyen butuska kérdésnek hangzik, de...
3: Szerintem egy óra is elég, tehát hogy ha rendszeresen időt szánunk az Istenre, és azt mondjuk, hogy én akarom tudni ezt, akkor azt mondom, hogy egy fél órával vagy egy órával előbb fölhúzom az órát, és fölkelek, és keresem az Isten akaratát. És igazából Isten csak erre vár. Hogy figyelj már rám, mint amikor a gyerekünknek így kedvesen megfogjuk a kis arcát két kézzel, és a magunk felé irányítjuk, és azt mondom, hogy figyelj, drága, tudom, hogy most az is fontos, meg az is fontos, meg a fagyit is meg akarod enni most, meg a macit is össze akarod gyűjteni, de most annak az ideje van, hogy... Tehát, hogy egy ilyen kedvességet látok Istennél, hogy minket beállít egy sávra, amit még úgy gondoljuk, hogy a végtelenbe is tovább, de Isten azt mondja, hogy hoho, ez még nem a végcél, hanem ez csak egy felkészítő állomás az életednek. Miközben használtalak téged, és akkor átvezet egy következő célra, meg egy következőre. És ezeknél a fordulópontoknál ő kommunikál velünk. És amikor valamit megkapunk, akkor szoktam azt mondani, hogy nem baj, hogyha lecsekkoljuk még egyszer, hogy Istenem, biztos vagyok abban, hogy ez az akaratod, ha elég ez a bizonyosság, akkor belevágok, vagy pedig azt mondom, hogy megerősítenéd még egyszer? És a legkülönbözőbb, tehát a profi kommunikációs az Isten, szóval nem csak stratéga.
2: És így közben az jutott az eszembe, hogy is ami nagyon fontos, ez a szellemi aktivitás. Tehát, hogyha érezzük azt, hogy valami mocorog bennünk, hogy akkor ne legyünk passzívak, ne várjuk azt, hogy majd csak lesz valami, majd csak, hát ha Isten akarja, biztos úgy hozza. Hanem, hogy ahogy Pál említette Lala, hogy ő például ilyeneket is ír, hogy el akartam oda menni, annyira rajta voltam, látni akartalak titeket, és mentem, de aztán Isten falakat húzott, visszatartott, és akkor nem is arra a kontinensre kellett mennem, hanem egy másikra, ott indult el az evangélium. De azért vágyok hozzátok. Tehát, hogy mondhatnánk, hogy akkor nem volt tiszta a vezetése. Nem, a szíve motiválta, mozgásban volt, és közben az Isten korrigálta. Tehát, hogy a mi esetünkben is így van, hogy sokszor félünk tévedni. Tehát, hogy azt mondjuk, és nagyon sok embernek látom, hogy így akad el az élete, hogy azért nem mer belelépni egy újba, azért nem mer kezdeményezni, vagy váltani, mert hogy fél a hibától, a tévedéstől. Pedig ugye azt mondja az ige, hogy az igaz hitből él. Tehát az élet, az elevenség az abban van, hogyha hitbőlben járok, ha abban vagyok, amihez Isten kell, amiben ő akar látni, és hogy néha ez ennek megvan az a kockázata is, hogy elindulok, de lehet, hogy nem az lesz még a tökéletes megoldás, de ha már úton vagyok, akkor tud korrigálni. És sok kereszténynek meg veszteg el az élete, mert annyira azt várja, hogy majd a égre lesz kiírva, vagy majd elérkezik az a az a jó lehetőség. Tehát ugye van olyan elhívás is, hogy már tudom, hogy mondjuk hívtak valahova, és arra kell eldöntsem, hogy igen mondok, vagy nemet, és akkor Isten abban erősít, hogy igen, ezt vállald el, vagy nem, ez nem a te helyed. De van olyan elhívás is, hogy csak kihív a pusztába, úgymond, és csak azért lépek, hogy helyet készítsek annak a következőnek. És még nem tudom, hogy mi lesz az a következő. Még nem látható az a dolog. Még nem. Csak egyszerűen megyek, és kilépek.
1: És hogyha valami taszít, tehát nem úgy, hogy úristen, rosszul vagyok, tőle hánynom kell, ha közelébe megyek, de egyszerűen mindig érzel valami diszkomfortot. Tehát hát, újra és újra az, hogy nem jó érzés. Tehát hogy itt tudom én XY, vagy sok ember azon a helyen, ami felé közelítenél.
2: Hát az annak fordul a jele, hogy valószínű az nem a te helyed.
3: Nem, nem,
2: igen. Hogy nem hív téged. Igen. Ahogy

0: Azt mondani, hogy az érzéseink ugye valamire reagálnak, és lehet, hogy egy régi emlék van, azért nem, vagy lehet, hogy azért jelez ennek az érzelmeim, mert nem az én utam. És Istennek van ideje arra, hogy ez szépen kimunkálja bennünk.
1: Akartál valamit mondani?
2: Igen, úgy bennem van eszembe jutott ez a mongol fejezet az életünkben, hogy mondjuk ez egy extrém egy elhívás, mert még szinte a kommunista rendszer vége felé volt az, hogy Lajos akkor még egyedülálló volt, Isten a szívére helyezte, hogy eléretlen, evangéliummal eléretlen népcsoportok felé menjen misszionáriusnak, és akkor két ilyen volt, az Albánia, meg Mongólia, és akkor oda szánta az életét, hogy ő Mongóliába elmegy majd misszionáriusnak. És hát ugye egy kommunista országból hogy jutta el Mongóliába, ahol buddhizmus van, meg ateizmus, meg minden. De ezt csak azért hozom, hogy de az Isten oda ezt a vágyat nem vette el a szívéből. Ezért amikor például megkérte a kezem, azt mondta, hogy figyelj, te most egy baptista lelkészhez jössz elméletileg hozzá, de tudd, hogy engem Isten Mongóliába hívott. Tehát lehet, hogy egyszer csak elköltözünk, egy jurtába fogunk élni, lehet, hogy ott élünk életünk végéig. Mert hogy ott volt benne ez a irracionális dolog, amit valahogy Isten a szívébe ültetett. És akkor én például úgy voltam ezzel, hogy ehhez egy Isten kell. Tehát, hogy nincs Magyar Missziós Társaság, nincs út Mongóliába. Hát, ha Isten úgy csinálja, akkor úgy lesz, ha nem, akkor nem. És az mi életünkben 13 év telt el. És már így meg is halt bennünk ez a dolog. Tehát, hogy úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen fiatalkori álom volt, és az is durva, hogy Lalának volt egy olyan, hogy egy amerikai missziós társaság elküldött még fiatalkorában egy repülőjegyet, a teológián bejelentette, hogy megy Mongóliába, de meghiúsult, nem érkezett ide az a jegy, nem akkor ment el. És tizenvalahány évvel később, amikor mi már ebben nem gondolkodtunk, Angliában egy idős néni adott Lalának egy borítékot, hogy 3 hónapja gyűjtögeti ezeket a cikkeket, és ma Isten azt mondta, hogy neki adja át ezt. És akkor Mongóliáról szóló cikkek voltak. Igen. És
0: én nem beszéltem Mongóliáról.
2: Meg a néni nem ismerte Lalát, meg semmi. És akkor Lala hazajött onnan Magyarországra, és akkor mutatta nekem ezt a borítékot. Az volt ez a pillanat, amikor tudtam, hogy ezt mi nem ússzuk meg. Tudti, hogy leszünk Mongóliában misszionáriusok. És aztán Isten munkálta ezt. Most nem is akarok erről, mert ez egy órákig tudnánk erről mesélni. Csak hogy vannak ilyen rendkívüli hívásai is az Istennek. És ebben is személyiségfüggő, hogy ki hogy van, de mi mondjuk mindig úgy voltunk, hogy Uram, készek vagyunk kilépni a saját életünkből, elmenni az ismeretlenbe, és mi 3 kisgyerekkel költöztünk, ugye 9000 kilométerrel keletre, az ismeretlenbe szó szerint.
1: Egy jurtába.
2: Nem, hála Istennek nem kett jurtába, hanem a fővárosba egy tömb lakásba éltünk.
1: Hát még, de akkor is Mongólia.
2: Ja, igen. De az Isten ezeket látja, és
1: hát, de ez lenyűgöző.
2: Hogy igen, és az a lenyűgöző ő benne, hogy amikor meg ilyen dolgokra hív, ami messze meghaladja a lehetőségeinket, a gondolkodásunkat, a kapacitásunkat,
1: a kereteinket, a határainkat,
2: a mindent, akkor meg teljes nyugalommal lehetünk. Tehát, hogy én ott ezt tanultam meg, hogy ezek felül meg nyugalmam lehet, mert ezt ember. Tehát, hogy ez csak akkor történik meg velem, ha tényleg ő van mögötte, akkor meg tudom, hogy akkor fogalmaztam ezt a mondatot, hogy ahova ő elküld, oda utat is készít. Akkor ott nem nekem kell keresni, mert meg se tudom úszni.
1: Azt szokták mondani a magyar régi világban, hogy ahova a jó Isten nyulat, áldod a bokrot is.
2: Igen, igen. És óriási kaland az Istennel járni, óriási kaland őt követni.
1: És ráadásul ez azt is jelenti, hogy többféle és több elhívása is lehet egy embernek.
2: Igen.
0: Most, hogy egy kicsit így realitás szintjére lehozzam, hogy érthető legyen. Most gondoljunk el egy céget, aki nagyon sokféle dologgal foglalkozik, és jelentkezik ez a céghez, felvesznek, és azt mondják, hogy ebből a 67 dologból szeretnénk

0: 4-5-5 rád bízni. És amikor oda megyek, azt mondja a cég, hogy ehhez megadjuk az eszközöket, a védőfelszerelést, ha kell, kiokítunk rád, ha kell, akkor külföldre kiküldünk, hogy csak azért, hogy a céget jól tud képviselni, és a munkádat elvégezd, és amikor én a cégnek a nevében kiküldetésben vagyok, vagy éppen egy veszélyes dologban védőfelszerelés kell, hogy szerezek, akkor nem az én dolgom, hogy ezeket így beszerezzem, meg megvegyem a repülőjegyet, hogy el tudjak menni New Yorkba és ott körülnézni, hanem a cég biztosítja ezt. Talán nem egy, talán túl egyszerű hasonlat, de ilyen az, amikor beáll az Isten az ő szolgálatába, és nem csak teljes idei szolgálatba, hanem az Isten bátorít egy olyan dologba, hogy keressétek először az Isten országát, meg abban való szolgálatot, vagy munkálkodást, és minden más ráadásul megadatik nektek. Tehát minden mellétek rendel, csak van egy kis kitétel a maga idejében. És azért, hogy szól valamiről az Isten, lehet, hogy azért szól, mert előre fel akar készíteni, mint ahogy én azt gondoltam 13 évvel azelőtt, hogy kimentünk Mongóliába, hogy én már azon a nyáron kész vagyok menni. És akkor Isten azt mondja, hoho, várja, hát oda még kell egy feleség, meg még vigyél 3 gyereket is, és amikor kimentünk, akkor láttuk meg, hogy ennek miért van létjogosultsága. És gyakorlatilag ezt a példát hozom, hogy gyakorlatilag, amikor valaki felé elszegődsz, főleg az élő Isten mellé, ha valaki elszegődik, akkor gyakorlatilag minden egyes dolgot megkapsz, ami arra szükséges. És ha valami nem érkezik, akkor vagy az ideje nem stimmel, hogy még nincs itt az ideje, hogy már nem ennek van az ideje, vagy pedig egyszerűen ez nem a te utad, és azért nem kapod arra az ellátást, akár a belső értékeket, hogy megbátorítan az Isten. Nagyon sokszor lehetetlennek tűnő helyzetekben Isten így azt mondta, hogy na, én adok rá mondjuk egy pénzparipát, fegyvert, csak vigyétek az én dolgomat. És akkor egy időtán rájössz, hogy ez nem rólad szól, hanem arról szól, hogy az Isten országát vigyed, és akkor nem szégyeled azt se, hogyha nincs, de azt se szégyeled, hogyha van, mert ez nem rólam szól. És itt nem egy céget képviselek, hanem az örökkévaló Istent.
1: És az egészben az a klassz, hogy ráadásul az Isten közben minket is azzá formál, akinek álmodott. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ott hagyjuk azt, akik mi vagyunk, lemondunk dolgokról, hanem hogy egy olyanba hív, amiket nem is gondoltam, és nem is álmodtam, és minden, ami az ő hívása, az tölt, az éltet, az abba benne van, az én életemnek az előremenetele, vagy a személyiségem fejlődése, vagy az ajándékaim kibontakozása is. Tehát arra is felismerhetjük, hogy a helyemen vagyok, hogy az engem éltet, feltölt, energizál, vagy az engem leszív, nyomaszt, és tehát, hogy mi az irány, fel vagy le? És hogyha azt látom, hogy az irány az, hogy felemel, hogy akármilyen nehéz is, de visszatók nézni, akkor látom, hogy van egy előre haladás, akkor tudhatom, hogy az még az én helyem, és a helyemen vagyok.
2: Újra és újra eszembe jut az, hogy kérdezhetem-e azt is az Istentől, hogy ezt jól gondolom-e, hogy ez mondjuk nem az én helyem, vagy jól gondolom, hogy ez valóban elhívás is tőled van. Ha kérdezek, ő válaszol, és megmondja azt is, hogy ezt hagyd.
0: Minden olyan dologra, amit az Isten megosztott magáról, arra abba bátran beleállhatunk. Például számtalan szó mondja, hogy kérdezzetek engem, vagy próbáljátok meg. Ez már az Ószövetségben is, ezt a nagyon bátor
2: fölajánlást. Jó, mindig olyan kicsit rosszul érzem magam, hogy meri bárki próbára tenni az Isten. Na gyere, tessék, akkor mutasd meg.
1: Vannak olyan helyzetek, amikor szükségünk van erre.
2: Igen, tudom, ezért mondom, mert emberek még
1: ő atya, és ő nem, hogy mondjam, ez olyan, mint hogy amikor a gyereked kér tőled, és akkor azt mondja, hogy de biztos, akkor nem, nem haragszol meg rá, hanem
2: tényleg
1: azt
2: mondod,
1: hogy persze, persze, gyere. Tehát,
0: Sőt, azt gondolom, hogy ilyen gyerek érdemes megtanulni ezt a gyereki hozzáállást. Tehát a gyerekeim, amikor elmondtuk nekik annak ideje, hogy visszük fagyizni holnap, akkor semmi kétségük nem volt, hogy holnap ez meg fog történni.
2: Sőt, bearanyozta az egész napjukat azt, hogy alig holnap aludtak. Mennek.
1: És még egy dolog eszembe jutott, hogy én például nincs sok időm, tehát nem úgy vezetek naplót, hogy minden nap, de hogy így időközönként, amikor van egy ilyen leállásom, vagy egy kicsit rátok nézni az életemre, akkor felírok egy pár gondolatot, hogy ez mozog bennem, vagy úgy érzem, vagy kétségeim vannak e felől, vagy hogy van valami, és akkor mondjuk legalább január elején, tehát így szilveszter új évkor, át szoktam ezeket olvasgatni egy-két évre visszamenőleg, és akkor néha az ember így is, ez is egy segítség, hogy én, mert be vagyunk szűkülve az itt és mostba, de az is egy segítség, amikor rátok nézni arra, hogy jó, hogy ez már 2 évvel ezelőtt is volt bennem kérdés, akkor fel se tűnt. De akkor valószínű, hogy az, hogy most meg ilyen erős bennem ez a kérdés, akkor ez nem véletlen. Tehát ez is egy segítség lehet, hogyha az embernek van egy ilyen hozzáállása, hogy igen, szeretném azt, hogy az életem... Tegnap egy barátunk mondta a húsvét kapcsán, hogy Jézus, amikor a kereszten kimondta az utolsó szót, azt mondta, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, és hogy a Vulgatában egy olyan kifejezés van, hogy be van fejezve az egész, le van zárva, minden dimenziója, így van kész a munkának. És hogy ez
2: térben, időben,
1: térben, időben, előre, a jövőre nézve, a múltra nézve, amit nekem meg kellett tenni, ami a szellemvilágban meg kellett, be van fejezve. És hogy ez a barátunk azt mondta, hogy vajon az életünk végén, amikor megállunk az Isten előtt, mi is ki tudjuk majd ezt mondani, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, be van fejezve az, amiért ezen a földön jártam. És ha ezt komolyan vesszük, akkor nem csak az itt és mostban pörgünk mindig ezerrel, hanem hogy, és jó volt az, amit te is mondtál, hogy ha más nem egy napra, hogy az ember akkor viszont menjen ki abból a megszokottból, menjen fel a Gellért hegy tetejére, vagy ki a Margit szigetre,
2: üljön
1: vagy
2: a fa tövébe,
1: igen, vagy üljön le a fa tövébe, minden nélkül, és akkor ott ha lecsendesednek a külső hangok, akkor az Isten szelíd halkhangja meg fog szólalni, vagy akkor rátok nézni az életemre, hogy igen, mert felelős vagyok az életemről, miért? Felnőtt ember vagyok, és egyszer vagyok ezen a földön, és nem mindegy, hogy ezt mivel töltöm.
2: Tehát merjünk kérdezni, és merjük őt próbára tenni, tehát megkérhetem azt, hogy itt most tök tanácstalan vagyok, hogy ez most jól érzem, vagy nem jól érzem. Mutasd meg, hogy mit tegyek.
0: Igen, igen. Különösen, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi nem mindent tudunk. Nagyon korlátozott a lehetőségeink, főleg azokat a dimenziókat, a jövőt, vagy jövőképet mi nem látjuk egyáltalán. És akkor azt mondja Isten, hogy nem is feltételezem, hogy ezt lásd, de hogyha velem együtt jársz, akkor gyakorlatilag minden információt megadok. Hasonlóan, mint amikor bevetésen vannak az utcán a tekesek, és ha mondjuk fölül kering egy helikopter, és
2: vagy
0: minden
2: egy drón.
0: Vagy egy drón, és akkor adja az infót. Na most ez kicsit erős kép, de valami, tehát az Isten mindent átlát, a nagyobb képet átlátja, és nem kap a fejezt, hogy hát hogy nem látod át az egész képet, mikor látja, hogy én most egy zsákutcában vagyok, és onnan akar kivezetni, és nem azt mondja, hogy na várjál, addig mérges vagyok rád, majd ha kijössz, hanem ő oda leül mellém, és azért kell nekem is leülni, hogy oda mellém tudjon ülni, és el tudja mondani, hogy tudom, mit érzel, de tudod mit, gyere, állj föl, indulj el egy másik irányba. A másik talán érdekes kép, hogy van egy járműünk, a kerékpár, ami képtelen állva működni. Azt csak lendületbe tudod használni. És úgy tanítanak bennünket kerékpározni, hogy lendületbe tesznek rá a kerékpárra, aztán majd hozzászokunk, hogy ez hogy működik.
2: Hogy tartsuk egyenesen.
0: Igen, és ilyen az Isten elhívása is, hogy ha nem indulsz el, ha nem lendíted be, nem baj, lehet, hogy lesz egy kis zöld foltod, de amire rátalálsz a te saját utadra, a saját irányodra, a saját lendületedre, az egy izgalmas, és egy olyan dolog, amire azt mondod, hogy hú, miért nem kezdtem el ezt előbb
2: az életemben. Tehát bele kell tenni az önrészt, ugye?
0: Igen. Ezt tudom hozzátenni.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Ez fantasztikus, fantasztikus jól esett nekem, és szerintem fantasztikus jól esett a hallgatóknak. Nyilván az az elsődleges. Nem az, hogy nekem jól esett, de hát nyilván nekem az a szerencsés helyzetem van ilyenkor, hogy nekem mindig jól esnek ezek a beszélgetések. Az Elhívásban rejlő erő minisorozatunknak a vendégei voltak a mai epizódban Révész Szilvi és Révész Lajos, a Budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, akik nem mellesleg a baptista szeretet szolgálat hitéleti vezetői.

0: Van-e más esély?
1: Vagy csak tűnjek el?
0: Mint eltűnni, jó, eltűnni. Van-e még tiszta lap? Van-e még remény?
1: Tényleg érdekel?

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő.
0: Időjárás.
3: Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: hét István Dániellel.
1: Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondtat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádió. Játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdy, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, immár negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szóló és a legszabadabb mint közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az ír irodalomnak, több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Mist köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 000 kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget. Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő népsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit Sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit Sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit Szigeti Színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit Szigeti Színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi programkínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Anna-völgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megerőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: A VL-döntő miatt hétvégén megbénul a magyar főváros. Júliustól megszűnnek a parkolóautomaták és emelkednek a díjak a fővárosban. Megújult a feneketlen taviszökőkút. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani Budapesten egészen június 4-éig a május 30-ai labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Mindeközben városszerte több helyen megállási tilalom is életbe lép, írja az Index. A rendőrség tájékoztatása szerint a leghosszabb ideig tartó lezárások a Városliget környékét érintik. Egészen június 4-én 20 óráig nem lehet közlekedni a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között. Szintén lezárják a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, valamint az Állatkerti körút egy részét. Május 28-a és 31-e között a Kóskároly sétányt és a Hősök terét teljesen elzárják a forgalom elől. Május 28-án napközben a Dózsa-György út Városliget felüli külső sávját is lezárják a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Az Andrássy út és környéke szintén jelentősen érintett lesz. Május 29-én 0 órától május 31-én hajnalig lezárják az Andrássy út szervíz útjait a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Ugyanezen a napon déltől magát az Andrássy utat és a Dózsa-György út érintett szakaszát is lezárják. Továbbá a Ripperónai, a Munkácsi, a Lendvai és a Benczúr utca bizonyos részein sem lehet majd közlekedni. A mérkőzés napján, május 30-án reggel 8 és 17 óra között a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető út, Üllői út és Sajó utca közötti szakaszát is lezárják a személyautók elől. Ezen a szakaszon kizárólag a tömegközlekedési járatok haladhatnak át. Több útszakaszon szakaszos és időszakos korlátozásokra kell készülni. Május 28-án délutántól május 31-én délig a Budai vár környékén a Hunyadi János utcát is lezárják a Clark Ádám tér és a Dísztér között. Május 29-én délelőttől május 31-én délutánig a pesti belvárosban is változások lesznek. Az Erzsébet körút, a Dohány utca, az Osváth utca és a Rákóczi út kijelölt részein korlátozzák a forgalmat. A meccs napján, május 30-án reggel 6 órától másnap hajnalig a Puskás Aréna környékén, valamint a Budai Csörsz utcában kell lezárásokra számítani. Szintén május 30-án 12 és 16 óra között időszakosan lezárják a Károly körutat, a Deák Ferenc teret, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Andrássy utat is. A folyamatos és időszakos útlezárások mellett a főváros számos pontján megállási tilalom lép életbe, amelynek pontos listája a rendőrség hivatalos oldalán olvasható. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedjenek. Megszüntetik az összes parkoló automatát, és a parkolási díj is drágul Budapesten július 1-től. A főváros szerint túl sokba került az automaták üzemeltetése, volt olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba került az automaták működtetése. Az automaták leszereléséről a fővárosi közgyűlés már 2024-ben döntött, a változás azonban csak most júliustól lép életbe. Az azóta miniszterként politizáló Vitézy Dávid korábban fővárosi politikusként beszélt arról, hogy az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek. A változtatásokkal milliárdos összeget lehet majd lefaragni a fővárosi parkolási rendszer költségeiből. A legtöbben már most is inkább telefonról intézik a parkolást, akik viszont továbbra is készpénzben fizetnének, azoknak a BKK azt javasolja, hogy fizethessenek a kerületi parkolási üzemeltetési irodákban. Az autósoknak eszerint egy napjuk lenne arra, hogy utólag készpénzben fizessenek.

0: Budapesten, hogy a 6. kerület a témában indított lakossági népszavazás nyomán 2026. január 1-től betiltotta az Airbnb-zést. Ezúttal pedig Józsefváros döntött úgy, hogy jelentősen korlátozná az Airbnb szállásokat. Társadalmi egyeztetésre bocsátja a józsefvárosi önkormányzat a rövid távú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja az Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. A kerület olyan szabályozást akar kialakítani, amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között. A szabályozás 3 szinten, kerület, lakónegyed, társasház szinten határozná meg a rövid távú szállások arányának maximumát, közölte az önkormányzat. A javaslatcsomag értelmében a kerületi lakások legfeljebb 4%-át lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének, a belső kerületekben az arány csökkentése a cél, a külső negyedekben, ahol most nincsenek rövid távú szállások, ott viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás. Társasházi szinten lakónegyedenként eltérő korlát lenne érvényben, annak érdekében, hogy a társasházakban a lakás tulajdonosok maradhassanak többségben, számolt be róla a turizmus.com. Az önkormányzat emellett társasházi hozzájáruláshoz kötni a szálláshelyek létesítését, és kötelezővé tenni, hogy minden szállás bejáratánál legyen tábla az üzemeltető elérhetőségével és a szállás egyéb hivatalos információival. Felhívták a figyelmet, hogy a javaslatok nem visszamenő hatályúak, vagyis a belső negyedekben, a Palota negyedben és a Korvin negyedben a már engedélyezett szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat ott már nem lehetne létesíteni. A kerület lakói május 31-éig véleményezhetik a javaslatcsomagot, a témában pedig egy társasházi és egy lakossági fórumot is szerveznek, az elsőt május 20-án, a másodikat május 26-án, a Horánszky utca 13-ban. Az Airbnb-s lakáskiadás akkor került előtérbe, amikor a 6. kerületben tartott ügydöntő szavazás keretében a kerületi lakosok a rövidtávú lakáskiadás betiltása mellett döntöttek. Azóta egyre több kerület vizsgálja felül a rövidtávú lakáskiadás kérdését, tekintve, hogy az Airbnb-k miatt csökkent a hosszú távra kiadott lakások száma, ennek következtében pedig növekedtek a bérleti díjak és az ingatlan árak is. A szomszédos Erzsébetvárosban szintén változást ígérnek a közeljövőben. A 6. kerülethez hasonló tiltás nem, de erőteljes korlátozás a 7. kerületben is várható. Újra működik a feneketlen tó ikonikus szökőkútja Budapesten. A felújított berendezés nem csak látványosabb lett, hanem a tó vízminőségének javításában is fontos szerepet kap. A feneketlen tó szökőkútja korszerű gépészettel újult meg és ismét üzemel, a 11. kerület egyik legnépszerűbb parkjában. Az új szerkezet kisebb és könnyebb lett, így a téli leállás után egyszerűbb a visszahelyezése és üzembe állítása is. A szökőkút nem csak látvány elemként fontos, a magasra törő vízsugár segíti a tóvizének levegőztetését és frissítését is, ami pedig hozzájárul a vízminőség javításához. Az esti órákban ráadásul fényjáték is várja a látogatókat, amelyet minden este 21 és 22 óra között lehet megnézni. Az elmúlt hónapokban a tó környezete is jelentős megújításon ment keresztül. A park Villányi út felüli része tavasszal új zöld felületekkel, automata öntözőrendszerrel és több új pihenőhelyel gazdagodott. A fejlesztés részeként tóparti dobogót, új padokat és kilátópontokat is kialakítottak. A Brenner János szobra fölötti sétánynál például már zavartalan kilátás nyílik a tó víz felületére. A Városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben a frissen vetett gyep is megerősödött, az évelő növények pedig fokozatosan benépesítették az új ágyásokat. A fiatal növényzetet egyelőre védőhálóval óvják. A felújított parkot már most sokan használják, a tóparti pihenőhelyek és sétányok gyorsan népszerűvé váltak a környéken élők és a kikapcsolódni vágyók körében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a nyári meleg. Több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az asbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ah!

98.6 Manna FM. Életöröm zene. If you ask a stupid question.

0: I'm Jordan Felice, and this is the story behind my song, Next to Me. Next to Me is a song.
1: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
0: He will always be right next to you. I've been

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Judló, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, hőség sújtja Európa több részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
4: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
1: Reklám hangzott el.
7: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, hőség sújtja Európa több részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
8: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
8: Időjárás.
7: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Manna!
0: Budapest Update.
9: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok. Már szerda van egyébként, szépen fogy a hét. Hála a pünkösnek. Május 27-e van, jó reggelt kívánok, István Dániel a nevem. Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Két napig Budapesten razziáztak a rendőrök, szabálytalan autóst most is szép számmal fogtak, majd mindjárt mondom a részleteket, illetőleg majd mások mellett arról lesz, hogy Budapest közlekedés biztonsága volt a központi témája a BKK harmadik Balázs Mór konferenciájának. Már is mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás a mai nap. Május 27-e van egyébként, 78 éve született Presser Gábor, Kossuth-díjas és Erkel Ferenc díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes a mai napon, a Lokomotív GT együttes tagja, a Víg Színház zenei vezetője. 318 éve hunyt el Esze Tamás, a Rákóczi szabadságharcot előkészítő felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros, 1666 körül született. 1708 pünkös napján Rákóczi hadában tömegverekedés tört ki tisztázatlanokból. Esze, akit nagyfokú önzetlenség és kötelességtudás jellemzett, a verekedők közé rohant, hogy szétválassza őket. Ekkor vesztette életét, vagy a verekedésben, vagy gyilkosság áldozata lett. Rákóczi nem feledkezett meg első híveinek egyikéről. Hajdúit saját udvari palotásai közé osztotta be. Szülővárosa Tarpa hajdúvárosi kiváltságot nyert a fejedelemtől, melynek első kapitánya Esze Tamás bátyja Esze János lett. 152 éve született mecsekaljai Horvai János szobrász, eredetileg Hopp, teljes nevén Horvai János Károly, neki köszönhetjük a Kossuth szoborcsoportot a budapesti Kossuth téren. 147 éve született Vízvári Mariska színésznő, aki szakácskönyvet is írt, számos naiva, majd komikus szerepeit remekül alakította, ismerte filmjei a Talpalatnyi földét, Nem életek muzsika szó nélkül, közvetlen stílusban megírt szakácskönyve is maradandó. 69 éve született Révész László, Munkácsi Mihály-díjas festő, performance művész, művész nevét László László festő és spiritista médium életére utalva vette fel. 57 éve hunyt el Obermayer Ernő, kossuth-díjas vegyészmérnök, mezőgazdász, aki fűszerpaprikát nemesített, nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a magyar fűszerpaprika nemesítésében, a Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta 1953-ban. 53 éve hunyt el Kabos Ilonka, zongoraművész, énekesnő, Kabos Ede újságíró lánya, Ady Endre barátja. Ady Endre Fehér Jány virág kezei című versének ajánlása így hangzik: Kabos Ilonka kedves kisúgomnak. Ady leveleinek egy részét Kabos Ilonka őrizte meg, majd ajándékozta a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára kéziratának. Elénekelte Mikes György Londonban élő újságíró Stalin Tangó című paródiáját, amely a BBC rádió rögzítésére került. A második házastársa Kentner Lajos zongoraművész volt. Andrei Csajkovszki Kabos Ilonkának ajánlotta az Invenciók zongorára második ciklusának harmadik darabját. 13 éve hunyt el Bárdi György, színész Jumurdzsák a mai napon. Jumurdzsák nyilván az alakítása volt az Egri csillagokból, Jászai Maridias érdemes és kiváló művész volt. 59 éve hunyt el Szőlősi Endre szobrász a mai napon. Barátai voltak Goldman György és Bokros Birman Dezső szobrászok. 1932-től a Szocialista Képzőművészeti Csoport tagja volt. Köztéren 10 szobra szerepel, műveit őrzi a Magyar Nemzeti Galéria. 116 éve hunyt el a mai napon Robert Koch, német bakteriológus, a tuberkulózis bacillust és a kolera kórokozóját is ő fedezte fel. Baden-Badenben 66 éves korában hunyt el. 1876-ban jött rá, hogyan keletkezik a lépfene. 1878-ban a baktériumok sebek elferdőzésében játszott szerepet kezdte vizsgálni. 1882-ben fedezte fel a TBC bacillusát, amiért 1905-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. 1884-ben fedezte fel a kolera kórokozóját is, majd 1890-ben sikerült tuberkulint előállítania, de az még nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. 1891-től a fertőző betegségekkel foglalkozó intézet igazgatója volt Berlinben, ahol a kórokozók vizsgálatára és tenyésztésére új módszereket dolgozott ki. Ma is napos meleg nyári idő várható, ahol a maximum hőmérséklet a zavartalan napsütés mellett akár 30 fokot is elérheti, holnap aztán majd frissülés érkezik. Sok mindenről lesz szó a Budapest Update-ben, hamarosan majd arról beszélek, hogy két napig Budapesten razziáztak a rendőrök, szabálytalan autós most is szép számmal akadt, illetőleg majd arról lesz szó, hogy a horvát és szlovén tengerpart továbbra is a magyar utazók egyik legnépszerűbb nyári célpontja, és a MÁV idén is különleges módon segít eljutni az Adriára, hogy mi módon, ez is érkezik hamarosan.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Két napig Budapesten razziáztak a rendőrök, szabálytalan autós most is szép számmal akadt. Még mindig többen használják a fővárosi buszsávokat, mint kellene. A 2020 óta tartó stratégiai együttműködése részeként ebben a hónapban is folytatta tehát a budapesti buszsávok ellenőrzését a BKK és a BRFK. A kétnapos május 20-án és 21-én tartott közös akció most sem volt eredménytelen, melynek során olyan főbutakon jelentek meg az egyenruhások, mint a Hegyalja út, a Bajcsy-Zsilinszky út, az Andrássy, a Közraktár utca, a Budaörsi út, a Bartók Béla út, a Gellért tér, valamint a Bátori utca. A buszsáv razzia keretében ezúttal 73 esetben kellett intézkedni. A buszsáv jogosulatlan használatáért 57 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, illetve egy esetben szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. Öten lejárt műszakival kocsikáztak, de egy-egy sofőr kerékpársávon motorkerékpárral való közlekedés, záróvonalon áthaladás és kézben tartott mobiltelefon használatáért kapott csekket. Öten a biztonságjövet sem csatolták be, ők is közigazgatási bírsággal folytathatták az útjukat, sorolták a kiágásokat a polisz.hu oldalon megjelent közleményben. Három esetben szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. Egy járművezetővel szemben buszsáv jogosulatlan használata és forgalomból kivont gépjárművel való közlekedés, egy másikkal szemben szabálytalan rakomány rögzítése, egy esetben pedig forgalomból kivont gépjárművel közlekedés miatt. Mindemellett előállítottak egy férfit is, aki jogosítvány nélkül vezetett. A horváti szlovén tengerpart továbbra is a magyar utazók egyik legnépszerűbb nyári célpontja, és a MÁV idén is különleges módon segít eljutni az Adriára. A jól ismert Adria Intercity mellett 2026 nyarán ismét forgalomba áll a Retro Istria Express, amely nem csak közlekedési eszköz, hanem valódi időutazás is, amely során az 1970-es és 80-as évek vasúti hangulatát élheti át az utazó. A járat június 26-a és augusztus 30-a között naponta közlekedik Budapest és az Adria térsége között, kedvező árakkal és többféle kényelmi kategóriával. A Retro Istria Express Budapest keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és több dunántúli felszállási lehetőséget is biztosít, többek között Székesfehérvár, Veszprém, Ajka és Zalaegerszeg térségébe. A vonat útvonal a Szlovénián keresztül vezet, érintve többek között Ljubljanát, Posztojnát, Kopert, Riekát, Opatiját. Közvetlen eléréssel vagy átszállással olyan további üdülőhelyek is megközelíthetőek, mint Pula, Triest, Izola, Portoros vagy Pirán. A Riekába tartó vonatrész Opatija Matuijánál áll meg, ahonnan buszokkal érhető el a tengerparti városközpont. Budapest közlekedés biztonsága volt a központi témája a BKK harmadik Balázs Mór konferenciájának. A főváros célja változatlan, 2050-ig nullára csökkenteni a közúti balesetek halálos áldozatainak számát. Az elmúlt időszak adatai biztatóak, de a szakmai szereplők szerint a folytatáshoz közös munkára, technológiai fejlesztésekre, jobb szabályozásra, gyakoribb ellenőrzésekre, szemléletváltásra és a közutak rendszerszerű átalakítására is szükség van. Május 22-én immár harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Közlekedési Központ az eseményt, amely az elmúlt években a fővárosi közlekedés egyik fontos szakmai találkozó helyévé vált. Az idei esemény fókuszában a közlekedés biztonság állt. Az, hogy milyen eszközökkel lehet csökkenteni a súlyos és halálos balesetek számát, és hogyan lehet biztonságosabbá tenni a fővárost minden közlekedő számára. A konferencia lehetőséget adott arra, hogy a főváros, a BKK, a rendőrség és a közlekedés szakmai szereplők közösen tekintsék át az elmúlt időszak eredményeit, a legfontosabb kockázatokat és a következő évek feladatait. A Vision Zero nem politikai jelszó, hanem szemléletváltás. A főpolgármester nyitó előadásában arról beszélt, hogy a főváros számára a közlekedés biztonsági adatok kiemelt jelentőségűek. Mint fogalmazott, ha Budapest valóban elkötelezett amellett, hogy az emberi élet védelme elsődleges szempont, akkor a halálos közúti balesetek száma az egyik legfontosabb mutató. Hangsúlyozta, hogy a Vision Zero nem egyszerű kommunikációs üzenet, hanem egy új gondolkodásmódot és rendszer szemléletet jelent a városi közlekedésről. A biztonságosabb Budapesthez a közlekedési rendszer egészét kell másképp kezelni, beleértve a sebességet, az ellenőrzést, az infrastruktúrát és a közlekedők felelősségét is. 7 év kihagyás után közvetlen járattal tér vissza Budapestre az American Airlines légitársaság. A napi járat ideális a turistáknak, különösen a folyami hajóutakra érkezőknek, illetve az üzleti utasoknak. Philadelphián keresztül több mint 100 úti cél érhető el Észak-Amerikában és a Karib térségben. Mérföldkőz érkezett a transatlanti légi összeköttetések újjáépítése, újraindult az American Airlines Budapest-Philadelphia járata, tehát ezzel a világ egyik legnagyobb légitársasága ismét összeköti Magyarországot az Egyesült Államokkal. Az újrainduló Boeing 787-8 típusú repülőgéppel közlekedő járat szolgáltatási színvonala egyaránt kielégíti a szabadidős és üzleti utazók igényét, és tovább erősíteti Budapest pozícióját a hivatás turizmus piacán. A járat május 22-e és október 5-e között napi rendszerességgel közlekedik már a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és Philadelphia nemzetközi repülőtér között. Az újrainduló járattal az American Airlines idén nyáron közel 60 ezer ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál Philadelphiában a más észak-amerikai és karibi célállomásokra tartó utasoknak. A közvetlen budapesti járat visszatérése nem csak egy újabb mérföldkő, hanem egy régóta várt légi összeköttetés helyreállítása is. 2025-ben több mint 630 ezer légi utas közlekedett Magyarország és az Egyesült Államok között. Így fürdőzhetünk féláron Budapesten. Sokan még mindig nem tudnak erről a lehetőségről. A budapesti történelmi fürdők továbbra is a legnépszerűbb kikapcsolódási lehetőségek közé tartoznak, ugyanakkor a jegyárak az elmúlt években jelentősen emelkedtek. A Zsigmondi klubkártya éppen ezért lehet jó befektetés azoknak, akik rendszeresen járnának a fővárosi gyógyfürdőkbe, hiszen akár már egyetlen látogatás is érezhető megtakarítást hozhat. Indul a nyár, már a mostani hosszú nyárias hétvégén is nagy számban indultak hűsölni a fővárosi fürdőkbe, ahol egyetlen nap alatt is több tízezer forintot hagyhatunk ott csak a belépőre a jelenlegi jegyárak mellett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a Zsigmondi klubkártya segítségével jóval kedvező belépőárakkal megúszhatják a fürdőzést, írja az Origo. A Zsigmondi klubkártya egyébként három történelmi fürdőben használható. Bár a Gellért, a Király és a Rácz fürdő zárvatartása miatt jelenleg csak három helyen fogadják el, éppen a legdrágább belépővel látogatható történelmi gyógyfürdőkbe kínál 50% feletti kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget. A Zsigmondi klubkártya kiváltása egyszerű 5000 forintos költséget jelent, amelyért cserébe 365 napon keresztül lehet kedvezményes jegyet vásárolni hétfőtől csütörtökig 5500 forintért, míg pénteken, hétvégén és kiemelt napokon 6000-ért, számolt be az Origo. Az írásból az is kiderül, hol és hogyan váltható ki a használható bérlet. Érdemes utána nézni az interneten. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben a 98.6 Manna FM-en.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, hőség sújtja Európa több részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására.

0: rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEC-et. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: Időjárás.
0: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázis.

titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény három napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az öt érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az öt hagyományos fesztiválnak mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kon Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kereké forduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 000 ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncert
filmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témájához szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a Szopláki Ördögjuk. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piris-Szentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A Szopláki Ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pirisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bátori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti. A kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak,
voltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgótarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében 4 gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni. Szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 ezeren látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl.

0: taníts már!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Reklám hangzott el.
9: Délutánig marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban a Bajnokok Ligája döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak.
1: Időjárás.
9: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Május 27-e van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a születésnaposokat, mindenkit, aki május 27-én látta meg a napvilágot. Ők egy napon születtek Presser Gáborral, Jamie Oliverrel, és Isten éltesse természetesen a névnaposokat és a Hella, a Gyula és a Pascal nevű hallgatókat. Ma szerda lévén egy újabb vitamin szerda, amiben a gyógynövények és a gyógyhatású készítmények a kozmetikumokban lesz majd a főszereplő. Dr. Kellen Ákos és Kellen Réka lesznek a vendégeim 9 óra után. Itt a Manna délelőttben, úgyhogy most is érdemes figyelni és készülni az életöröm zenékre, és aztán majd a zenei finomságokra is. 11 óra után indul a Manna délelőtt. Jó reggelt!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Egy újabb fantasztikus program lehetőség az Arénában június 23-án a Liba Bőr című produkcióról beszélgetünk. Szent Iváné éjszakáján egyetlen közös hang lesz mindenki, aki az Arénában ezt az előadást végighallgatja és végig énekli azokkal a művészekkel, akik ott lesznek az előadásról. A producerrel, Rácz Lászlóval beszélgetek. Mesélj kérlek egy kicsit bővebben erről. Ez nagyon sokat mondó, ez a mondat, amit én elmondtam a sajtóanyagból. Ugye Szent Iváné önmagában is egy őrületesen varázslatos, kedves és nagyon sokféle rejtelmet magában hordozó este, és nyilván, hogyha ehhez kapcsolódik egy produkció, azzal kapcsolatban ugyanezt sejtjük.
3: Hát igen, jól sejtitek. Annyit engedj meg egy picike kis előzményt elé, hogy tulajdonképpen mi azzal foglalkozunk, hogy olyan műsorokat és olyan produkciókat hozunk létre, amik extravagánsok, valami eredetiek, nem másolunk semmit, hanem mindig valami novumot, újat szeretnénk létrehozni. Erre jött létre a Kultúrklub. És ez a Liba Bőr produkció, ugye, ami az Arénában lesz, ez egy igazából meg akartuk idézni a régi tábortüzes táboroknak a hangulatát, az együtténeklést, a közös éneklést, a gitárhangot, és ezt gondoltuk át egy ilyen monumentális verzióba, ahol egy hatalmas 16 vagy 17 méteres idézőjeles tábortűz, sokan megijedtek, hogy igazi tüzet rakunk az Arénában, de hát ugye erre nincs is lehetőség, meg hát nem is erről van szó, de egy hatalmas látványos installáció lesz az Aréna közepén, és ezt fogjuk körbe ülni szó szerint zenészekkel, a hallgatókkal, az művészekkel, és duetteket, ugye ebbe az a nagy dolog, hogy duetteket fognak énekelni a közönség a művészekkel, hiszen előre megkapták a szövegeket, hogy melyek az ő részük, és melyek a művészek része.
2: Ez már önmagában is extra, már mint maga a duett, mint olyan, hiszen azt nagyon nehéz összeszervezni.
3: Igen, Tóth Ádám a zenei vezetője ennek a projektnek, ő egyébként a világhírű Hauser produkciónak is a zenei igazgatója, a projekt igazgatója, és őt kértem fel, hogy hangszerelje át gitárra, hegedűre és szájharmonikára ezeket a nagyon ismert dalokat, és hát felosztottuk, hogy ki mit énekel, melyeket a közönség, melyeket a művészek, és akkor így lesz belőle egy igazi közös duett, ami még nem is volt szerint, ilyet még nem is tudok, hogy lett volna
2: Magyarországon. Nem, ilyen nem volt. Ilyen kicsiben volt. A 45 pluszos korosztály emlékszik rá, az úttörőtáborokban az utolsó este mindig volt ilyen, ahol könnyes búcsút Igen. vettünk az első szerelemtől, és Igen. aztán leveleztünk utána, mert nem volt internet, leveleztünk, és reméltük, Pontosan. Hogy a következő nyáron találkozunk, és ezeket a dalokat vittük magunkkal. Én úttörő vasutas is voltam, és ott pedig óriási divat volt az 1-2 szál gitár alatt, az ifi vezetők, a helyes fiúk gitároztak, mi meg ott olvadoztunk és énekeltünk. Szóval nálunk különösen nagy, vagyis hát az úttörővasúton különösen nagy hagyománya volt ennek, de talán ez a generáció jobban emlékszik arra, hogy a közös éneklésnek mi a varázsa, az viszont szerintem egy óriási dolog, hogy ezt a következő generációknak is át tudjuk adni, hogy miért érdemes énekelni, hogy miért fantasztikus dolog énekelni.
3: Igen, hát ez célunk volt. Látom az eddigi visszajelzéseket, azért inkább a 40 pluszos korosztály hát az, aki jelen lesz ezen
2: akarjuk
3: az eseményen.
2: Akarjuk egy kicsit a szívünket ünneplőbe öltöztetni, azt hiszem.
3: Igen, hát nagyon jó nevek, nagyon jó nevek fognak énekelni.
2: Mondd kérlek, ha nem titok.
3: Hát most a teljesség igénye nélkül egy párat, aki eszembe jut, Udvaros Dorottya, Fűr Anikó, Hevér Gábor, Olá Gergő, Cutor Zoltán, Wolf Kati, most ezek jutottak így első blikre eszembe, de hát sokan leszünk, Aha. illetve lesz egy varázslatos gyerekkórus, akik az ominózus, a Bakács téri gyerekkórus, akik az ominózus Oscar díjas kisfilmnek az énekkara volt pár évvel ezelőtt, tehát ők is egy üde színfolt lesz, és megmondom őszintén, nagyon izgulok, tehát most nehogy azt higgye itt bárki, hogy most hűde nagy magabiztossággal nagyon-nagyon profin vágunk, ez az első ilyen próbálkozásunk, tehát nekünk is benne van az abszem, és de mindent megteszünk, hogy jól érezzék magukat. Ők is, illetve mi is, mert hát ez egy közös happening.
2: Figyelj, egészen biztos vagyok benne, hogy valami, amiben ennyi szív van, ennyi szép emlék, és ennyi régi hagyomány, az csak jól sikerülhet.
3: Ámen. így szeretném.
2: Oké, okay, hogyha ez jól sikerül, már pedig jól fog, hiszen most rátettük erre ezt a biztonsági lakatot. Szóban, hangban, energiában. Kiment az étterbe, hogy tuti, hogy így van. Akkor lesz-e folytatása? Lehetséges-e az, hogy ez egy hagyomány teremtő?
3: 100%, mert már befoglaltam az arénát jövő évre. Úgyhogy biztos,
2: hogy
3: lesz folytatása.
2: Okay.
3: Ennek egyetlen egy okkal maradhat ez el, hogyha a produkció, Isten ne adja, nem úgy sül el, és nem tetszik az embereknek, akkor természetesen egy negatív élményt nem szeretnék megismételni.
2: Oké, tehát ezt most töröljük a jegyzőkönyvből, mert ez nem fog megtörténni.
3: Töröljük a jegyzőkönyvből, igen, én is úgy gondolom, hogy lesz folytatás, és ez minden év Szent Ivánékor fog megtörténni ez a közös éneklés, az a libabőr feeling.
2: Legyen áldás ezen a Szent Iván éjjén, és legyen áldás az előadáson, és köszönöm szépen, hogy ránk értél, és köszönöm, hogy ezt összehoztátok.
3: Isten áldjon titeket, köszönöm szépen, köszönöm.
2: Rácz László volt a vendégem, a libabőr produkció producere, az óriási nagy együtt éneklés, ami június 23-án lesz az arénában, Szent Iván éjkor.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Aki utazást tervez, az most figyeljen nagyon, mert vannak a világon olyan pontok, ahol érdemes eltenni a kamerát, a telefont, bármilyen hiperjó fotósnak gondoljuk is magunkat, és bármennyire is él bennünk a késztetés, hogy lefotózzuk azt, amit a szemünk lát, mert hogy vannak olyan helyek a világon, olyan turista látványosságok, ahol tilos fotózni. Nyilván egyébként mindenki ügyeskedik és készít fényképeket, de hát azért valójában és igazából, ha betartanánk a szabályokat, akkor nem szabadna. Nyilván mióta csúcskamerák vannak beépítve az okostelefonokba, már senkinek sem kell cipelnie magával nagy és komoly kamerákat, ha csak nem professzionális fotográfusról beszélünk, de ők meg tudják, hogy hol nem szabad. Most már ezeket a képeket nagyon ritkán hívja elő az ember, és azért lássuk be, és tegyük a szívünkre a kezünket, fotózunk, ha kell, ha nem, hirtelen mindenki eső emberré változik, és mindent lefényképez, és pakolja ki a közösségi felületek, és aztán nem is nézegetjük a képeket. Úgyhogy én amondó vagyok, hogyha valaki tényleg szeretné az emlékeit összerendezni, akkor ez a fotóalbum nem volt egy hülyeség régen. Azokat még most is nagyon szívesen leül az ember és átlapozza. Egy telefonon másképp néz rá az ember a képekre. Igaz, hogy a fotóalbumban nem tudjuk a két ujjunk segítségével kinagyítani a képeket. Na, hol tilos a fotókat készíteni, hogyha turista látványosságokról van szó? Van 6 helyszín, ahol, hogyha az ember turistaként fényképezni akar, akkor akár bajba is kerülhet, pedig akad köztük olyan látványosság is, amelyet szinte minden turista lekap, hogyha a közelében jár. Például elsőként, ha bárki párizsi vakációt tervez, akkor érdemes erre nagyon odafigyelni, mert az Eiffel-tornyot sem lehet akármikor lefényképezni. Gyakorlatilag betartathatatlan az az európai szabály, amelynek értelmében éjjelente, amikor 20 000 lámpa világítja meg a szerelem városának világszerte ismert szimbólumát, amit egyébként az energiaválság miatt ott is hamarabb kapcsolnak le. Szóval, hogy ezt senki nem fotózhatná le akkor, amikor világít az Eiffel-torony. Az illegálisan készített kép megosztása végképp tilos volna, ez már magában foglalja azt is, hogyha Facebookra akarná az ember feltölteni a képet. Nem igen tartja be a tiltást senki, de hát nem is szankcionálják azt, aki ezt teszi. Azért az jó, hogyha az ember tisztában van vele, mert ha valaki azzal érvel, hogy nem készíthettünk ott képet, akkor nem palira vesz éppen bennünket, vagy megpróbál hülyeséget elhitetni velünk, hanem figyelmeztet egy bizarr és senki által sem betartott szabályra egyébként. Na, aztán a Taj Mahal belülről tilos lefényképezni. Ugye a síron túl is szerelem örök jelképe a turisták tömegének képein jelenik meg rendre évről évre, de talán feltűnhetett, hogy a belsejéről készült fotók nem kerülnek fel az internetre, ennek is megvan a maga oka. A mauzóleumban és a sírok környékén fényképet vagy videót készíteni nem csak tilos, hanem borzasztóan tiszteletlen dolog is egyben, és erre azért nagyon figyelnek az emberek, de emiatt különben nem is engedik, hogy akár állványt vagy nagyobb fotótáskát bevigyen az ember. Aztán érdekes módon a féle Egyesült Arab Emírségek is tiltó listán van fotózás szempontjából, a palotákat, a katonai vagy kormányzati épületeket minden körülmények között tiltott fotózni, de az utcán sem fényképezhetünk le csak úgy valakit, előzetesen engedélyt kell erre kérni, és a felvétel csak akkor hozható nyilvánosságra, hogyha annak minden résztvevője beleegyezett ebbe. A reptereken sem lehet videót vagy fényképet készíteni, a börtön lehet a vége a dolognak, hogyha valaki ezt megszegi, és ezt ott kint nagyon komolyan is vesz. Aztán ott van a Sixtus kápolna, mert hogyha ott például rajta kapják a turistát, hogy képet készít a kápolna belsejében, akkor kötelezni fogják annak törlésére, addig ott állnak, megvárják, amíg töröljük a képet. Ez a szabály a 80-as évek óta van életben, amikor is a Nippon TV exkluzív jogot szerzett magának az itt készült képek terjesztésére, cserébe azért, hogy finanszírozta a kápolna felújítását. Aztán ott van a nap palotája Észak-Koreában, mondjuk azon nem csodálkozunk, hogy ott is tilos fényképezni. Ennek az épületnek a látogatói számára egészen biztosan alacsony, és nekik megvan minden okuk arra, hogy betartsák az összes rájuk vonatkozó szabályt. A belső térben ezt egyszerűen oldják meg, elveszik minden belépő kameráját és telefonját. Aki a külső részekről készít fotót, annak pedig arra kell figyelnie, hogy ahol Észak-Korea korábbi vezetői láthatók, semmiképpen sem maradjon le egyetlen részletük sem a képekről, mert az nagy-nagy tiszteletlenségnek minősül. Aztán ott van még a Tower, ami meglepő módon szintén ilyen hely, Londonban nem számítana az ember ilyesmi fajta korlátozásokra, pedig itt is szembesülhetünk vele, igaz, hogy csak abban a teremben, ahol a koronaékszereket lehet megnézni, ott tilos fényképezni. Úgyhogy ezeken a helyeken ügyelni kell arra, hogy ne fotózzunk, tehát a Tower, aztán Észak-Koreában a Nappalotája, a Sixtus kápolna, a fél Egyesült Arab Emírségek, ugye, mert ott palotákat, katonai és kormányzati épületeket nem szabad fényképezni, aztán a Taj Mahal belső része szintén tilos, és hát elméletileg éjszaka nem szabadna fényképezni az Eiffel-tornyot, úgyhogy ezekre a szabályokra érdemes figyelni, de legalábbis tudni róla, hogy léteznek, hogyha esetleg meg akarnának büntetni minket emiatt, akkor tudjunk róla, hogy valid a történet, tényleg így van, létező szabályokról van szó.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Létezik egy bizonyos belső hang, aki azt a bizonyos belső párbeszédet adja nekünk, a pro és kontra listáinkat, azokat a belső vitákat, amiket tulajdonképpen magunkkal folytatunk. Ez az a belső hang, ami akkor is narrálja a gondolatainkat, a cselekedeteinket, az egész tevékenységünket ébrenlétünk során, amikor az ember már úgy érzi, hogy beleőrül. Nyilván lehet erre nem figyelni, lehet erre úgy figyelni, hogy hasznos legyen, lehet ezt megfigyelni is külső szemlélőként, és lehet úgy venni is, hogy néha segítségből megszólal a fejünkben ez a bizonyos hang, mint egy jó fej, vagy ahogyan én néha nevezni szoktam, rossz fej barát, aki így vagy úgy megpróbál minket befolyásolni, vagy elvinni egy bizonyos irányba. Nem véletlenül foglalkoznak ezzel olyan sokat a pszichológusok és a filozófusok. Erről lesz most szó, Lendvai András írása nyomán kezdtünk el erről gondolkodni, és bár néha sokszor előfordul, inkább így mondom, hogy furán nézünk arra az illetőre, aki azt hangoztatja, hogy a fejében lévő hangoknak köszönhetően hozott meg bizonyos döntéseket az életében. De a fejünkben lévő hangokat most nem mentális probléma vagy patológiás szempontból kell érteni, erre felhívnám mindenkinek a figyelmét zárója bezárva. Szóval a legtöbb ember rendelkezik ezzel a belső hanggal, amit általában akkor hallunk meg, amikor gondolkodunk, írunk vagy éppen olvasunk. Na de mi ez a hang? Ugye a hétköznapokban nagyon sokszor szinte észre sem vesszük, és mégis egész nap halljuk ezt a belső hangot, ezt a belső párbeszédet, ezt a folyamatos ellenkezést és véleményformálást, hogy a gondolatainkat valami szó szerint narrálja a fejünkben. Leginkább ez olyan, mintha a fejünkben saját magunkkal beszélgetnénk, elképzelni viszont nagyon nehéz ezt, hogy miért is vannak hangok a fejünkben. Elsőre talán kicsit úgy hangzik, mintha egyértelműen mentális problémája lenne az embernek, aki ezt a hangot vagy ezt a párbeszédet folytatja a saját fejében, azonban ebben az esetben mindez teljesen normális, nyilván bizonyos mértékig, mondom még egyszer, hogyha patológiás esetről van szó, az teljesen más lapra tartozik, de ez a hang, ez létezik, de vajon mi is ez a hang? Ez belső beszédnek nevezik. Ezt a belső hangot, amit az elménkben hallunk, amikor gondolkodunk, vagy éppen olvasunk. Meglepő módon az empirikus kutatások azt találták, hogy nem mindenkinek van meg ez a belső hangja, a legtöbbünknek viszont igen. Emiatt is lehet, hogy a tudomány és a pszichológia is nagyon nagy figyelmet szentelt, sőt, szentel most is ennek. Több mint egy évszázada már azt is tudjuk, hogy ezt a belső hangot különösen szövegolvasáskor a gége apró mozgásai kísérik, ami egyértelmű kapcsolatot mutat a belső és a külső beszéd között. Ugye milyen érdekes, hiszen például akkor, hogy az ember rossz kedvű vagy ideges, egy-egy még ha kikényszerített mosoly is az a mosoly, amit az arcunkra teszünk, a szánkat mosolyra húzzuk, maga az izommozgás ad egy olyan információt az agynak, hogy jól vagyunk és jó kedvünk van. Szóval valahogy így kapcsolódik össze a gége apró mozgás sorozata, ami kíséri ezt a beszédet, és ez az, ami egyértelmű kapcsolatot mutat a belső és a külső beszéd között, ahogyan az imént mondtam. A téma vizsgálata a pszichológusokat és a filozófusokat egyaránt foglalkoztatja, az utóbbiak szerint viszont a pszichológia csak egy bizonyos pontig tudja magyarázni a jelenséget, hiszen a belső hangnak vannak bizonyos vonatkozásai, amelyekre csak sajátos elméleti gondolkodással lehet megoldást találni. Ennek ellenére a téma sokkal nagyobb figyelmet kapott a pszichológusoktól, mint a filozófusoktól, érthető módon. Közöttük például igazi úttörőnek számított a 20. század elején tevékenykedő szovjet pszichológus Lev Szemjonovics Vigotsky, aki szerint a belső hangunk a gyerekkorban sokak által kitalált, láthatatlan barátokig vezethető vissza. Vigotsky azt is kiemelt, hogy bizonyos életkorig a legtöbb gyerek hangosan beszélget magával. Szerintem mindannyian így voltunk ezzel, vagy általában egy kitalált személlyel és magával, tehát amikor szoktuk ugye mondani, annak idején egy beszélgetésben mesélt el a lányáról Hernádi Judit, hogy játszott benne és beszélt a gyerek magában, és azt mondta, hogy hát mi többen vagyunk, azt hiszem valahogy így volt a történet, de ez nem egy egyedi jelenség, mindannyian többen vagyunk gyerekkorunkban, amikor játszunk, babázunk, minden szereplő mi vagyunk, ugye? És tulajdonképpen itt arról van szó, hogy idővel, amikor haladunk előre az életünkben, akkor előre haladtával kinövik ezt az emberek, és abban marad ez a szokás. A pszichológus úgy gondolt, hogy a belső hangunk akkor alakul ki, amikor ez a szokás megszűnik, vagy elhalványul, úgyhogy tulajdonképpen a belső hangunk egyszerűen külső beszéd, amelyet internalizálunk, azaz belsőítünk, ahogy ezt a The Conversation megírta. Ezzel az elmélettel több filozófus is egyetért, de vannak, akik másként látják a jelenséget, mivel úgy vélik, nincs olyan cselekvés, amit kívül és belül is végezhetünk. Ezért aztán egyes filozófusok úgy gondolták, hogy a belső beszéd, azaz a belső hang valójában nem is beszéd, hanem annak egy mentális reprezentációja. Egy amerikai nyelvész, Ray Jackendoff szerint ez azt bizonyítja, hogy arra gondolunk, hogy hogyan változtatnák meg a való életben egy-egy mondandónknál a hangszínünket, hangsúlyunkat, és akkor ez a fejünkben is úgy hangzik el, bármilyen lehetőségre is gondolunk. Tehát valójában nem is beszélünk, csupán szimuláljuk azt, hogy hogyan nyilvánulnánk meg valójában, és bár senki sem hallja, mégis előnyös lehet, mert annak ellenére, hogy többféle feltételezés is létezik arra vonatkozóan, hogy mi is igazából a belső hangunk, arra azonban részben már választ találtak a kutatók, hogy mit profitálhatunk belőle, mert előnyei is vannak bizony. Egy gondolatnak vagy egy hiedelemnek a tudatosítása belső kifejezésével elősegíteni képes az ember önmaga számára a döntés és az érvelés folyamatát is, még a hétköznapi kérdésekben is, úgyhogy érdemes figyelni ezt a bizonyos belső hangot.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A főszereplő ma a történeteink között a Szabad Európa Rádió. A Szabad Európa Rádiót és testvér szervezetét, a Szabadság Rádiót az Amerikai Egyesült Államok kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a céllal, hogy híreket és információkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre, azokba az országokba, ahol a idézem, kormányzatok betiltották vagy akadályozzák az információk szabad áramlását. A Szabad Európa Rádiót hivatalosan az amerikai kormány által létrehozott National Committee for a Free Europe nevű szervezet alapította 1949-ben az antikommunista propaganda céljaira. A főleg a Szovjetunióba sugárzó Szabadság Rádió két évvel később jött csak létre, majd aztán a két szervezet 1976-ban egyesült. A Szabad Európa Rádió, illetve a Szabadság Rádió a kezdetektől 1972-ig költségvetési támogatást kapott az amerikai központi hírszerző ügynökségtől, vagyis a CIA-tól. Az első években a CIA és az amerikai külügyminisztérium irányelveket dolgozott ki a rádió számára, aztán a későbbiekben a rádió által képviselt politikai irányvonal a hivatalos szervek és a szerkesztőség tagjai közötti konzultáció során alakultak ki. A Szabad Európa Rádió 1993 végéig üzemelt, 27 évvel később, 2020 szeptemberében pedig újraindult a médium, de az új korszaknak megfelelően már nem rádióként, hanem online multimédiás szolgáltatásként, hírekkel, cikkekkel, audiopodcastokkal és videós tartalmakkal is így üzemel Szabad Európa néven. A rádió megalakulását a II. Világháborút követő nemzetközi politikai viszonyok indokolták. A Szovjetunió kiterjesztette hatalmát Kelet-Közép-Európába és ráerőltette saját társadalmi rendszerét. Ennek következményeként nagyon sokan menekültek nyugatra, leginkább az Egyesült Államokba. A hidegháború elején intenzív lélektani hadviselés indult meg a két világrendszer között. Az Egyesült Államok kormánya a szovjetek terjeszkedésének feltartóztatása érdekében ezért kezdeményezte 47-ben egy olyan szervezet létrehozását, amely a szovjet befolyás alá került kelet-közép-európai lakosság számára a polgári demokrácia értékeit kívánta sugárzni. 1949. május 17-én New York államban bejegyezték a Szabad Európa Bizottságot, amelynek osztályaiként megalakultak a nemzeti bizottmányok, például 1949. július 21-én a Magyar Nemzeti Bizottmány, és 1949. decemberében a Szabad Európa Rádió. New Yorkban megkezdődött a magyar osztály megszervezése, munkatársainak kiválasztása, 1950. augusztus 4-én pedig kísérleti jelleggel beindított a magyar nyelvű adást. A New Yorkból sugárzott műsor naponta kétszer jelentkezett, és főleg híreket közvetített. 1951 májusában a SZER európai központja Münchenbe került, tehát 1951. október 6-án pedig már onnan adta magyar nyelvű egésznapos műsor programját a Szabad Európa Rádió. 1950. augusztusában megindult magyar adások hangszalagjait kezdetben repülőgépen Athénba szállították, majd egy hajón lévő rádióállomás sugározta Magyarországra. 1951 és 62 között a rövid hullámú magyar adások nagy részét Holzkirchenből, aztán Portugáliából sugározták. A magyar osztály 81 munkatárssal dolgozott. Az érintett kommunista kormányok gyakran küldtek hírszerzőket a két szervezetbe, több ilyen beépülés tartós sikerrel is járt. Emellett a rádió adásait a keleti blokk országai igyekeztek elektronikusan zavarni és a vételi lehetőségeket korlátozni. Budapesten a belső kerületekben számottevő hatékonyságú volt a zavarás. A Fiumei úti Oti palotában az 1931-ben átadott 18 emeletes torony legfelső szintjén felületi jellegű helyi zavaró állomás működött direkt emiatt. 1952-től a Magyar Rádió működő adói mellett Szolnokon és Székesfehérváron, aztán Pécsett, Nyíregyházán, Szombathelyen, Diósdon, Baladon, Szabadin és a Lakihegyen is üzembe helyezték ezeket a bizonyos zavaró állomásokat. 1957-ben a zavaró adók problémákat okoztak a Magyar Televízió kísérleti adásának elindításában. A műszaki jellegű rádió elhárítást 64 tavaszán leállították, aztán 68-ban a prágai tavasz leverését követően rövid ideig újraindították. A hatékonysága ekkorra már megkérdőjeleződött, és a fenntartása is költségesnek bizonyult. Ez tehát a Szabad Európa Rádió története.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és egy újabb vitaminszer, de amiben a gyógynövényekről és a gyógyhatású készítményekről lesz szó. A gyógyhatású készítményekről, amiket a kozmetikumokban használnak. A vendégem dr. Kellen Ákos és Kellen Réka. Velük beszélgetek ebben a témában a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Délután már számíthatunk záporokra, több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérsékelik a felesleges állami kiadásokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi baraszk és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége dr. Kellen Ákos és Kellen Réka, velük beszélgettek a gyógynövényekről és a kozmetikumokban található gyógyhatású készítményekről. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Két vendége is van a mai műsornak, Kele Réka és dr. Kelen Ákos, a dr. Kelen képviseletében, Réka szakmai vezető, Ákos pedig kutatási, fejlesztési vezető. A gyógyhatású készítményekről fogunk beszélgetni, mert hogy azért, hogyha az ember elmegy egy drogériába, egy boltba, vagy online keresgél, akkor egészen biztos, hogy nem fog tudni elsőre választani, de biztos, hogy nem tud jó döntést hozni majd, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy valóban azt kapjuk-e, ami egy adott termékről le van írva, vagy ami rá van írva. Szia Réka, szia Ákos, köszönöm, hogy ránk értek.
3: Szia, köszönjük szia. Szépen a lehetőséget.
2: Egy sikertörténet mögött mindig van egy saját sztori, ezt már az évek során a rádiózásban és az interjúkban megtanultam, hogy mindig van egy saját történet, amiből kinőnek a sikeres történetek, a jó termékek és a szép sztorik, amivel más embereknek is tudott segíteni, az a bizonyos történet. Nálatok van-e ilyen?
4: Van. Édesapánk, édesanyánk együtt indította mindketten gyógyszerészek, és főleg édesapánk érkezik a kutatás oldaláról, és mindig kereste azokat a természetes megoldásokat a kozmetikai iparban, amivel segíteni tud a felhasználóknak.
2: Volt valami egészségügyi probléma a családban, vagy csak segíteni szeretett volna másokon?
4: Konkrét egészségügyi probléma nem volt, inkább a tanulmányai, illetve a munkája során került kapcsolatba a gyógynövényekkel. Aha. És ezen az úton indult el. Először egy nagyobb cégnél, majd megalapították együtt a saját céget, és ez volt hogy a szépség mellett lett az egészség, illetve a gyógynövények, aha, hogy milyen,
2: hogy nem
4: hogyan
2: kell,
4: lehet.
2: Hogy a kettő kizárja egymást.
4: Hogy nem kell, igen, és nem minden esetben kell gyógyszert, vagy mesterséges anyagokat használni, hanem a gyógynövényekben ott rejlik az a gyógy erő, úgymond, ami felhasználható különböző problémák esetében.
2: Vajon miért tűnt ez el? Hiszen a régi időkben, hogyha belegondolunk, akkor még amikor a magyar nép régen-régen visszatekintve az időkben egy igazi természeti nép volt. Voltak a javasasszonyok, a füvesasszonyok, a tudók, a kenőasszonyok és azok az emberek, akik tudták, hogy mire mi való. Sőt, azzal is tisztában voltak, hogy a kertünkben, ugye akkor még voltak ezek a bizonyos pottyantós vécék, sőt csak azok voltak, ugye az árnyékszékek. Annak a környékén olyan növények nőttek, amik a szervezetünkből hiányoztak.
3: Hát én nem mondanám azt, hogy eltűntek, inkább tudományos alapra helyeződtek. Uh-huh. Tehát azért régen ez a kipróbálom és vagy sikerül, vagy nem, azért az elég nagy bizonytalansággal járt, és nyilván csak arról tudunk, ami sikerül, de a rosszul kezelt problémákról nem tudunk.
2: Gondolom, abból is volt jó, már a valós sikerült esetekben.
3: Az mindig kisebb publicitást kap, viszont manapság nyilván olyan gyógynövényeket és a gyógynövénynek olyan részét használjuk föl, amelyiktől a hatás nem csak remélt, hanem bizonyítottan elvárt is.
2: Hogyan fejlődött a gyógynövények ismerete az elmúlt években? Mit tapasztaltok?
3: Igazából évről évre mondhatjuk, ha beszélünk egy gyógynövényről, nagyon nehéz erről beszélni, mert maga a gyógynövénye sok mindenből áll. Maga a gyógynövény vagy a drog része a gyógynövénynek, az adott esetben csak a levele, csak a kérge, csak a gyökere, tehát meghatározott része, nincs olyan, hogy az egész növény magában.
2: Nem minden növénynek minden része.
3: Nem, sőt a gyógynövénynek sem minden része hasznos, aha, tehát külön kell választani, és a drogoknál is külön meg van határozva, hogy a gyógynövénynek melyik része az, és abban rengeteg hatóanyag van. Na most az analitika fejlődés egyre tisztábban tudjuk elválasztani az adott gyógynövénynek, az adott drogjából az ilyen-olyan hatóanyagokat, és így a hatás is egyre specifikusabb lehet.
2: A drog elnevezésnél álljunk meg egy pillanatra, még mielőtt bárki a hétköznapi használatra gondolna, a drog elnevezés mint olyan, az eredendően nem azokat az anyagokat jelenti, amiket mai napság jelölni szoktak.
3: Nem, a gyógyszerkönyvben meghatározott, gyógyhatással rendelkező, bizonyított gyógyhatással rendelkező gyógynövénynek a részét.
2: Hogyha a gyógynövények irányában megy el valaki, aki a kozmetikai iparban vagy a kozmetikumok között szeretne olyan összetételű anyagokat létrehozni, ami egészséges, akkor mire kell a legjobban figyelnie?
3: Igazából az elsődleges az, hogy hasson. Tehát azt a hatást, amit ígér a termék, azt valamilyen hatóanyagnak, valamilyen aktív anyagnak hordoznia kell. Ezért én azt javaslom mindig bárkinek bármilyen terméket keres, kozmetikumok esetében, vagy gyógyhatású termékek esetében magán a készítményen föl van sorolva csökkenő sorrendben a készítményben lévő anyagoknak a listája.
2: Aha. Ha az van legelől, amiből a legtöbb van?
3: Így igaz, aha. igen, de nem biztos, hogy az a ható anyag, aha. hiszen a segédanyagból rendszerint több van benne, de egy kis utána olvasással, informálódással, információgyűjtéssel tisztában lehetünk, hogy az a hatás ténylegesen, azt a hatást ténylegesen hordozza valamelyik komponense a készítménynek, és ha benne van, akkor reménykedhetünk a jótékony hatásba, ha nincs benne, akkor viszont bármit írnak a termék elejére, az egy nem várható hatás.
2: A gyógynövényekről és a gyógyhatású készítményekről beszélgetünk a mai műsorban. Két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és azzal folytatjuk majd, hogy tekintettel arra, amit most Ákos elmondott, hogyan tudunk jól dönteni, hiszen nagyon nagy a merítés, és nagyon tág a piac, és hogyha az ember szeretne valóban egészséges krémeket, kozmetikumokat választani, akkor sokszor bajban van a választásnál. Hamarosan folytatjuk. Ugye?

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai műsorban a gyógyhatású készítményekről, a gyógynövényekről, a gyógynövény alapú készítményekről és kozmetikumokról beszélgetünk két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával a dr. Kelen képviseletében. És ugye az előzőekben Ákos ott tettük le a fonalat, hogy az összetételről beszélgettünk. Olvassuk el a címkét, még ha el is olvassuk a címkét, nagyon sok mindennek kéne utána olvasni ahhoz, hogy értsük, hogy azon mi van. Mi az elsődleges szempont, ami mondjuk a legkönnyebben, vagy a legkönnyebbé teszi a választást, vagy megkönnyíti, illetve mi az, amire piros lámpaként figyeljünk, hogy ne legyen benne ezekben a bizonyos kozmetikumokban, amiket használni kívánunk.
2: Hát ami nem érdemes, hogy benne legyen, az például tartósítószer, színezőanyag, főleg egy gyógyhatású készítménynél ezek semmiképp se szükségesek, de más készítménynél sem. Színezőanyag sem célszerű, hiszen legtöbb esetben ezek nem a hatáshoz kellenek. Következő lépésben, hogy mi legyen benne. Adott esetben, tehát kérdés, hogy egy bizonyos gyógynövénytartalmú készítményt keresünk, vagy egy problémára keresünk megoldást. Nyilván van, aki jobban jártas a területen, és tudja, hogy neki melyik gyógynövényekre van szüksége az adott problémához, ott ugye egy tájékozottabb vásárlóról van szó. Hogyha kevésbé, akkor nyilván a márkába vetett bizalom, ami mérvadó, úgymond, illetve a címkén feltüntetett információk. Egyébként minden kozmetikum, minden jogszerűen forgalomban lévő kozmetikum egy Európai Unión elregisztrált termékkel, hogy legyen, tehát ilyen szempontból egy biztonságos termék, de nyilván vannak hatásosabb, kevésbé hatásos termékek. Itt azt gondolom, hogy tényleg a gyártóba vetett bizalom, ami, hogyha az ember nem kellőképpen tájékozott, akkor ez a lehetőségünk. És egyébként korábbiakban létezett egy gyógyhatású termék, kategória, ami sajnos, a mi szempontunkból sajnos megszűnt az utóbbi időkben, és van a tisztán kozmetikum, és van a orvostechnikai eszköz, meg gyógyszer. Tehát ez a köztes kategória, és egyébként mi pont ezt a két kategória között igyekszünk lavírozni jogilag kozmetikummal, de a hatását tekintve mégiscsak biztosítani azt a magasabb színvonalat.
1: Van-e még újdonság? Lehet-e még újdonságokat felfedezni a gyógynövények világában?
3: Persze.
1: Hogyan?
3: Ahogy az előbb is említettem, gyakorlatilag a tudomány fejlődésével egyre tisztábban lehet előállítani a hatóanyagokat, vagy kivonni a hatóanyagokat az adott gyógynövényből, illetve vannak még mindig olyan felfedezésre váró természetes vegyületek, aminek az azonosítása, de főleg a racionális kivonása, az még várat magára. Úgyhogy igen, gyakorlatilag ez egy kimeríthetetlen tárház szerencsére. És a kombinációkról is beszéljünk.
2: Aha. Illetve igen, azt hiszem a kombinációk meg ezeknek a gyógynövényeknek a formulálása, mert nyilván teljesen új gyógynövényt talán már nem tudunk felfedezni, de az, hogy ezeket hogyan kombináljuk, illetve milyen készítményekben adjuk a felhasználóknak, tehát mondjuk nagyon nem mindegy, hogy egy krém vagy egy gél formátumban, hiszen ezeknek más a felszívódása, tehát hogy ezekkel azért bőven lehet még úgymond játszani.
1: Azon gondolkodtam, hogy vajon releváns-e az éghajlati tényező, amire az ember gondol, hogy mondjuk egy skandináv országban másféle növények vannak, más éghajlaton vagyunk, mondjuk sokkal hidegebb az idő, máshogy reagál a bőrünk, más gyógynövényeket kell bevinni mondjuk egy krémmel, illetve mi egy ilyen kontinentális éghajlaton, mondjuk most már nem annyira az.
3: Melegszik.
1: De igen, tehát hogy itt másféle gyógynövények van nekem, most egy kicsit próbálok párhuzamot vonni, nem tudom, hogy érthető, hogy mit akarok kérdezni. Szoktuk volt mondani, ugye, hogy azokat a zöldségeket, gyümölcsöket kell fogyasztani, ami a mi területünkön az adott évszakban megterem, mert ahhoz vagyunk valahogyan kitalálva. Ez igaz-e a gyógynövényekre?
3: Hát én inkább azt mondanám, hogy itt közelítsük meg két felől a dolgot. Egyrészt a gyógynövénynek a hatóanyagtartalmát meghatározza az, hogy milyen éghajlaton, hol terem, hol nő az a gyógynövény. Ezért például egy Dél-Amerikában nővő aloe verának teljesen más a hatóanyagtartalma, mint mondjuk egy meleg egyházi skandináv országban felneveltnek, ezért önmagában az, hogy valamiben van aloe vera, az például lehet jó is, de lehet teljesen semleges is. Tehát nagyon fontos az, hogy az a gyógynövény, amit felhasználunk, az honnan származik.
1: Aha.
3: Mert ez határozza meg, meg mikor születelik, meg milyen volt az adott termés, tehát ezek mind a biológia által, illetve a környezet által befolyásolt dolgok, amire nincsen ráhatásunk. Nyilván egy olyan kozmetikai vagy gyógyhatású készítményben, ami egy nagyobb, szigorú belevárásunknak igyekszik megfelelni, ott nagyon fontos, hogy a hatóanyagtartalom ne függjön gyakorlatilag az évszaktól, a gyógynövény, a drognak a származási helyétől, hanem minden készítmény esetében az adott hatóanyagtartalom garantálva van. Kérdezted azt, hogy gyakorlatilag jó-e a helyi gyógynövényeknek a használata? Igen, jó, mert nem messziről kell idehozni, de amúgy a bőrünk nem tud különbséget tenni egy messziről idehozott, jótékony hatással bíró gyógynövény, vagy a szomszédban termő jótékony hatással bíró gyógynövény esetében, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a biológiai lábnyoma kisebb a helyi gyógynövényeknek, hatás tekintetében pedig a hatóanyagtartalom a döntő.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek mai vendégeimmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és folytatjuk majd, Réka szeretett volna valamit hozzáfűzni, és aztán arról is beszélgetni fogunk, hogy létezik-e a gyógynövények között mondjuk úgy népszerűségi lista, hogy melyek a leggyakrabban használt, vagy a legnépszerűbb gyógynövények a kozmetikumok között. Hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: reneszánszát éli, hogy az ember szeretne visszanyúlni a természetbe és megtermeszteni magának bizonyos gyógynövényeket, aminek egyébként abszolút van relevanciája, viszont ami különbség mondjuk az üzemi körülmények között előállított termékek esetében, az a standard minőség. Míg a kertben, amit termesztünk és szedünk, az ugye nagyban függ, ahogy Ákos az előbb említette, az időjárástól, a szüreteléstől, a sok mindentől. Tehát ez egy bizonytalan, ami saját felhasználására persze jó alkalmazható, viszont ami számunkra fontos, hogy mindig egyenletes minőséget tudjunk biztosítani, és ez az, ami egy kertben szedett gyógynövény esetén nem feltétlen biztosított.
1: Legnépszerűbb gyógynövények, van-e ilyen?
2: Minden évben szeret más és más.
1: Tényleg?
0: Minden az év gyógynövénye.
2: Az év gyógynövénye. Nagyon változó. Az előbb említettem, és nem véletlenül az alóvárát, most mindenben van. Valójában azért ennyi alóvára, szerintem az egész földön nincs amennyi alóvárás készítményt lehet kapni. Úgyhogy ha most kéne választanom egy népszerű gyógynövényt, az biztos, hogy az alóvára lenne, de nem feltétlenül az, amit minden esetben, nem feltétlenül ez a gyógynövény, ami minden esetben megoldást kínál.
0: Hát illetve a fekete nadájtő egy örök. Egy örök, még talán én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyanyáinktól anyáról lányára, apáról fiúra szálló, hogy a fekete nadájtő az.
1: A fekete nadájtő mellett még az árnikát látni nagyon sokszor. Most ez velem nagyon sokszor jön szembe, de hát nyilván ez az algoritmus, tehát hogy ez nem feltétlenül számít. Mi a helyzet azokkal a növényekkel, amik, és egy kicsit most visszamennék erre, mert hogyha már algoritmus, akkor az zúzmokból készült készítmény, vagy magas északi növények, zúzmok, tartalmú készítmények is most nagy divatot.
2: Ugye a messziről jött dolog az mindig izgalmasabbnak tűnik, vagy tűnhet. Egyébként főleg ezeket az alagákat és zúzmokat, ezeket a kozmetikai iparnak a beauty, tehát a szépség részében, szépségágában használnak. A gyógyhatású készítmények esetében nem annyira népszerűek, mert a hatóanyag tartalmuk teljesen más jellegű.
1: Jó, akkor zárásképpen még, ami nagyon fontos, kérlek mondjátok el újra, hogy mire figyeljünk oda, amikor gyógyhatású, vagy gyógynövény tartalmú, vagy gyógynövényből készült krémet, szérumot, kozmetikumot szeretnénk választani. Akár a címke, akár az összetétel, akár a vivőanyagok, mi az, ami legyen benne, mi az, ami nem. Tehát, hogyha én mondjuk egy ránctalanító, vagy egy nyugtató hatású krémet szeretnék,
2: akkor... Vagy egy csodatevőt.
1: Vagy egy csodatevőt, igen. Vagy legalábbis egy olyat, ami hidratál, úgy, mint ahogy a nagymamáink csak egy valamit kentek az arcukra, aztán mégis milyen szépek voltak.
2: Igazából én mindig azt mondom, hogy a gyógyhatású készítmények esetében, ahogy korábban is Réka említette, szükségtelen tartósítószer, színezőanyag és illatanyag megléte, mert ezek nem szükségesek a hatáshoz. Ezeket viszonylag könnyen tudjuk azonosítani a készítmények összetételéről, ami minden készítmény esetében föl van sorolva a termék hátán. Ez elsőre ijesztően hathat, mert egy ilyen latinos-angolos név kavalkádnak tűnik, azonban mégis segítség az, hogy bármilyen európai országból származó készítmény kerül a kezünkbe, a nomenklatúrája ugyanaz. Tehát ha tudjuk azokat a hatóanyagokat, amiket keresünk, vagy tudjuk azokat az anyagokat, amiket el szeretnénk kerülni, akkor igenis az összetétel a segítséget nyújt a választásban. Nagyon fontos az, hogy mivel nem érthettünk annyira a készítményekhez, hogy mind a 15-30 összetevőt adott esetben ismerjük, ezért válasszunk etikus, lehetőleg hagyományokkal rendelkező magyar gyártótól származó készítményt, ami mind etikailag, mind jogilag nyomon követhető.
1: Hogyha jól választ az ember, akkor nyilván észreveszi azt is, hogy hogyan hat a krém, mert nem biztos, hogy amit én kitalálok magamnak, hogy szerintem ez nekem jó lesz, az valóban jó is az én bőrömnek. Hogyha azt tapasztalom, hogy jó, nyilván, akkor nincs további kérdés. Mi van akkor, hogyha nekem valami nem stimmel, akkor érdemes-e kutakodni egy kicsit, vagy van olyan, ami mindenkinek jót tud tenni?
2: Hát olyan, ami mindenkinek jó lenne, olyan nincs, mert hogy különbözőek vagyunk. Vannak olyan készítmények, aminek valakinek jobb, valakinek kevésbé, valakinél adott esetben nem vált hatásokat eredményez, tehát azért van, valami a szomszédnak jó, nem biztos, hogy neked is jó lesz. Nagy eséllyel egyébként igen, de univerzális készítmény nem létezik.
1: Tehát akkor érdemes megismerkedni a bőrömmel, nem?
0: Igen, illetve hát az egyéni érzékenységekkel, amit az előbb is szóba került, hogyha vannak bizonyos általunk ismert anyagok, amikre érzékenyek vagyunk, akkor azok kerülendőek, illetve hát menet közben is kiderülhetnek olyan nem csak egy adott anyagra, hanem egy adott anyagkombinációra való érzékenység, ezeket egyénileg kell kitapasztalni.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerült egy jó adag

0: gyógynövény ismeretet és a gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos ismeretet tenni a tarsójába, és könnyebb lesz ezen túl így választania. A műsor vendége volt dr. Kelen Ákos és Kelen Réka. Köszönöm, hogy ránk értetek.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük szépen. Sziasztok.

0: 98 pont, tehát Manna FM életöröm zene és mannapközi, amiben ma szó lesz arról, hogy milyen kisállatbarát takarítószereket használhatunk, miért fontos kefir tenni, hogyan készül az eredeti bagel, és vajon mi lehet az oka az erős hajvesztésnek a nőknél, és mit tehetünk ellene. Ez a mai mannapközi, friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hatalmas károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s országok között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokádon, ezért ismételten arra kéri a vezetőket, hogy fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. A pápa beszélt a hétfőn megjelent enciklikájáról is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznyi esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna Pikiziben szó lesz a kisállatbarát takarítószerekről, a kefirfogyasztás fontosságáról, az eredeti bégel receptjéről, sőt arról is, hogy honnan származik a bégel, és elárulom, hogy nem Amerikából. Elsőként viszont arról beszélünk a mai Manna Pikiziben, hogy mi lehet az oka a női erős hajvesztésnek, és mit tehetünk ellene. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Mi okozhat fokozott hajhullást a nőknél? Itt van 5 olyan probléma, ami a haj ritkulásával jár. Ugye nyilván a fokozott hajhullás betegségekre is képes felhívni a figyelmet, és nem szabad emiatt félváról venni, úgyhogy ezért tulajdonképpen mondhatjuk, tudom, hogy furcsán hangzik, de ebben az esetben tényleg mondhatjuk azt, hogy ez egy jó tünet, mert nagyon élesen tud rámutatni arra, hogy valami nem stimmel a szervezetünkön belül, hogy mi minden lehet ennek a hátterében. Hát ugye, hogyha az ember nőként gondol erre, akkor pontosan jól tudja, hogy az élete során a legtöbb nő átél olyan időszakokat, amikor fokozott hajhullással kell szembenéznie. Az ijesztőnek tűnő vagy tűnhető jelenség hátterében a természetes hormonális változásokon, így a várandóságon vagy a menopauzán túl a stressz, illetve egyes betegségek is szerepet játszhatnak. A női hajhullásnak a gyakori okai például, ugye ezt alopéciának is nevezik, több fajtáját is megkülönböztetik, attól függően, hogy átmeneti vagy végleges hajvesztésről van szó, illetve hogy hol és milyen mintázatban jelentkezik a hajhullás. A leggyakoribb a fokozatos ritkulás a fejtetőn, az érintettek arra lesznek figyelmesek, hogy egy-egy mosás után látványosan sok haj van a lefolyóban, és a fésülködések során pedig a fésűben. A férfiaknál általában a hajhóvonal visszahúzódását jelöli ez, a nőknél a választék szélesedik, esetleg oldalt a hajszálak ritkulása jelenik meg. És bár a hajhullás a férfiak esetében gyakoribb, örökletes okokból kifolyólag betegségek, hormonális változások következtében a nők körében is előfordulhat mindez. Napi körülbelül 100 hajszál elvesztése az, ami normálisnak mondható, ám hogyha ezeknek a helyére nem nő újabb és ritkulni kezd a hajkorona, akkor az már felderítésre váró betegséget is jelezhet. Az alopéciának számos oka lehet, többek között például a következőkre érdemes gyanakodni. Ugye egy rejtett gyulladás a szervezetben, azaz a gócbetegség, az mindenképpen nagyon rosszat tud tenni nekünk, érdemes tehát odafigyelni arra, hogy mi történik akkor, hogyha ez krónikussá válik. A gyulladásos gócok gyakran a fogak és a mandulák, illetve a belső nemi szervek környékén jelentkező gyulladások azok, amik nagyon sokáig rejtve tudnak maradni. Potenciális veszélyforrásnak tekinthető például a már régen gyökérkezelt fogak, mert hogy annak a gyökér testében maradhatnak baktériumok, amik elkezdhetnek szaporodni és óriási gyulladást tudnak okozni. Rendkívül változatos tüneteket tudnak adni ezek a gyulladásos gócok. Például lehet ez a fáradtság, az alvászavar, az ízületi fájdalmak és a hajhullás, ami többnyire kísérés párbajával valamelyik másik tünettel. A felderítés nyilván nem mindig könnyű, a sikeres kezelés után viszont a szünetek szinte azonnal megszűnnek. Ott van még a hajhullás hátterében a tápanyag hiánya, vitaminok, az ásványanyagok hiánya. Vezethet például még a hajszálak elvékonyodásához, vagy a fokozottabb hajhulláshoz. Gyakori hiánybetegség a vashiány, ami a vashiányos vérszegénységben csúcsosodhat ki. Fáradtság, légszomj, sápat arcbőr, karikás szemek és a fejfájás az, ami mellett jellegzetes tünetként jelentkezik a hajhullás is. A B-vitamin és a cink hiány szintén előidézhet hajhullást. Aztán ott vannak a pajzsmirigy problémák, ugye a túl vagy az alul működése okoz például, vagy okozhat hajhullást. Előbbi esetben a szerv túl kevés, az utóbbiakban pedig túl sok hormont termel, ugye ezek a belső elválasztású mirigyek. Az alulműködés jellemzően súlygyarapodással, fáradtsággal, alacsony pulzussal, hideg végtagokkal jár, és a túlműködés pedig súlyvesztéssel, szapora szívveléssel, megemelkedett vérnyomással, meleg nedves bőrrel. Mindkettőnél előfordulhat viszont az alvászavar, a koncentrációzavar, az ingerlékenység és a hajhullás. Aztán ott van még a policisztás ovárium szindróma, ami tulajdonképpen világszerte most már egyre több és több nőt érint, és a meddőség vezető okai között szerepel. A nevével ellentétben korán sem csak a petefészkekben lévő cisztákra van szó, sőt nem is feltétlenül szükséges, hogy ez a tünet meglegyen. A rendszertelen menstruáció, a fokozott szőrnövekedés, a bőr problémák, a súlygyarapodás, a fáradékonyság, az alvászavarok mind jellemzőek erre. A PCOS általában a férfi nemi hormonok dominanciájával jár, ez is okozhatja például a hajhullást és a férfias szőrnövekedést, azaz a hirtuzitizmust. Nagyon érdekes még a hajhullással kapcsolatban egy szintén nagyon gyakori, sőt egyre gyakoribb női betegség, főként a nők körében előforduló, a férfiaknál is fellelhető jelenség, az inzulin rezisztencia, ami tulajdonképpen a cukorbetegség előszobájának tartott gyakori betegség. Ráadásul sokszor kéz a kézben jár a policisztás ovárium szindrómával. Az inzulin rezisztenciások, vagyis IR-osok, éhomi vércukor szintje általában normális. Nők esetében egyéb mellett a fogantatás nehézsége, a fokozott szőrösödés, alvászavarok, hangulatingadozások, a rendszertelen ciklus, az aknésbőr, valamint a látszólag indokolatlan súlygyarapodás, illetve a fogyás nehezítettsége az, ami felhívja a figyelmet erre a problémára, ami az nélkül idővel kettes típusú diabétesszé alakulhat. Mi a teendő ilyenkor? A teendő ilyenkor tulajdonképpen csak annyi, hogy csináltassunk egy teljes vérképet, egy nagy laborvizsgálatot, derítsük ki, hogy mi ez lehet, ugye ebből kiderül a vashiány, a süllyedésből kiderül természetesen a gyulladás a szervezetünkben, és akkor, hogyha erre gyanakszik az orvosunk, akkor egy inzulin rezisztenciára, azaz egy terhelés és cukorvizsgálatra is el tudunk menni. Nagyon-nagyon fontos ez több szempontból is, amit felsoroltam, ugye azok miatt, illetve hát természetesen ugye ennek pozitív velejárója az, hogyha megtaláljuk a gócpontot, ha megvan az ok, akkor megszűnik az okozat is, tehát abban a pillanatban, ahogy megvan a gyulladásos gócpont, abban a pillanatban a hajhullás is megáll, és visszaáll a normális hormonszint az ember szervezetében. Nyilván ezért meg kell dolgozni, de a hajhullás az mindig egy nagyon erős tünet tud lenni, és egy egészen egyszerű állapottól egy egészen súlyos állapotig tud tünetet adni erre, úgyhogy tessék lányok figyelni erre nagyon.

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Bégelt fogunk megtanulni elkészíteni ma. Több variánsa is van, hogyha az alapreceptet tudjuk, akkor már nyert ügyünk van. Ez is egy házilag elkészíthető, nem is amerikai egyébként feltétlenül az eredetét tekintve, de mégis onnan ismerhető kedvenc lyukas péksüteményünk. Nagyon sokféle szórással és ízesítéssel készül, és Amerikában nagyon-nagyon finom krémsajtokkal kenik meg. Tehát képzeljétek el, hogy például készítenek olyan krémsajtot hozzá, ami majdhogy nem egy lazac tatár, krémsajt, lazac, kapor, kicsi citrom és citromhéj belereszelve, és van, hogy bele van reszelve még füstölt sajt is, és ezzel kenik meg nagyon vastagon. Tehát az amerikai bégel készítésben ez a trükk, már amikor már szendvicset csinálnak a készbégelből, hogy nagyon vastagon kenik meg, ők nem sajnálják a tölteléket belőle. Na de, bármit is kenünk bele, kell hozzá a bégel, úgyhogy most ezt fogjuk elkészíteni. Szóval... Nagyon sokan mondják ezt például Szász Eszter a Sóborstól is, hogy számára a péksüteménye királya a bégel, sajtkrém füstölt lazac, ugye? Szinte mennyei. De hogy a bégel eredetét tekintsük, ugye bár Amerikát kötjük hozzá, egészen pontosan New Yorkot, mert hogy New York tette ismert, és onnan terjedt el aztán a bégel, kapaszkodj, mert nem onnan származik. Tudod, hol sütöttek először bégelt? Európában, és Európán belül hol? Bécsben, úgy bizony, itt a közelünkben. Ezt a lyukas közepű péksütit, ami tulajdonképpen olyasmi, mint a mi zsömlénk, csak ízesebb, mert hogy többféleképpen szórták, a 17. században sütötték először, a lengyel királynak ajánlotta egy pék Bécsben, mert megvédte a török támadásoktól a családját és a hazáját, és ezután a bégel elterjedt Lengyelországban, majd a vándorló zsidó közösségek vitték el magukkal Amerikába, és tették népszerűvé az ottani pékségekben. Édes a tészta, de sós a töltelék, ez a jelszó. A bégelnél bár omlós és kicsit édeskés a tészta, mint egy kalácsnál, vagy mint a régi hamburger bucinál, emlékeztek rá, az amelyiknek a nagyon dundi volt, szinte kalács tésztája volt, és fölragadt a szájpadlásodra, amikor beleharaptál az a barna részt meg a fogadra, amikor még csalamád és hamburger tettünk 16 forintért Újpesten a 84-es busz megállójába. Jaj, te jó Isten, szinte igaz se volt. Na, Petra. Szóval vissza a bégelhez. A bégelt megszórják lemaggal, szezámmaggal, mákkal, zappehelyjel, pirított hagymával, és aztán szépen krémsajtot, lazacot, rántottát, békönt, azt a pirítós, roppanósra sült békönt, vagy simán csak sonkát tesznek bele, de mondom még egyszer, nem keveset. Tehát nem úgy van ám, mint nálunk az utasellátóban, hogy egy szomorú fél saláta levél, a félig bevágott zsömlébe, és egy szelet kívülről, ahogy kilóg a zsömléből, már megszáradt szélű téli szalámi. Nem. Vagy sonka, vagy párizsi szelet. Nem. Ez meg van tömve. Tehát egy bagel odakint New Yorkban mondjuk konkrétan megfelel egy könnyű ebédnek. Tehát az irodaházból például leszaladnak és esznek. Nem csak hotdogot szoktak enni, hanem például ilyen bagelt is. Mondjuk, hogyha nézzétek a Brilliáns Elmék című sorozatot, ott is látni, hogy ilyen kis mozgó bódékból, mint a büfékocsinak az egyharmad, olyan kis mozgó kocsikból áll. Árulják ezeket is. Na, érdekes egyébként, hogy a kicsit édes tésztájú péksütit sokkal ritkábban eszik lekvárral és egyéb édes töltelékkel, sokkal inkább a sóssal. No, és akkor nézzük a tésztát. Nagyon finom különben, és lehet, hogy hétvégén meg is próbálom, akkor már referálok. Nem ígérem meg, mert hogyha éppen olyan lesz, hogy még sincs kedvem, vagy nem merek nekiállni, akkor nem csinálom meg, de megcsinálom, akkor beszámolok nektek. Kim van már a Facebookon, a recept, nem kell aggódni. 6 darabhoz szóló mennyiségeket fogok most mondani. Kell hozzá 60 deka liszt, 1 evőkanál cukor, 1 evőkanál olaj. Ízlés szerint a szóráshoz, amit akarsz, szezámmag, egész mák, tehát nem darált mák, hanem egész mák, zappehely, pirított hagyma, azt is tudod, amit dobozba lehet kapni, kell hozzá 3 deci víz, egy teáskanál só, és 20 g fish élesztő. Hát az előkészítési idő az 2 óra, de nem kell ettől visszariadni, mert nem kell 2 órán keresztül simogatni, becézgetni, hanem azért 2 óra az előkészítési idő, mert kell a tészta. Az elkészítési idő viszont csak 20 perc. Szóval a langyos vízbe beletesszük a cukrot, vízbe nem tejbe, figyeled, morzsoljuk bele a friss élesztőt, felfuttatjuk, eközben a lisztet és a sót, klasszikus tésztakészítés, összekeverik egy tálban, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, az olajat összedolgozzuk, mutatom meg én a kezemmel, ahogy szoktam, hogy az edény szélétől befelé menő ilyen nagy karikás mozdulatokkal simítjuk, szeretjük, dagasztjuk a kézzel, tésztát kézzel, ugye, úgy az igazi. Nagyjából amikor már összedolgoztuk, és egy rugalmas tésztát kaptunk, akkor letakarjuk egy konyharuhával, meleg helyen pihentetjük, míg a duplájára kell, ez nagyjából egy óra. Eközben előmelegítjük a sütőt 220 fokra, és amikor megkelt a tészta, kirakjuk egy lisztezett deszkára, 8 darabra vágjuk, formálunk belőlük gombócokat, fúrunk a közepébe lyukat, de csinálhatjuk úgy is, hogy hurkát sodrunk, és a végiket össze nyomkodjuk, hogy karikát kapjunk, letakarjuk, még fél órát pihen, és figyelj, egy fazékban vizet forralunk, hozzáadunk egy teáskanál sót és egy evőkanál mézet. Itt jön a trükk. Beletesszük a tésztákat, fél percig főzzük. Ettől különleges a bégel. Fél percig főzzük, forgatunk rajta egyet, kivesszük, és a sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Megszórjuk szezámmaggal, egész meg a zappe helye, pirított hagymával, bla bla, amit mondtam bármivel, és a sütőben 10 percig sütjük, majd megfordítjuk a tepsit, és további 5 percet sütjük. Most eszembe jutott, hogy nem úgy fordítjuk meg a tepsit a fejjel lefelé, hogy kipogyogjanak belőle, hanem ami hátul volt, az előre kerüljen, érted? Szóval ez benne a trükk, hát megfőzik, megfőzik. Na így készül a bagel, nagyon szeretjük, és nagyon fogjátok szeretni, de érdemes hozzá mindenképpen elkészíteni ezt a füstölt sajtos, lazacos, krémsajtos dolgot. Most szívem szerint elindulok és megsütöm.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ha te is imádod a kefírt, akkor érdemes figyelni, mert itt van néhány jó hír a kefírrel kapcsolatban, ami miatt érdemes megfogadni ezt a nyáron, különösen a melegben, a hőségben kifejezetten jól esik, és akkor még inkább érdemes fogyasztani. Itt van 8 remek hír ezzel kapcsolatban. A kefír, a joghurt és az aludt tej, bár nagyon hasonlítanak egymásra, de nem szabad őket összekeverni, mind a három tejből készül, ez igaz, de a létrehozásukban szerepet játszó mikroorganizmusok nem ugyanazok, különbözőek. A kefír jellemzően tehéntejből erjesztéssel készült, tejsav baktériumok és élesztőgombák áldásos tevékenysége nyomán sok száz éve készítik, hasonló receptúrával, mi pedig több évtizede isszuk vagy kanalazzuk reggel vagy délután. Napjainkban kifejezetten hűsítő savanykás tejtermék elképesztő jól tud esni a hőségben, de lássuk, hogy miért éri meg ezzel indítani a reggelt. A kefír, ami a világ számos kultúrájában alapvető élelmiszer, nagyon magas tápanyag és probiotikum tartalommal rendelkezik, és nagyon jótékony hatása van pontosan emiatt az emésztésre és a bélrendszer egészségére. Sokan táplálóbbnak tartják, mint a joghurtot. A kefír Kelet-Európa és Délnyugat-Ázsia egyes részeiből származik, a neve a török keif szóból ered, ami az étkezés utáni jó közérzetre utal. Ez a szülőhazájában szintén egy fermentált ital, azaz erjesztett, hagyományos normál erjedéssel készül, tehéntejből vagy kecsketejből készítik. Egy csésze alacsony zsírtartalmú kefírben van, 9 g fehérje, a napi kálcium szükséglet 24%-a, a foszfor 20%-a, a B12 29%-a, a napi riboflavin, vagyis B2 vitamin 25%-a, a magnézium 7%-a, a D-vitamin 12%-a. Ezen kívül nagyjából 104 kalóriát tartalmaz, 11,6 g szénhidrátot és 2-3 g zsírt, a használt tej típusától függően. Sokkal erősebb probiotikum, mint a joghurt. Aztán egy erős antibakteriális tulajdonsággal is rendelkezik, mert hogy a benne található bizonyos probiotikumokról úgy tartják, hogy képesek megvédeni a fertőzésektől, és tanulmányok pedig már be is bizonyították azt, hogy ez a probiotikum gátolja a különféle káros baktériumok, mint a szalmonella és az E. coli növekedését is. A kefír probiotikus laktobacillus kefirit és szénhidrát kefiránt is tartalmaz, és ezek ugyanúgy képesek védeni minket a káros baktériumok ellen. A teljes zsírtartalmú kefír nem csak a kalcium nagyszerű forrása, hanem a K2 vitaminé is, amire nagy szüksége van a szervezetünknek, hogy a K2-vel történő kiegészítés akár 81%-kal is csökken.

csökkenti a törések kockázatát, mert hogy ez nagyon fontos szerepet játszik, már mint a K2 vitamin a kálcium anyag cserében. Úgyhogy a kefir javítja a csontok egészségét, csökkentheti a csontritkulás kockázatát, különösen gyakori az idősebb nők körében, és az állapot drámai módon növeli a törések kockázatát. A megfelelő kálcium bevitel biztosítás az egyik leghatékonyabb módja a csontok egészségének javítása szempontjából, és az oszteoporózis progressziójának a lassításában. Még a rák ellen is képes védelmet nyújtani a kefir. Ugye a rák a világ egyik vezető haláloka, és akkor fordul elő, amikor a szervezetben lévő abnormális sejtek ellenőrizhetetlenül kezdenek el növekedni és szaporodni. Például egy daganaton belül a fermentált tejtermékekben található probiotikumokról pedig úgy tartják, hogy az immunrendszer stimulálásával képesek csökkenteni a daganatok növekedését. Tehát lehetséges, hogy a kefirrel is tudunk harcolni a rák ellen, vagy preventív jelleggel tud hatni ránk. A kefirben található probiotikumok különféle emésztési problémák esetén is segíthetnek, kevés laktózt tartalmaz, és javíthatja az allergiás és asztmás tüneteket is. Tehát napi egy doboz kefir egészen biztosan jót tesz nekünk, sőt, ilyenkor nyáron akár többet is lehet belőle fogyasztani, apróra összedarabolt kovászos uborkával és tépkedett, apróra tépkedett kaporral összekeverve pedig isteni finom hűsítő a hűségben.

itt a Manna köziben, az állatbarát rovatban is erről lesz szó, méghozzá úgy, hogy ne bántsa se a cicákat, se a kutyákat, tehát itt is a vegyszermentesség, azaz a zöld és kutyabarát takarítási módszereken lesz a fősúly. Igazából ezek nem nagyon különböznek a kutyák, mint a természet részei, vagy a cicák is, ugye általában csak profitálnak abból, hogy a zöldebb, kevésbé környezetszennyező megoldásokat használunk. Az erős kemikáliák, a műtáplálékok, a műszálas ruházat, az erős szagú illatosítók mind-mind olyan környezetkárosító dolgok, amik sem nekünk, sem pedig a kutyánknak nem tesz jót, és a kutyánk biztosan szívesen szabadulna tőle. Úgyhogy igyekezzünk a nagy takarítást is zöldebbé tenni, a kutyus is elégedettebb lesz, meg egészségesebb is. Miért fontos, adódik a kérdés természetesen és logikusan, hogy zöld és környezetbarát módon takarítsunk kutyagazdiként vagy cicagazdiként. Hát azért, mert a kutyák sokkal érzékenyebbek a szagokra, és a macskák ugyanígy. Az erős illatú kemikáliák kellemetlenek lehetnek a számukra, másodszor pedig a vegyszerek gőze és a visszamaradt maradványai a padlón vagy a bútorokon éppen a kutyánk mozgásterében maradnak meg a legintenzívebben. A kutyák és a kisgyerekek sokkal inkább ki vannak téve ennek a káros hatásnak, mint a felnőttek, hiszen egészen közel vannak a padlóhoz. Ezért sokkal fontosabb rájuk gondolva is, hogy a lehető legkíméletesebb tisztítószereket használjuk, amelyek nem okoznak allergiát, mérgezést, irritációt, sem rövid, sem hosszú távon. Kezdjük a portalanításnál. Hát azt képzeljétek el, hogy mi felnőttek napi 20 mg port is lenyelhetünk, a kutyák és a gyerekek ennél sokkal többet, ami testtömeg arányosan ráadásul még jelentősebb. A porral nem az a baj, hogy por, hanem az, hogy kemikáliákból és műanyagokból származó veszélyes anyagok halmozódnak fel benne, és ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen töröljük a port nedves rongyal, és porszívozzunk szorgalmasan. Ez utóbbit kutyásként egyébként is meg kell, hogy tegyük. Nem szükséges azonban spré és mindenféle egyéb állagú vegyszer használata, egy antisztatikus kendő vagy egy nedves pamut kendő éppen elég. Alapos szellőztetés és készen is vagyunk. És ami fontos még, hogy felejtsük el az agresszív fertőtlenítést. Az otthoni tisztaság és a kórházi higiénia között van különbség, és nincs is szükségünk arra, hogy kórházi higiéniában éljünk, ha csak nem indokolt, mert éppen olyan helyzetben van bárki a családból, akinek extra fertőtlenítésre lenne szüksége. A nyers hús és a fertőzés veszélyes anyagok természetesen kivételek, de otthon sem kell sterilitásra törekedni, az sem egészséges. A fertőtlenítők túlzott használata antibiotikum rezisztenciához vezethet például. Ráadásul a fertőtlenítő használata azért veszélyes, mert maró hatású szerek mérgezik az élővilágot, amit ugye a csatornába öntünk, sajnos a vízbe juttatjuk, és irritálják az ember és az állati légzőrendszert is. Érdemes figyelni arra is, hogy mi minden van zöldre festve. Ugye manapság a vállalatok és a fogyasztók elvárásainak megfelelési kényszerük, meg hát ugye az okosság és a ravasság, szóval hogy ennek megfelelve a vállalatok igyekeznek egyre zöldebb színben feltüntetni a termékeiket. Nagyon sokszor odaírják, hogy környezetbarát, miközben mondjuk csak a csomagolás az, ami szintén dicséretes és nem elhanyagolható szempont, de ami benne van, az attól még ugyanúgy veszélyes lehet. Úgyhogy az is előfordul sajnos viszont, hogy sokszor csak üres szlogenek, például a 98%-ban természetes összetevő mondat, ami szerepel egy csomagoláson, a hatalmas újrafelhasznált anyagra utaló logó, a vegán formula kifejezések csak üres ígéretek lehetnek. Nagyon sokszor előfordul, hogy találkozunk ilyennel, nem csak mi, hanem a fogyasztóvédelem is. A tények makacs dolgok, és nem árt, hogyha egy cég bizonyítani is tudja a termékéről, hogy valóban fenntartható és vagy etikus. Az az állatbarát. Úgyhogy tessék keresni a termék csomagolásán a tényeket és az elismert minősítő szervezetek logóit, ez nagyon fontos. Vagy például, ha már okos telefon, akkor használjuk okosan, töltsünk le olyan alkalmazást, amivel ellenőrizhetjük, hogy valóban fenntartható terméket vásárolunk-e. Magyarországon a Tudatos Vásárlók Egyesülete például készített egy ilyen applikációt, a Tudatos Vásárló alkalmazással tud segíteni nektek a döntésben, ami nem csak számotokra, hanem az otthon élő csincsillák, hörcsögök, tengeri malacok, kutyák és cicák egészsége szempontjából is nekik is fontos.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb muzsikák. A mai kínálatban itt lesz a Queen, Jesse Murphy és Teddy Swims közös dala a Dirty, Ellie Goulding, Deploy Swaley a Close to Me-val, Red Bull, Pilvaker, Linkin Park, Papszavi a dalfutárból, Oasis, Aha és Stakabó, ez a Here We Go. Velük indul a zenei finomságok órája a friss hírek után.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklám hangzott el.
5: Délután már számíthatunk záporokra. Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara célja, hogy javuljon az ágazatban dolgozók helyzete. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügyben tervezett változtatásokról. Balogh Zoltán hangsúlyozta, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát és támogatási rendszert kell kialakítani, emellett a szakdolgozói bértáblát is át kell alakítani, mert az szerinte nem ad vonzó jövőképet a munkavállalóknak. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálat információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben továbbfejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai kínálatot, hogy ne kelljen sokat várni. A mai finomságok között itt lesz a Queen, Ellie Goulding, Jesse Murph, Red Bull Pilvaker, Linkin Park, Papszabi, Oasis, Aha és Stakabó. Ezzel indítunk, indul a zenei finomságok órája most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontat Manna FM zenei finomságai között a Linkin Park jön, egy zseniális zenekar, akiknek mindig nagyon erőteljes mondani valójuk van, amit nagyon erőteljes muzsikával próbálnak a tudomásunkra hozni, vagy legalábbis rögzíteni a kedves hallgató fejében, hogyha szabad így fogalmazni, és tényleg így van, tehát bármikor hallgatunk meg bármilyen Linkin Park dalt, az mindig nagyon üt, és úgy szépen beleül az emberbe. Ez a Lost in the Echo című dallal, amit most fogunk meghallgatni tőlük, szintén így van. A korai éveket tekintve vissza kell mennünk a Linkin Park történetében 1996-ig, amikor is három középiskolás barát, Mike Shinoda, Brad Delson és Rob Burden megalapították a Linkin Parkot. A középiskola után aztán a fiúk nagyobb hangsúlyt fektettek a zenére. Csatlakozott hozzájuk Joseph Hahn, Dave Phoenix Ferrell és Mark Wakefield is, és az együttes akkor még Xero néven futott. 96-ban aztán Shinoda saját otthoni stúdiójában el is készítettek egy demót, ezen négy dal volt, de nem nagyon sikerült kiadót találni, igazából nem érdeklődött iránt. Senki nem figyelt fel rájuk, senki, és a sikertelenség, illetve a haladás hiánya arra ösztökélte Mark Wakefieldet, aki akkor az énekes volt, hogy elhagyja az együttest, és ő azt mondja, be is dobta a törő között, és azt mondta, hogy őt ez nem érdekli, és aztán később Ferrell is kilépett, Tetsi Snacks-el és más zenekarokkal turnézott tovább, és miután a Xero néven futó zenekar számottevő időt eltöltött Wakefield utódjának a keresésével, felvették az új énekest, Chester Benningtont, akinek tragikusan hamar és tragikus módon ért véget az élete, 2017-ben öngyilkos lett. Megnyerő személyisége volt, és egy roppant nehéz és terhelt súlyos gyerekkor, amiből sosem tudott kimenekülni. De hát akkor még, amikor a történet elején járunk, akkor szintén ezzel a nehézséggel küzdött Chester Bennington, de akkor még segített neki az, hogy sikerült dalban egy kicsit könnyítenie magán a lelkén. Jeff Blue, a Zomba Music alelnöke szervezett be az együttesbe 99 márciusában Chester Benningtont, és ezután pedig felvették a Hybrid Theory nevet, mert hogy a Xero foglalt volt. Bennington és Shinoda keverték a zenét, és az ő általuk kevert ének, illetve a rap segített újraéleszteni az együttest, egy teljesen más megvilágításba, más stílusra helyezni őket, és még azt az ösztönzést is megadta nekik ez az újult erő, vagy új energia, hogy dolgozzanak egy új anyagon, egy új lemezen, vagy legalább egy új demón. És aztán három évvel az alakuláshoz képest 99-ben az együttes kiadta az újabb demóját. Ez még a Linkin Park reneszánszának a tetőpontja volt, amikor ismét nevet változtattak, ugyanabból az okból, mint először, és akkor lett a Hybrid Theory-ból Linkin Park, Santa Monica-ban a Linkin Park tiszteletére. Ezen a változtatáson túl lendülve az együttesnek igyekezett kellett, mert annak ellenére, hogy megújultak, lemezszerződést még mindig nem kaptak, és aztán miután a nagyobb lemezkiadók megint elutasították őket, a Linkin Park újra Jeff Bluehoz fordult segítségért, és a Warner Brothers Records után Jeff Blue, aki akkor már a Warner Brothers alelnöke volt, felülvizsgáltatta az ügyüket, tehát meghallgattatták újra a szakemberekkel a demót, és sikerült is aláíratni egy lemezszerződést a fiúkkal még 1999-ben, és aztán a következő év őszén a Warner Brothers Records oldalán az együttes kiadta az áttörő debütáló albumát, ez volt a Hybrid Theory, tehát a lemezen megtartották az előző nevüket, és innentől kezdve már tulajdonképpen sikerre volt ítélve a Linkin Park, ami pedig a Lost in the Echo-t illeti, ezzel a dallal nyitották az ötödik stúdióalbumukat, a Living Things-t, amelyen Chester Bennington a megszegett ígéretekről énekel, és arra buzdítja a dalban, vagy hát ez a dal konkrétan arról szól, ez egy megerősítés a hallgató számára, hogy az ember keljen fel és találja meg a saját erejét, ne törődjön azzal, hogy hogyan bántották meg, hogy hogyan árulták el, hogy hogyan árulta el az, akiben megbízott, és annak idején egyébként Bennington elmondta a Spin magazinnak, hogy a lemez, ennek a lemeznek és a daloknak a szövegei sokkal-sokkal személyesebbek, mint amennyire politikailag voltak korábban, és a kapcsolatokra összpontosítottak, de tévedés ne essék, ahogyan ezt Chester is elmondta, nem a párkapcsolatokra, vagy nem csak a párkapcsolatokra vonatkozik ez, hanem az emberi kapcsolatokra, és itt is érezhető az a sok fájdalom, amit Chester Bennington magában hordozott, és amikből a dalok születtek. A zenei finomságok között jön a Linkin Park és a Lost in the Echo.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

0: szerelem, ma két poros közhely. Legyünk mi a tisztítószer, unalmas a sok közfej. Akarat nélkül nem terem ideológia, már fentről sem jön le egy jó ideje glória. A szeretnek szóra is van, meg annyi szinoníma, hogy félre senki mondva, hiába van finomítva. Ha szárnyalni szeretnénk égbolt, legyünk nek a ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel ér az életet, szabadsági szerelmemet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben

Szerelmemet. A 98 pontot Manna FM-en, a különleges zenei órában, a zenei finomságok órájában a következő finomságot Ellie Goulding, Diplo és Sway Lee neve jegyzi. Egy különleges szerelmes dalról van szó, nagyon különleges videóklippel is készült. Nekem a színek és az egész környezet, ahogy megjelenik a klipben, ez a színesség, a rózsaszín és a nagyon zöldek és a pinkek stb. Meg úgy egyáltalán a hangulata, ez egy kicsit olyan, mint a klasszikus házassági esküvői jelenet a Nanny McPhee második részében, aki majd látja a klipet, az érteni fogja a párhuzamot. Egy kihívó szerelmes dalként van apostrofálva ez a dal. Nagyon ügyesen párosította Ellie Goulding az ő hangját Sway Lee-vel, a rapper énekes Sway Lee-vel, akik nagyon ügyesen dolgoztak együtt Diplóval is, róla érdemes tudni. Igazából a neve egyébként Thomas Wesley Pence, tehát hogyha valaki ezt hallja, akkor tudja, hogy Diplóról van szó. 78-as születés, a Florida című remezével történt meg az ő debütálása, aztán kétszer is megjelent, ez egyszer CD formátumban, aztán készült hozzá egy DVD is, dolgozott együtt, amikor viszonylag gyorsan közismert lett, dolgozott együtt Christina Aguilera-val, Shakira-val is, és tulajdonképpen nagyon sok hölgyel szerető együtt zenélni, pontosan amiatt, mert nagyon jól kijönnek. Ő maga legalábbis a nyilatkozataiban, az interjúkban elmondja sokszor, hogy nagyon jó megérzi azt, hogy a nőknek hogyan működik a lelke. Visszatérve egy kicsit a főszereplőnkhöz, Ellie Goldinghoz, nagyon szép nőről van szó. Nem véletlen, hogy ilyen szép párt alkottak annak idején, amikor a Close to Me című szám, amit hamarosan meghallgatunk tőlük, meg is jelent, mert hogy ez a dal tulajdonképpen valahogyan Kaspar Joplinghez kötődik. Ő az, aki Ellie Goulding férje lett 2019-ben, és ő az, akinek a neve ismerős lehet a műkereskedelem szempontjából vagy területéről is, a Sotheby's-nek a műkereskedője Kaspar, és nem sokkal azután jelent meg ez a dal, amikor bejelentették az eljegyzésüket. Azt is az Instán tették meg egyébként, és aztán sajnos később a szakításukat is, mert hogy külön váltak. 2019. szeptemberében házasodtak össze, ott volt az esküvőn a brit királyi család több tagja is, 2021-ben született meg a kisfiúk, nagyon szépen éltek együtt, nagyon jól zenélt együtt ebben az időszakban Ellie Goulding több kollégájával is, és aztán amikor ez a szerelmes dal megjelent az eljegyzés után, akkor senki nem gondolta volna, hogy aztán ez így ér véget, de azt mondták el annak idején az Instagramon szintén, hogy a történtek fényében úgy érzem, hogy nincs más választásom, mint hogy tudassam veletek, Kaspar és én titokban külön váltunk egy ideje, de nagyon szépen és barátságban tovább is élünk, és így neveljük a gyerekünket. Ettől függetlenül természetesen a szerelmes daloknak az aktualitása és a mondani valója soha nem veszít az értékéből, csak azért, mert az a pár, akinek a kedvéért, vagy akinek az érzelmei által ihletve megszületett, ők már nincsenek együtt. Ez egy olyan szerelemről szól, a Close to Me című dal, ami folyamatosan tüzet táplál a másikban. Egymástnak a tüzét, egymást tartják tűzben, és egymásnak a tüzét tartják életben. Nagyjából így jellemezte Ellie Goulding annak idején ezt a dalt, a Close to Me című

az elektronikus zene iránt. Nagyon sokszínű, zeneileg nagyon sokszínű hölgyről van szó, egy roppant intelligens hölgyről van szó, úgyhogy érdemes úgy hallgatni ezt a dalt, a Close to Me címűt, hogy egy kicsit jobban figyelünk a szövegére, és annak fényében, hogy micsoda szerelem volt Kaspar és Ellie között, akkor, amikor a dal született, mert akkor egészen más töltése van a dalnak. Úgyhogy itt jön a Close to Me, Ellie Goulding, Swaley és Diplo közös szerzeménye. Most a zenei finomságok között a Mannán. Even though we both know we're liars and we start each other.

Egy nagyon izgalmas eredményt dalt hozó kollaboráció következik most itt a zenei finomságok között a 98.6 Manna FM-en. Méghozzá Teddy Swims, a kellemes, mélyhangú, mackós férfi, és Jesse Murphy, az egészen éteri szépségű, de nagyon vagány külsejű lány közös dal az, a Dirty, amit meg fogunk hallgatni, ami egyébként egy 2000-es évekbeli tévésót gondol újra, mármint a videoklipjét illetően. A videoklipjét a dalnak Eric Rojas rendezte, ami tulajdonképpen úgy csinál, mintha egy reality vetélkedő, nem is vetélkedő, igazából hegyem egy leleplező műsorban szerepelne Jesse, akit megcsal rendszeresen minden héten, heti rendszerességgel a párja, és akkor egy ilyen kis rejtett kamerával követik a fiút, és rajta is kapják, de természetesen közben az egész dalt és a kapcsolat történetét is elénekli a lány, aztán a dal közepén egyszer csak belép Teddy Swims, aki gyakorlatilag egyfajta bocsánatkérő és magyarázkodó, úgynevezett antagonista szerepben jelenik meg. Ugye ezt érdemes tudni, hogy az antagonista az nem a gonosz szónak a szinonimája, hanem az ellenfélnek, tehát hogy ők itt már szemben állnak egymással. Ez azért fontos, hogy nem a gonoszt testesíti meg, még akkor is, hogyha megcsalásról beszélünk, hanem itt már ellentétei egymásnak, itt már ellenfelek szemben áll egymással a két ember, és ez azért fontos, mert így mind a kettő a saját igazát bizonygatja, még akkor is, hogyha a lány a fiút rajta kapja a megcsaláson. Úgyhogy pontosan

Ezért fogalmazott nagyon erősen a Rolling Stone magazinnak annak idején Jesse Murph, mert azt mondta, hogy amikor valaki átver, megcsal, elárul, akkor csak fetrengsz és sajnálod magad, vagy felállsz, felszívod magad, erőt veszel magadon, és sajnálatot keltesz benne azért, amit tett. Tehát, hogy te bírod őt megbánásra, te bírod rá őt arra a viselkedéseddel, az erőddel, hogy végig gondolja, hogy mit csinált, még akkor is, hogyha egyébként ez a kapcsolat azok után, vagy azután fog folytatódni. Érdekes egyébként, hogy ez a dal gyakorlatilag olyan, mintha egy vádiratot olvasna föl, vagy dalolna el. Jesse Murphyről érdemes tudni azt, ami egyébként meghatározóként láthatunk ebben, vagy hallhatunk ebben a dalban, és hogy ő a country rocknak a képviselője. Ugye a country rock az, ahogyan ezt a neve is mutatja, egy olyan zenei műfaj, ami a rockot és a countryt ötvözi, nagyon szépen olvad benne össze. Rockzenészek mondjuk úgy, hogy fejlesztették ki, vagy hozták össze a két stílust a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, amikor elkezdtek country ízű, bizonyos country elemeket használó, vagy a rockzenébe átemelő dalokat írni, és ezek a zenészek a témákat, énekstílusokat és a kiegészítő hangszereket legjellemzőbben például a pedálos steelgitárokat használták a rocklemezek felvételihez, ami azért fontos, mert az a hangzás, ahogyan Jesse Murphy énekel, nem csak a countryt idézi fel bennünk, de bizony Amy Winehouse is eszünkbe jut az ő stílusáról. Egyébként pedig, ami a külsejét illeti, mondtam, hogy egy éteri szépségű, tényleg egy gyönyörű szép lány, és ráadásul visszahozza az arcának a finomsága és a sminkje, a Twiggy korszakot, Twiggynek a sminkjét, Twiggynek a finom arcát, miközben egy nagyon vagány, nagyon hosszú körmű, nagyon rapperes, hip-hopos ruhába, oversize jackibe öltöző csajról van szó, szóval egy nagyon sokféle, ahogyan a dal is sokféle, a lánynak a külseje is sokféle, és hát ugye itt van Teddy Swims, kedvencünk, a nagymackó, aki a tetovált külsejével, de az úriember öltözékével szintén egy nagyon sokszínű és ellentmondásos személyiségnek tűnik. Ő szintén énekes dalszerzőként azért ott van erőteljesen a country vonalon, úgyhogy nagyon szépen tudtak ők összes simulni stílusban Jesse Murphy-vel, úgyhogy most az ő közös dalukat meg is hallgatjuk. A szakításról szóló és igazságot tevő, vagy igazságot tenni próbáló dalt, ez a Dirty, itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán. I woke up this morning kind of mad, flipped the switch, I had the urge to beat your ass.

0: 88.6 Manna FM életöröm zenés, az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot és hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék. Holnap találkozunk, és addig is mindenki vigyázzon magára, és ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilmok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált. Azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Csekély mértékben enyhített az eső az Aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt. Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repce vetés területe a korábbiakhoz képest a felére, nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű, kukoricából pedig rekord alacsony mennyiséget vetettek el a gazdák. Hétfőig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, A határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálat információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Időjárás. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmai.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, mégpedig egy könyvbemutatóval. Latinovics Károly, Függőségek, bankrablások, rehab, zárójel a félelem börtönében, zárójel bezárva. Latinovics Károly volt már a kanapé vendége, de nem ezen a néven. Úgy beszéltünk veled, Károly, mint aki minden nap ír egy verset. Egy gyönyörű szép lila kötettel érkeztél be, de azon nem Latinovicsnak hívtak téged. Mi ennek a névváltásnak a története? Kezdjük ezzel, aztán persze beszélgetünk a könyvről is.
2: Köszönöm. Latinovics név, nálunk egy családi név, sok legenda fűződik hozzá, gyerekkoromat végig kísérte. Nem ez az anyakönyvezet nevem, viszont írói névnek ezt választottam érzelmi okokból.
1: Ez a könyv, ez nem verses könyv, amiket eddig tőled megszokhattak az olvasók. Igazából, amikor megkérdeztem, hogy milyen

0: ahol vendégek lesznek, lesz egy ilyen kerekasztalos beszélgetés, lesz élőzene, és a nagy név, a nagy húzó név, és a könyv címében is benne van, ugye Ambrus Attila a Viszkis, egy kiváló barátom, Bajcsi Norbert, aki drog rehabilitációban szakértő, mentor, segítő, nem is tudom pontosan micsoda, egy csodálatos ember. Vészabó Noémi lesz a műsornak, vagy a beszélgetésnek így a vezetője, moderátora, és ilyen, mint ennek a könyvnek az írója.
1: Ez hol lesz?
0: Magnetház, Andrássy út 98.
1: Ezt még elmondjuk, most van, zenélünk, aztán folytatjuk, és még lesz, miről beszélünk könyv kapcsán. A vendégem Latinovics Károly, és amiről beszélgetünk, függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönében. Ez lesz a témánk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Session. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Latinovics Károllyal. Egy könyv, ami nemrégiben jelent meg, Függőségek, bankrolások, rehab a félelem börtönében. Azt mondtad, hogy ugye a fiad sorsa is benne van. Amikor egy apa észreveszi, hogy a fia valaminek a függője lett, függőségben él a fia, akkor mi az első gondolat? Ha megnézi azt, hogy miért, vagy rögtön segíteni próbál?
2: Nem tudom, hogy mindenkinek vagy másnak mi a gondolata. Azt gondolom, hogy nehéz azt észrevenni. Tehát ez egy folyamat. Nem hirtelen szembesülünk vele, hanem szép lassan talán hozzá is szokunk. Egy darabig azt látjuk, hogy jól érzi magát, vagy esetleg úgy, mint minden fiatal, mint ahogy én is. Bulikba jártunk, ittunk, néha másnaposak voltunk, néha kotyakosak voltunk. Ez nem feltétlen tűnik fel, talán több ismeret kéne hozzá, hogy meglássuk ezeket a jeleket. Én viszonylag későn vettem észre.
1: Mit szólt ahhoz a fiat, hogy igazából az ő története is megjelenik ebben a könyvben, vagy ő is szerepel ebben a könyvben?
2: Ő alapvetően egy introvertált alkat, tehát egy magába zárkozó alkat, nem feltétlen örült ennek, vagy nem ez a jó kifejezés. Úgy érzem, hogy ezzel neki még nagyon sok dolga van. Én voltam az, aki ennek az indítója volt, mint ahogy talán segítséget is én tudtam neki adni a közös sorsunkon keresztül. Ő ezzel még birkózik.
1: Ezzel még birkózik. Egy kívülről nézve, egy olyan hallgatónak, meg mondjuk nekem is, aki még nem volt elvonón. Hogy lehet elmondani, ez mennyire kemény beavatkozás az ő életébe? Tehát mennyire szabályszerű, mennyire vannak ott áthághatatlan szabályok? Tehát valami mentén élni kell neki egy évig, nem? Vagy nem tudom mennyi ideig, hogy kijöjjön mindenből.
2: Áthághatatlan szabályok vannak, hál' Istennek, és én voltam bent többször is látogatni, beszélgetni. Csodálatos élményeim vannak onnan, csodálatos tapasztalataim. Azt gondolom, hogy a drogrehabilitáción, illetve bármilyen rehabilitáción lévő munkatársak csodálatos emberek, mindenki tele van segíteni vágyással, és ezt nagyon komolyan mondom, elkötelezett emberek, nagyon jól felépített rendszer van, és még azt is gondolom a könyvben visszatérő momentum ezt, hogy szívem szerint mindenkit bezárnék egy-két évre börtönbe, hogyha időmágus lehetnék. Nos, ez a rehabilitációval is ez a gondolatom, hogy tulajdonképpen szinte egy önismereti tábor, amit nekünk, akik talán így megáll, mókuskerékben vagyunk megállás nélkül, nem is mindig adatik ez meg. Nekik sok-sok fájdalom árán megadatott.
1: Azt mondtam, hogy mindenkit bezárnál, ha tehetnéd egy-két évre börtönbe. Miért adódik a kérdés? Sok hallgató megkérdezi, miért? Miért kell az börtönbe, mert nincs más, hogy az ember elvonul és gondolkodjon? Vagy miért pont börtönbe kellene bezárni egy-két évig?
2: Az egy teljesen másik életmód, az életnek talán az árnyékos oldala, más tapasztalatok érhetik. Egy kicsit talán azért, hogy megtanuljuk, hogy mennyire jó dolgunk van, mennyire rossz is lehet, mennyire jó az, ami az a saját helyzetünk, azt nehéz észrevenni. A rossz miatt panaszkodunk mindig. A börtönben meg lehet erősödni, és meg lehet tisztulni, és sok mindent lehet ön is ismeretre is jutni, de mindenféleképpen lehet azt látni, hogy ú, de jó kint lenni, de jó szabadnak lenni, de jó úgy élni, hogy bármilyen rossz döntést hozol, az a te döntésed, és nem más döntése.
1: Kedves szabad emberek, szabad hallgatók, május 28-án, akkor van egy alkalom a Magnetházban, hogy mindenről többet tudjatok, ugye Latinovics Károly könyvének kapcsán, Függőségek, bankrolások, rehab, aki ott van, Ambrus Attila, ki a második részvevő?
2: Bajcsi Norbert,
1: beszélgetni fogni. Pontosan mi lesz, erről még beszélgetünk, és arra is kíváncsi leszek, hogy akkor ez igazából ez a könyv, ez neked egy terápia volt, vagy ez ki kellett magadból írni, de most zenélünk, aztán erre megkapjuk a választ. Zene, aztán folytatjuk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, és komoly témával folytatjuk. Latinovics Károly könyve, melynek címe Függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönében. No, ott hagytam abba, hogy az előző szegmens, hogy mennyire volt ez neked terápia, ezt kiírni magadból, vagy ez kijött, ez ki kellett írni, miért érezted azt, hogy mindez itt legyen a kezedbe könyvformában?
2: Az írás az egy terápia, az mindenkinek terápia, és mindenkinek tiszta szívből ajánlom, akár egy levél, még egy SMS is talán terápia. Nekem is az volt, valószínűleg ebből a célból indult el, aztán elkaptak az emlékek, elkapott a fantázia, és úgy egy kerekebb történetté avansálta ez önmagát.
1: Tudtál a börtönben írni, vagy ott volt ilyen vágyad, lehetőséged volt arra, hogy írjál valamit, vagy ott inkább gondolkodtál?
2: Sokat írtam, az elején írtam nagyon sokat, rögtön az első nap, ezt a könyvben le is írom pontosan, volt 4 darab, a legeslegelső nap, volt 4 oldal ilyen A4-esem, egyik oldala volt üres, a másikon egy a kihallgatásnak a nyomtatott verziója volt, és volt 1 darab kicsi ceruzám, és körülbelül ezt a 4 oldalt 8 perc alatt végigírtam, és utána szenvedtem, hogy hogy írok tovább. Tehát írtam bent, több ezer oldalt írtam bent, aminek vannak részei, amik már meg is jelentek.
1: Meg is jelentek, kedves hallgató, most egy rövid részlet következik itt és most a szerző előadása a könyvből. Tiéd a szó.
2: Légy önmagad, mert úgy vagy kitalálva. Légy önmagad, mert úgy vagy jó. Légy önmagad, mert mindenkinek úgy a jó. Létezésednek célja, gyökere, indoka és irányultsága van. Léteddel hatással vagy környezetedre, szeretteidre, múltra s jövőre egyaránt. Legyünk önmagunk, mert másmilyennek csak ideig, óráig hazudhatjuk az életben elfoglalt helyünket.
1: Mit kap ezzel az olvasó, hogyha ezt a könyvet elolvassa? Tanácsokat, picikételen gondolkodni fog. Mit vársz valamit az olvasótól, vagy csak, hogy olvass el, és mindenki érezze ki azt, amit szeretne?
2: Hát úgyis az lesz, hogy mindenki azt érzi ki magának, amit szeretne. Itt a függőségekre helyezném a hangsúlyt, mert ugye nem csak azok a függőségek vannak, amik ezek a nagyon riasztók, ugye alkohol, drog, szerencsejáték, pornófüggőség, stb. Rengeteg függőségünk van rossz döntésekhez, élethelyzetekhez, besült kapcsolatokhoz, félelmekhez való függőségünk. Azt remélem, hogy aki ezt olvassa, az egyrészt megtudja, hogy valóban mindannyiunknak vannak függőségei, és valóban ki lehet jönni bármelyikből.
1: De lehet-e teljesen függőség nélkül élni az életet? Erre te, mint aki már írtál egy könyvet, gondolom elég adekvát szakértő vagy, hogy válaszolj, nem? Tehát létezik olyan ember, akinek nincs függősége?
2: Hát biztos nem lehet kijönni teljesen. Itt vannak nyilván pozitív függőségek, meg negatív függőségek. Nyilván ezt kell felismerni. Minden negatív, ami nem előre visz minket és rombol, az mind negatív.
1: Kedves hallgatók, a többet szeretnénk tudni, akkor május 28-án a Magnetházban. A következő részben erről beszélgetünk pontosabban, hogy kicsoda és Bajcsi Norbert, Viszkis Attila, Ambrus Attilának a 2 könyvéről, és hogy mire számíthat az, aki elmegy a Magnetházban. A témánk pedig Latinovics Károly könyve, Függőségek, bankrablások, rehab a félelem börtönébe. Vele folytatjuk hamarosan a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Csak is

0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Latinovics Károly. Egy könyv kapcsán beszélgetünk, függőségek, bankrablások, rehab, a félelem börtönében. Ez áll a borítón, valamint egy nagyon markáns férfi ember, maga a szerző. Mint megtudtam, a fotó Firenzébe készült, de ez csak egy zárójeles megoldás. No, május 28 Magnetház. Bajcsi Norbert, Ambrus Attila, eleve adódik a kérdés, hogyan ismerkedtél meg a Viszkissel? Te kerested őt, felhívtad őt, hogy lenne egy ilyen bemutató, hogy ismerkedjünk meg, picikét közös a sorsunk?
2: Valóban felhívtam, és a Bajcsi Norbert ajánlására, ki már egyszer volt fel egy közös könyvbemutatón, nagyon nyitott volt Attila, egy fantasztikus ember, sokan ismerik, nagyon jó szövege van, nagyon jó történetei, és emberileg is egy magas értéket képvisel, én úgy gondolom, úgy érzem. Egész egyszerűen fölhívtam, és elmondtam, hogy mire szeretném fölkérni, elmondtam a könyvnek a címét, hogy függőségek, bankrablások, rehab, és Attila ennyit mondott, hogy ez egyre jobb. Tehát ahogy így fokozódik, és nálam ő meg is vette magát ezzel a mondatával, egy jó színfolt lesz ezen az eseményen, biztos vagyok benne.
1: Ő is írt azért könyvet, ugye megírta a börtönületét, meg az utána lévő életét, ezeket te olvastad? Volt valamilyen szinten, tudtál abból meríteni, amit ő írt? Vagy mi az, amit te kaptál az ő könyveiből?
2: Én olvastam az Attila könyveit, mert ő miatta is olvastam, meg régebben a médiában, ahogy láttam őt, nekem szimpatikus volt. Eddig minden megnyilatkozása, és azt gondolom, hogy nem csalódom, nem csalatkozom. Olvastam, nem merítettem belőle, az ő élete, az ő nehézségei, nagyon is érdemes elolvasni, mert magyarázatot kapunk arra, hogy az ő személyisége hogy alakult ki, és milyen hatások érték ahhoz, hogy az lett aki, és utána abból az lett aki, utána még hova vitte. Fantasztikus ember.
1: Na vissza akkor május 28-a, ami egy ingyenes rendezvény. Mit kap, aki benéz erre, vagy aki elmegy erre? Mi lesz itt, beszélgetés lesz, könyvbemutató? Kinek a könyv mutatjátok, hogy csak ez, vagy az övét is? Vagy kapnak egy kis ízelítőt az egész hangulatból, amit a könyvből árad?
2: Itt tulajdonképp három könyvnek a bemutatása lesz. Az enyém az új. Bajcsi Norbert barátunknak a szenvedéllyel, szintén egy önéletrajzi regény, ott aztán vannak mélységek, és az élete bizonyítja, hogy vannak magasságok. Ő egy nagyon elkötelezett, mélyen erősen Isten hívő, csodálatos ember. Lesz az Attilának, a Viszkisnek a saját könyve, a Viszkis, illetve hát Attila elhozza nyilván majd kerámiáit, csokoládé, kávé, vannak saját márkái, amiket meg lehet tekinteni. Alapvetően ez egy ilyen kis belsőséges esemény lesz. Én arra gondoltam, talán mint szervező, hogy beszélgessünk, legyünk ott, közeledjenek az álláspontok, döntsünk tabukat. Egy három órás esemény lesz, egy gitáros kollega, aki a zenét prezentálja, lesz egy nagyjából egy órás műsor, ami egy ilyen kerekasztalos beszélgetés, mint említettem, Vészabó Noémi vezetésével, és utána szintén még lesz zene, büfé, asztalok, ahova le lehet ülni, beszélgetni, tehát töltsünk együtt három órát.
1: Május 28 Magnetház, még egy kérdés bennem maradt. Ezt a könyvet könnyű volt befejezni, tehát sokszor kellett visszavenni, mit írtál, vagy így jött, itt a vége, úgy érzem, letetted a kéziratot.
2: Én általában így írok, hogy jön, nekem nagyon jön, de

0: fejeztem be, hogy itt a vége, letettem a kéziratot, de mind, ezt megsúgja maga a téma, ezt megsúgja, tehát itt az időben kalandozás van, nagyon szerettem Joseph Hellert és a 22-es csapdáját, biztos hatással volt rám gyerekkoromban, sokszor olvastam, illetve több művét, talán itt is ezek a időbeli ugrások, párbeszédbeli ugrások vannak az én könyvemben is, mégis kirajzolódik egy történet.
1: No, kedves hallgatók, akkor május 28 Magnetház, Ambrus Attila, Latonics Károly és Bajcsi Norbert, a három ember, és Vészabor Noémi, aki vezeti a beszélgetést, ott meg lehet venni a könyvet is, maga rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, remélem egy picike hangulatot sikerült ezzel az elmúlt egy órában történt beszélgetésekkel. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm szépen a figyelmet nektek.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: turista.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Délután már számíthatunk záporokra, nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált. Azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoringrendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak.
1: Időjárás.
2: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé harmadik óráját. Oly sokszor történt már az, ami most is, hogy a Facebook miatt ül itt egy riporttal. Egy nagyon kedves hölgy, Sükös Csilla, az én vendégem, a Tehetség másként. Hát én először azt hittem, hogy ez egy egyesület, aztán Csillangem kérdezett, hogy ez bizony egy cég. Úgy jött velem szembe, hogy vannak ott, hát nagyobb rész hölgyek vannak, ugye Csilla? Szia!
2: Közben. Igen, igen, sziasztok! Ebben a cégben csak lányok vannak, igen.
1: És ugye azért lebentsünk fel a fájtlat, ugye nagyon tetszett a nyelvezet, hogy írtok magatokról, azt írtad, hogy fogyik vagyunk, de nem ügyi fogyik. Tehát, igen, hogy mindenki valamilyen hátrányal éli az életét, te például nem születés azóta nem lát.
2: Így igaz. Rajtam kívül még ketten vannak, akik szintén vakok, és van egy negyedik tagunk, akinek neurofibromatózisa van. Ez egy olyan betegség, hogy ilyen csomók jelennek meg a testén mindenhol, lehetnek ezek jó vagy rossz indulatúak, amennyire tudjuk jó indulatúak, és Zsófinak hívják a lányt, és jelenleg is műtétre vár.
1: Aha. És akkor mind a négyen akkor alkotók vagytok, tehát így valamit igaz létrehoztok. Mondom itt, mert itt van az oldalotok a tehetségmásként.hu, és mondtam, hogy itt ebbe az adásban most, hogy mi ezzel tudjuk segíteni ezt a fajta tevékenységet, a ti létezéseteket, ezt el is mondjuk sokszor, dekor, ékszer, festmények, húsvét, hűtőmágnes, képesabb, könnyező, tehát egy kreatív csapatról van szó.
2: Így van, mi nagyon sok mindent kipróbáltunk már, olyat is, ami nem került ki az oldalra, mert végül nem sikerült olyan jól.
1: Mi volt az elárulás?
2: Hát másik fajta hűtőmágnes, mint aha, ami fönt van jelenleg az oldalunkon. De hogy az, hogy kialakuljon valakinek a stílusa, az, hogy mi az, amiben jó, mi az, amit biztonságosan és tartós terméket tud előállítani, ahhoz sokat kell gyakorolni. Tehát én mire rájöttem, hogy nekem az ásványkarkötők válnak be, hát az azért volt legalább egy év szerintem.
1: Az ásványkarkötők, ugye rengeteg rámegy az ember az ékszerekre, azonban a karkötők, és Sükös Csilla rengeteg gyönyörű szép karkötővel lehet ott találkozni. Van egyfajta, hogy mondjam, egy munkaidőtök, tehát van egy cég központ, csak hogy nézzük meg, hogy működik, azért mindenki otthon dolgozik, vagy összejártok?
2: A termékeket mindenki a saját otthonában készíti, bár értem, mi nagyon-nagyon szeretnénk felfejlődni arra a szintre, hogy legyen egy saját műhelyünk, egy központunk, egy boltunk, de hát ahhoz nagyon sok pénz kell, és egyelőre nem tartunk ott, ezért igen, mindenki az otthonában készíti, aha, de hozzám szoktak jönni a többiek, mert viszont a raktár az nálam van, az én otthonomban, és tőlem szoktuk feladni a rendelt termékeket.
1: Értem, budapesti a csapat?
2: Én budapesti vagyok, de a többiek, hát az egyik tagunk még igen, ketten pedig nem.
1: De jó lenne egy ilyen kis budapesti kis központ egy bolttal, nem? Ez igen, egy hosszabb távú álom talán, ami egyszerűbb
2: utóbb. Így van, igen.
1: Ami egy közösségi tér is, ott alkotótér, ahol az ember elmegy, hogy ott dolgozok. Kinek az ötlete volt, hogy cégformában csináljátok mindezt? És miért lett cég?
2: Hát igazából ez az egész úgy indult, hogy egy karácsony előtt 2020-ban úgy döntöttem, hogy én most a barátoknak kézzel fogok ajándékot készíteni.
1: Értem.
2: Uh-huh. És rájöttem, hogy ez így jól megy, és igazából Norina volt a gyógypedagógusom, aki jelenleg is vezeti a cégünket, és gondolkodtunk rajta, hogy ilyen irányba indulhatnék el a suli után, de hogy egyedül kevés vagyok hozzá.
1: Értem.
2: És akkor így összeszedtünk még szintén fogyatékossággal élő fiatalokat, és végül ez lett a végleges csapat, ez a négy fő, és hát mivel az anyukája a Norinának ügyvéd, így, vagy bocsánat, könyvelő, így ő javasolta, hogy akkor legyen
1: cégforma, és akkor,
2: igen, és akkor ő tud segíteni nekünk.
1: Azt írják rólad itt, ugye Eszter írt rólad a honlapon, hogy Csilla az, aki, hogyha elakadunk, akkor elát minket jó tanáccsal, sőt, ha lehangoltak vagyunk, akkor fölráz ezt a kis társaságot. Egy ilyen központi figura vagy, sőt, hát téged láthatnak a kedves Facebookozók is a Facebookon, ugye? A Tehetség másként oldalán.
2: Igen, leginkább én szoktam videókat készíteni, nyilván segítséggel, mert magamat nem tudom videózni, de hogy az ötletek mind az enyémek, és posztokat is gyakran írok.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, lesz még minő beszélgetni Sükös Csillával. Ő az én vendégem, és a Tehetség másként, hát alkotó csapatról, most nevezzük, a céges formátumot megbeszéltük, de egy alkotó csapat vagytok igazából. Róluk beszélgetünk a hétköznapjukról, hol lehet őket megtalálni, és hol lehet azokat az alkotásokat, ugyanis én a kreatív szakmában a termék szót azt mindig elűzöm, mert termék szerintem tízdek a párizsi, de amit ti csináltok, az alkotás. Na, innen folytatjuk, a vendégem Sükös Csilla.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Sükös Csilla, és örülök, hogy befáradt a stúdióba, ugye? Ezt is megoldottad. Itt vagy, kocsival elhozták, és taxival mész. Örülök, mert személyesen sokkal jobb így beszélgetni. És remélem, zene alatt sokan rá fölmentetek, megnéztétek a tehetségmásként.hu oldalára, amit tulajdonképpen egy webshop is, de ugyanakkor meg is lehet őket ismerni. Ez a cég, ez az alkotócsapat, ez bővíthető, vagy ti már készen vagytok?
2: Mi egyelőre úgy döntöttünk, hogy készen vagyunk, mert szeretnénk egyelőre a saját bevételünket fixíteni. Tenni.
1: Ez így jó, ez ember tudja, mit akar, nem? Szóval van egy cél.
2: Igen, nekünk nem voltak korábban olyan céljaink, amik akár valósággá is válhatnak. Aha. És nagyon-nagyon fontos, hogy legyen az embereknek célja, hogy legyen miért felkelni reggel.
1: Igen, ez tényleg fontos. És ez legyen egy munka, kreatívok vagytok ti nagyon, nem? Tehát igen. A kreativitás az ott van bennetek. Amikor te egy öngyöt fűzel, az hogy történik, hogy azért az alapanyagot, te is megtapasztod a kezeddel, nem? Persze. Fél alapanyaggal dolgozol.
2: Igen, nagyon sokféle ásványjal dolgozom, és minden ásványom másik dobozban van, amik Braille felirattal vannak ellátva. Ugye a Braille az egy olyan írás, amit a vakok tudnak olvasni.
1: Hol találkozhatnak a veletek és az alkotásaitokkal a kedves nézők? Tehát merre felé járjátok a várost, a vásárt, vagy van-e valami hely, ami nem a webshop, hanem egy analóg találkozás?
2: Mi leginkább vidéken szoktunk vásározni hétvégenként. Főleg a Balatonnál, de a Velencei tónál is voltunk már, és időnként Pesten is szoktunk árulni, de az nem túl gyakori. A legközelebbi vásárunk az Balaton-Almádiban lesz, 22-től 25-ig.
1: Na, az hármas fesztivál azért, az jó lesz.
2: Igen.
1: Az emberek, hogy mondjam, meglepődnek azon a laikus, hogy pont egy vaklány árulja és készíti ezeket az alkotásokat. Szóval őszintén, tehát az ember ugye először egy kicsit így megdöbbennek, nem?
2: Igen, főleg az, hogy én próbálom a kellemest a hasznossal összekötni. Tehát a vásárokban én amíg várom az embereket, a vásárlókat, addig én készítem az új és új termékeket.
1: Ja, közben? Tehát igen, közben
2: igen, és akkor így felfigyelnek rá az emberek, és megkérdezik, hogy de hogy csinálom, meg hogy van ehhez türelmem tulajdonképpen, ezt is szokták kérdezni. De hogy én ezt élvezem, nekem ez a világom, ez a munkám.
1: Jó, hogy mondtad ezt a világot, mert mondtam neked beszélgetésre, hogy én beszélgettem sokszor vakemberekkel, forgattam is felük, és egyszer egy vakember mondta nekem, hogy ő egyet nem szeret, hogy azt mondjam rá, hogy világtalan.
2: Nem.
1: Mert
2: nem.
1: Van világotok.
2: Persze.
1: Néha sokkal tisztább, mint a miénk. mert nem látod a szennyet, a mocskot, csak a jót. Úgyhogy örülök, hogy mondtad ezt, hogy ez a te világod, ez a munka. Ez életed, ez kell, hogy legyen, nem?
2: Így igaz, igen.
1: Van egy munkaidő is, tehát naponta fölkelsz, és akkor neki kell menni. Van egy ilyen normaterv, hogy na, ma kell csinálnom ennyi és ennyi?
2: Nem, minden nap dolgozom valamennyit, de én osztom be magamnak az időmet. Tehát az fix, hogy minden este leülök, és ott egy poszt. Tehát, hogy nekünk az oldalon az nagyon-nagyon fontos, hogy ha nem is minden nap, de minden másnap kikerüljön tartalom, mert ha nem csináljuk, akkor kikerülünk az algoritmusból, és utána nehéz visszatornázni magunkat.
1: Ez így van. Mindent tudsz, ami kell az online jelenéthez, kedves hallgatók. Most megint zenélünk, és akkor tessék, akkor vagy megnézni a honlapot, én zenéket rákeresek akkor a Tehetség másként Facebook oldalára, megnézzük a legfrissebb prosztodat, persze, mert miről szól, és kövessétek el ti is ezt a cselekedetet, és hogyha valami tetszik, akkor bizony, akkor tessék tőlük vásárolni. Sokkal-sokkal többet segítünk ezzel, mint gondolnánk, nem?
2: Így igaz, köszönjük szépen.
1: No, hajrá zene, aztán beszélgetünk a vendégem, Sükös Csilla, a Tehetség másként, hogyha mondhatom ezt arcával, hiszen őt láthatjuk a Facebookon, vele folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Köszönöm szépen.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után jön, kedves hallgatók, és ahogy ígértem, én közben felmentem a Tehetség másként Facebook oldalra, ami tulajdonképpen arra jó, hogy az algoritmus persze pörgesse, de hogy ugye beenged egy picit tekinteni az életetekbe. Ez több mint egy munkatársaság, ez egy baráti társaság is, gondolom, ugye?
3: Így igaz.
2: Ki mivel foglalkozik itt benne? Ugye te akkor a karkötőknek, meg az ékszernek, vagy a készítője, szerem, az alkotója, mesélsz a többiek, hogy ők mit csinálnak?
3: Igen, igen. Eszti üveggyöngyös karkötőket készít, illetve rengetegféle kulcstartót. Tehát, hogy most komolyan mondom, ha nincs 500 kulcstartó a raktárba, akkor tehát, hogy így, tényleg.
2: Ez egy felhívás, keringőre, kedves hallgatók, hogy legyen kevesebb az 500 kulcstartó.
3: Igen, ezt én nagyon szeretném még készíteni.
2: Aha.
3: Igen. Zsófi festményeket csinál, és hűtőmágneseket, illetve könyvjelzőket készít. Dorina pedig ilyen apró gyöngyös karkötőket fűz, úgyhogy sokféle karkötünk van.
2: És amikor kint vagytok egy vásáron, akkor igen, ezek mind, tehát ott vannak a festmények, ott van a karkötő, na általában?
3: Hát a festményeken kívül minden ott van. A festményeket nem tudjuk magunkkal cipelni, aha, hiszen mi úgy megyünk vásárokba, hogy egy bőröndbe összepakolunk, és vonattal utazunk, tehát hogy nekünk nincsen, értem, erre egy saját kocsink, vagy egy sofőrünk, vagy egy akármi, hanem ezt így mi önerőből.
2: Tehát a cégpénzből, mondjuk ki, hát erre van a cég, igen, nem? Úti költséget elszámolod, és elérkezel vonattal. Igen. Teszem azt, hogyha meghívnak most magam Sopronba, akkor elmentek Sopronba vonattal, ott valahogy megszervezitek az eljutást a célig, nem?
3: Igen.
2: És ott vagytok. És igen, ennyi. No, kedves hallgatók, hát így működik a Tehetség másként. Ki adta a nevet ennek a cégnek, és mi ebben a másként? A tehetségetek az ott van, a másként pedig az állapotokra utal, vagy mi ez a másként benne?
3: Igen, szerintem igazából fontos az, hogy megüzenjük a társadalomnak, hogy picit mások vagyunk, de mégis ugyanolyanok.
2: Ez így van. Egy picit másképp. A tehetség az mindenképp ott van. Most én megnéztem a festményeket, hát van egyfajta ráismerhető világ az egésznek, de ha ránézzek mondjuk a könyvjelzőkre, mindjárt kiadja, hát ott is sokféle könyvjelző van, és hát legyünk őszintén, ezek nagyobb, ez Zsófia termékei, ugye?
3: Igen.
2: Pető Zsófia termékei.
3: Így van, igen.
2: Hogy ezek aztán tényleg nem a legnagyobb kiadás az ember életében, hogy egy ilyenen meglepje saját magát, vagy a szerettét, főleg onnan, hogyha tudjuk, hogy honnan jön. Vannak már törzsvásár? Akiket esetleg így, akik így segítő célra is, meg bírják is azt, amit ti csináltok.
3: Igen, igen, már a követőtáborunk is viszonylag nagy. És
2: 17 ezer követő van a Facebookon, azért?
3: Igen, már majdnem 18.
2: Oh, igen. Bocsánat, oké, igen.
3: Igen, igen, és mi nagyon szeretnénk, hogy minél többen megismerjenek minket, mert annál jobb érzés nincs, amikor ott ülök egy vásárba, és oda jön valaki, hogy figyelj már, nem téged láttalak a Facebookon is. Annyira boldog vagyok, hogy találkozok veled, és feldobtad a napom is. Nekem is feldobták ezzel a napom.
2: Ez jó, ez oda visszatartó kölcsönhatás.
3: Igen,
2: nem?
3: Igen.
2: Az ember tényleg, én is most itt látlak, ugye egy ilyen mosolygós, nevezünk csajszinak, ahogy téged nevezett az Eszter, ugye. Egy mosolygós csajszit képzeljétek el, és hát remélem fogtok vele találkozni, mert hát azért ugye a vásárnaptár azért az van, hogy Füreden lesztek, mikor, ezt nyugodtan mondd be még egyszer, mikor lesztek Füreden?
3: Almádiban leszünk.
2: Bocsánat, Almádiban.
3: Semmi baj. Szóval Balaton-Almádiban leszünk most leghamarabb, 22-től 25-ig így májusban. Uh-huh. Ugye ez már közel van a gyermeknaphoz, és ezért is szervezte ez a fesztivál szervező ezt a programot.
2: Értem. És ilyenkor akkor ott is alszhatok, nem? Persze. Ezt mind meg kell oldani, az ott alvás,
3: hát
2: ami egymás.
3: Meg kell, de mi úgy döntöttünk, hogy ami nincs annyira messze, mondjuk nekünk a messze az már ilyen 2,5 óra.
2: Vonattal.
3: Ha, igen. Aha. A 2,5 órát kell utazni, mondjuk Sopronba, mert ott is voltunk, ott kellett aludni.
2: Értem.
3: De mondjuk egy ilyen Almádi, ami csak egy-másfél óra, onnan ingázunk.
2: Aha, értem. No, kedves hallgatók, hát a vendégem Sükös Csilla, aki ugye mondhatom, alapítója, vagy ennek az egésznek alapító tagja.
3: Igen.
2: Vagy alapító, és az arca, hát ő maga az arca, kedves hallgatók, a Tehetség másként oldalnak. Keresitek őket a Facebookon is, meg a tehetségmásként.hu-n. Hogy mondják ezt politikai PC módon, hogy fogyatékkal élők?
3: fogyatékossággal
2: élők. Bocsánat, fogyatékossággal élők, alkotók, alkotásával lehet itt találkozni, és lehet belőle vásárolni, és ha valamivel mi épp emberet tudjuk segíteni, akkor bizony ez az, hogy akkor veszünk onnan egy-két dolgot. Hamarosan folytatjuk, a vendégem Sükös Csilla.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a nagyon mosolygó, sükös Csillával, aki itt van a stúdióban személyesen, hát szerencsére nem telefonon kell vele beszélgetnem. Igen. Jobb így hidd el beszélgetni. Igen. A témánk pedig a tehetség másként, ami egy alkotó csapat, egy gyönyörű alkotásokkal, fogyatékossággal élő alkotók alkotják, nagyobb rész csak, nem nagyobb rész, hanem csak hölgyek vannak benne. Igen. Fiatal hölgyek és az ő művészetüket igyekeznek megmutatni mind a Facebookon, tehetség másként címen, mind a tehetségmásként.hu oldalon, ott is megtaláltok mindent. Egy cégnek azért van egyfajta üzleti terve. Nektek létezik ilyen? Most nagyképűen szólva, hogy esetleg még jobban egy kis saját üzlet, egy valami.
2: Igen, nagy álmaink vannak.
1: Na, de... mesélj. Amiről szabad, arról mesélj.
2: Igen, szóval nagy álmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk majd egy saját műhelyt, egy saját bolttal, ahol megmutathatjuk a világnak magunkat, és nem kell rejtőzködnünk a világban, úgymond.
1: Uh-huh. Vagy vásárra járni, mert az is jó.
2: Az is jó, igen, az is tök jó, csak mégis más lenne, ha az embernek lenne hova bemennie minden nap. Mert tudom, hogy van sok embernek home office munkája, ez tök szuper, és igazából én is örülhetnék neki, hogy csak home office a munkám, de hogy azért jó érzés lenne egy olyan helyre besétálni minden reggel, ahol a barátaim várnak, ahol a közösségem van, és ahol árulhatok nektek.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érthető vágyálom. Nekem is van egy, én is tudnék otthon dolgozni sokat, de van egy kis műhelyem a 7. kerületben, ahol bejár. Az ember, ha otthon van, akkor otthon van. Tehát igen, a home office van, de bemennél valahova, ott létezni egy munkahelyre, az a, hogy mondjam, a te életed nívóján is emel egy picit.
2: Igen.
1: Nem, hogy van egy munkahelyed. Hát figyelj, amit lehet segítünk, ez most nem ígérek semmit, de én nagyon rajta leszek, hogy ez legyen. A csapat ugye még akkor nem bővíthető, tehát nem. Ezt megbeszéltük.
2: Igen.
1: És a paletta vajon, tehát ezek, amiket elmondtam, hogy ékszerek, könyvkötők, festmények, vagy azért valamilyen szinten már a alkotás paletta is elkészült. Van-e még valami a fejetekben?
2: Hát nagy részben kész van, tehát hogy mindig vannak újabb és újabb ötletek. Uh-huh. De például most Zsófinak egy kis kulisszatitak.
1: Na, arra szakad szeretjük.
2: Zsófinak lesznek ilyen vászon szatyrai, illetve ilyen kis neszeszerek, amik márvány mintások lesznek. Ez szintén ilyen festett dolgok lesznek. És hát még próba alatt van, de meglátjuk, hogy milyen lesz.
1: Mert ezek a döntések, mondtad, próba alatt van, tehát ez nem egyéni döntés, mégiscsak egy cég vagytok, nem?
2: Igen.
1: Tehát, hogyha valami fejlesztés jön, akkor az egy közös döntés eredménye, nem?
2: Így van, nekünk minden héten, tehát nincs olyan hét, hogy ne lenne egy megbeszélésünk.
1: Aha.
2: Egyrészt azért, mert fontos, hogy mindenki tudjon mindenről, másrészt azért, mert kell az embernek a társaság, a közösség, a beszélgetés. Ebben nem csak szakmai rész van ebben a beszélgetésben, hanem megkérdezzük, hogy ki hogy van, mi történt veled mostanában.
1: Ez mind kell, és tök jó dolog, hiszen igazából ők a barátaid és a kollégáid is.
2: Így van.
1: És kellene ilyen munkai kapcsolatok, hogyha most ezt úgy veszük. Nyilván találkoznátok amúgy is, de ez is kell, hogy egy kicsikét így tartson. Én azt hiszem észre rajtad, hogy ismerjük egymást most nagyjából egy ilyen 20 perce, vagy az óra vége felé, de hogy egy ilyen nagyon pozitív maradj már csajszínál, jó? Ha már úgy
2: köszönöm, persze.

0: nagyon pozitív csajszi vagy, aki szeret alkotni, szeret átadni. Mi volt a legszívet melengetőbb észrevétel, ami egy vásárlótól jött, és mondjuk felétek irányult? Van ilyen emléked esetleg, hogy mondtak valami nagyon jót, valami nagyon, vagy sok ilyen van?
1: Egyrészt rengeteg ilyen van, hála Istennek. Nyilván vannak negatív kommentek is, de rengeteg azokat ilyen van. Igen, ezeket már figyelemen kívül adjuk. De hogy volt egyszer egy vásárlónk egy vásárban, aki így jött, hogy rajta volt egy karkötőm, és hogy ezt már egy éve vette, és hogy neki ez olyan, mintha egy angyalka vigyázna rá.
0: De jó,
1: és ez na. Fantasztikus volt.
0: Azért azt jól lehet hallani is, nem?
1: Nagyon.
0: Kedves hallgatók, hát mi a kanapé, vagy én a kanapé egyik műsorvezetője, ezzel tudtam a tehetség másként csapatát segíteni, hogy amint egyszer bekerültek a buborékomba, ott voltak, földobták őket, a szimpatikus csajszínak, aki most már itt ül, tetszettek a posztjai, találtam egy telefonszámot hozzá, lebeszéltük, befáradt, megbeszéltük, nektek meg csak annyi a dolog, hogy tessék meglesni a tehetségmásként.hu oldalt, vagy a tehetségmásként Facebook oldalt, és ha valami tetszik, akkor felvenni velük a kapcsolatot. A Facebookon általában kírjátok, hogy hol vagytok,
1: igen,
0: láthatók, ugye?
1: Így van, Balá. Igen.
0: Na szuper, ezeket tartsátok meg. Csilla kedves, köszönöm, hogy befáradtál, mit
1: köszönöm
0: kell kívánni,
1: szépen.
0: Hogy az álmod, amit kitaláltál, a saját üzlet, a saját kis hely, ha meg lesz, és még lesz a rádió, akkor a Grand Opening Partyról szeretnénk azért tudósítani, jó?
1: Jó.
0: Legyen ilyen. Sükör Csillát hallották, szépen. A tehetség másként egyik főcsapattagja.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoring rendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak.
0: Időjárás.
1: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel indul a Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádióztatunk együtt, egy jó bomba időutazással startolunk, 2 évben kötünk ki, megyünk 2005-be és 15-be, jön majd Simon Webb, Jack Johnson, de itt lesz az Anna and the Barbies és a Pentatonix is, és utána jönnek az óra sztárjai, egy kis csavarral, Eros Ramazzotti és Lauren Deagle 3-3 slágere után, majd a ma születésnapját ünneplő Presser Gábor érkezik hozzánk, 3 LGT-s és 3 szólódallal, úgyhogy izgalmas lesz a délután, már is Meghan Trainorrel indulunk, jó szórakozás nekünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM élet örömzenéke, ma is jó meleg lesz, úgyhogy érdemes rengén öltözni és rengeteg folyadékot inni, ez már abszolút a nyári időszámítás. Picit hamarabb jött, meg is dőlt ugye a hét elején a budapesti hőmérsékleti rekord, és valószínűleg csúcsokra számíthatunk a folytatásban is. Holnap egy picit majd feldéregezhetünk, nem lesz hideg, csak már nem ilyen kánikulai magasság, hanem 27 fok. Közben nézem már SMS számunkat, ez a 0677-1986-on elérhető, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, vagy ha valakinek lenne életre szóló nagy élménye, például 2005-ből, vagy 15-ből, az is küldje el, hiszem. Már is onnét indul az időutazás, most filmes oldalról ragadom meg a 2005-ös évet, aztán majd utána jönnek az akkori slágerista vezetők is, de akkor jelent meg az első A szerelem című film, ami egyébként egy nagyon kedves történet, jó elgondolkodtató is, már csak Meryl Streep és Uma Thurman alakításáért is érdemes megnézni, ugye a sztori szerint a frissen elvált 37 éves Rafi, akit egyébként Uma Thurman alakít, a divatvilágának kifinomult magasabb szféráiban mozgó katolikus, a vallását nem gyakorló fényképész producer egy szép napon megismerkedik Daviddel, a 23 éves zsidó származású szobafestővel, egy szempillantás alatt egymásba szeretnek, de hát ugye megvan a korkülönbség, közben a csabar, hogy David anyukája Meryl Streep egyébként Rafit kezeli. Nem nagyon akarom lelőni a film lényegét, meg spoilerezni, amíg valaki nem látta, szerintem kötelező darab, tehát a címe Első a szerelem. De jöjjenek az előadók, Simon Webb már önállóan érkezik a No Worries-zel, ő ugye eredetileg a Blue együttes fiú tagja volt, Lee Ryan, Anthony Costa, Duncan James mellett. Az együttes ugye eredetileg 2000-ben alakult, 3 stúdiólemezt adtak ki, 16 kislemez feloslásuk 2005-ig, aztán 2009-ben újból összeálltak, és 2011-ben is, amikor az Eurovíziós dalversenyen ők képviselték az Egyesült Királyságot. Egyébként Simon Webb érte el szólóban az igazi nagy sikereket, a többiek meg sem próbálkoztak vele. Jelenleg is működik egyébként a Blue együttes csak 3 taggal. Aztán majd Katie Melua váltja őket, ő egyébként a nevéből adódóan grúz származású. Grúziában született, aztán 8 évesen Észak-Írországban, majd 14 évesen Angliában költözött. Igen nagy sikerrel robbant be egyébként a köztudatba, viszont 2008-ban, amikor volt a nagy gazdasági válság, az őt is megviselte, 18 millió fontos vagyonra tett szert. Ő volt a 17. leggazdagabb 30 évnél a fiatalabb brit zenész, viszont 2009-ben már arról tudósítottak a lapok, hogy vagyonának felét elvesztette a gazdasági világválság következtében. A végére pedig majd egy igazi életvidám fickó érkezik, ő lesz Jack Huddy Johnson, aki havai származású, hát már a származása önmagában hozza a jókedvű. Zenei stílusát nehezen lehetne egyébként egészen pontosan meghatározni, de leginkább az akusztikus soft rock jelzővel szokták illetni. Johnson egy családi baráttól tanult meg szörfözni még gyerekkorában, hivatásos szörfös is volt, egészen egy súlyos balesetig, bár gitáron már 14 éves korában is játszotta, baleset utáni lábadozása során kezdett el komolyabban gitározni és dalokat írni. A debütálása a zenei piacon még ennél is később, csak az egyetem elvégzése után történt meg, úgyhogy letette a szörfdeszkát, helyette inkább a gitárra tette le a voksát. Ők érkeznek 2005-ből No Worries, aztán majd a 9 Million Bicycles, és a végére Jack Johnsonnal a Better Together, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, folyadék minden mennyiségben, és a szokásos nyári menetrend, ami az autókat illeti, semmit ne hagyjunk benne, élő állatot, gyermeket egyáltalán nem, de robbanékony anyagokat sem. Nagyon sokan használjuk még mindig egyébként a Covid után a kézfertőtlenítőket, az meg úgy nagyon könnyen ott tud maradni a műszerfalon, vagy esetleg az ülések között, na az sem túl szerencsés, mert hogyha felhevül, akkor robbanékony. Ugyanez a helyzet az öngyújtókkal is, hogy mindenki nézzen körbe, még mielőtt zárja az autókat. Már is egyébként 2005 után 15 érkezik, újabb három slágerista vezetővel, Justin Bieber jön majd elsőként, és a Love Yourself, aztán az Under the Barbies, és itt lesz majd a Pentatonix formáció is. Hát 2015 is melegébb volt, megdőlt az országos hőmérsékleti rekord Magyarországon, amikor Fertőrákoson 19,7 fokot mértek, Budapesten szintén megdőlt a fővárosi rekord a 16,7 fokkal, és mindez januárban volt a hőmérőkön. Ezért februárjában hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Angela Merkel, német kancellár, és később aztán Vladimir Putyin is. Ami még lényeges ebből az időből, hogy májusban Bécsben megkezdődött a 60. Euróvíziós Dalfesztivál a Városházán. Az osztrák polgármester köszöntötte a fesztiválon fellépő művészeket, hazánkat Csemer Bogi képviselte. Már is Justin Bieber érkezik, aki már igazi nagyfiú volt 2015-re, mondom ezt azért, mert ugye szinte kisrácként ismertük meg a YouTube korszakból. Aztán a Love Yourself-en már abszolút bebizonyította, hogy életerős fickó, már túl volt a Selena Gomez-es kapcsolatán, talán már ismerte Hailey Biebert is. Mostanában pedig fesztarról cikkeznek az újságok, hogy nincs jól mentálisan, erről egyébként ő is nyilatkozott egyszer egy budapesti koncertet, le is mondott ennek kapcsán, de aztán megnéztem az Instagram oldalát, szerintem szimplán élvezi az életet, meg a pénzt, amit keresett, és valószínűleg egy picit lusta is ahhoz, hogy most koncertturnéra induljon. Hát valljuk be, lehet, hogy igaza van. Már is érkezik tőle a Love Yourself, aztán majd az Anna and the Barbies és a Szabad Esés, hát ők 2004 óta léteznek egyébként, tulajdonképpen Anna is tesója alakították a formációt, kijárták a nagybetű szamárlétrát, kisebb helyeken léptek fel, amíg aztán a CLS vagy CLS Music kiadó meglátta bennük a fantáziát, és megjelent az első albumuk, később aztán óriási sikereket vittek véghez, a Tango című dalukra videoklip is készült, ami egyébként a hazai MTV műsorába is bekerült, aztán jött a Medallion 2008-ban, később aztán teltházas előadáson Lenny Kravitz előzenekaraként léptek fel a Papp László Budapest Sportarénában, és óriási slágereket adtak nekünk, igazi kultikus himnusszerű dalokat, ilyen lesz pillanatokon belül például majd a Szabad Esés, és aztán a végén a Pentatonix érkezik, akik néhány éve még karácsonyi filmet is kaptak, ahol ők voltak a nagy-nagy szenzáció, ugye egy egymás boldogságát kereső pár próbál eljutni a Pentatonix koncertjére, aztán sikerül-e vagy sem, azt majd meglátja az, aki még nem látta a filmet. Elég komoly hangsúlyos szerepet kapott a csapat, akik egyébként mindent a szájukkal csinálnak, és megjelent egyébként az acapella csoportnak, vagy csapatnak egy karácsonyi albuma is, ezért kerülettek bele a filmbe. Egyébként 2011-ben alakultak, majd ezt követően az NBC Single harmadik évadát nyerték meg, kaptak 200 ezer dollárt és egy lemezszerződést is a Sony Musical. Nagyjából így indult a fényes karrier, 2005-re, vagy 15-re pedig már abszolút befutottak, már is érkezik tőlük a Sing, de egyelőre Justin Bieberrel indulunk. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is Jao érkezik, aki amellett, hogy gondozza a zenei karrierét, a párjával is különböző slágerekkel rukkolnak erről a slágeristákon, még boldog családapuka is, újabb gyerekáldás érkezik a famíliába. Jó egészséget kívánunk nekik. Már is a Zsákutcát adja elő.

0: Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegent

0: Itt a 98 pontot Manna FM életöröm zenékel, hogy meddig marad a jó idő, és mire számíthatunk a folytatásban, már akár a hétvégére vonatkozóan, hiszen szerda van, az kiderül a friss információk végén, aztán majd jönnek az óra sztárjai. Eros Ramazzotti három dala, csendül majd fel, és egy ritkában hallató kortárs keresztény előadó is érkezik majd hárommal, ő lesz Lauren Deagle, de egyelőre Dua Lipa indítja el az órát, és az egyik legnagyobb sikere érkezik a hírek után, ez lesz a Love Again.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
6: Munkát keresel? Nálunk meg

0: találod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
1: Reklám hangzott el.
2: Változékony időre számíthatunk, projekt indult a hólyagrák megelőzésére és a korai felismerésére, az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrés tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete is aggasztó, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki, az ország nagy

Na, tehát foglalkozunk egy kicsit magával, Ramazzottival, aki szobafestő gyermekeként Róma délkeleti külvárosában, a Cinecittában született és nevelkedett. Énekesi karrierét már tinédzser korában elkezdte. 81-ben a Castro Caro zenei fesztiválon tűnt fel először, ahol a Rock 80 című dalával a döntőbe jutott, majd a DDD kiadó szerződött, ezért Milánóban költözött. Az áttörés 1982 és 86 között történt vele. 82-ben jelent meg ugyanis az első Adun Amico című kislemeze. A Terra Promessa című számával 84-ben a Sanremo-i dalfesztiválon megnyerte az év hangja díjat. Ramazzotti albumai, amelyek tartalmaznak szívből jövő önéletrajzi ihletésű balladákat és erősen rock stílusú dalokat is, hamar világhírnevet hoztak neki. Szinte minden albumot két nyelven, olaszul és spanyolul készített el. Nagyon népszerű Kubában, Németországban, Mexikóban és Argentinában is. Eros 1985-ben ismét szerepel Sanremo-ban az Una Storia Importantével, fontos történet, ennyit tesz magyarul, amivel a hatodik helyet ért el, egy év múlva pedig az Adesso Tuval ismét nyert. Eros 1994-ben szerződött a BMG International kiadóhoz. Később megjelent Dovece Musica című albuma, az album legismertebb dalap Jubella Cosa volt, 97-ben pedig Eros című válogatás lemeze látott napvilágot 2 új és 14 újra felvett számmal, köztük a Cosa della Vida Tina Turner-es duettjével. Az ezt követő turné felvételén az Eros Live-on Joe Cocker is feltűnt a That's All I Need to Know-val, amelyet egyébként Eros írt neki. Az ezredfordulón jelent meg a Focon el Foco és a Puke Poi című duett, ezt ugye Cherrel készített el, itt aztán már tényleg mindenki hevert a lábai előtt, és azt mondta, hogy jó, ez a fiú, ez nem csak egy olasz srác, hanem tényleg világsztár. 2001-es turnéja során először koncertezett Kelet-Európában és Magyarországon is. Június 12-én a Kis Stadionban lépett fel, később 3 koncertet adott a moszkvai Kremlben is. Egyik legutóbbi sikere a Vita Cené, és érkezik hamarosan. A Vita Cené egyébként a világszár 14. albumának előhírnöke volt, amelynek vezérfonala a korosodás, de az énekes dalszerző nem szomorú, sőt, olyan vicces kedvében volt milánói stúdiójában, hogy az újságírók szemüvegét is lenyúlta méghozzá dalolva. Érettebb és diszkrétebb lett a szerelemhez való viszonya, mint a riportereknek elmondta, amiközben új színek is feltűntek a palettán. Ma már tudom, mondja, egy férfi nem csak egy nő iránt érezheti ezt a csodálatos lángolást. Én a gyerekeimben is szerelmes vagyok, de a barátságaimban is vannak szerelmetes hangulatok, mondta. Egyébként gyönyörű modell feleségével 3 gyermeket nevelnek. A legkisebb 2014-ben látott napvilágot. Ős olaszként arról is kérdezték, hogy remekel a konyhában, mire Eros azt válaszolta, hogy nagyon ritkán előfordul, hogy egy spagettinek neki áll, de utána mindig csatatér van a konyhában, ezért nem is nagyon erőlteti a dolgot. A főzés nem műfaja. Ez is bent tartja magát, de arra is figyel, hogy este csak könnyű ételeket fogyasszom, sosem fekszik le téglával a hasában, bár ebben a homeopátiás készítmények is segítenek neki. No hát hármat muzsikál nekünk, már is elsőként érkezik a Parlakon mély, aztán a Szono és a végére a Cosa della Vida. Az ő hármasában itt a 98 pontat Manna FM-en azért. Letöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. Hála a pünkösnek, igazán rövid a hét, olyan keddi hangulatunk lehet, pedig ez már szerda, úgyhogy holnap után már ismét hétvége lesz. Elképesztően mennek a napok, jövő hét elején pedig már abszolút indul a nyár, bár az időjárás már most is ahhoz asszisztál, de jövő héten már június lesz. Közben az óra sztárjaival muzsikálunk, már is Lauren Daigle, egy keresztény kortárs előadó érkezik három slágerével, aki egyébként 5 évet várt arra, hogy újból stúdióba vonuljon, ráadásul pályafutása csak nem 10. évében döntött úgy, hogy self-titled nagy lemezt adjon ki. Vajon teljesíti egy önmeghatározó albumhoz köthető elvárásait, és többet nyújt a korábbi kialakult alkotói képnél, vagy nem tud kilépni önmag árnyékából, fogalmazták meg a kritikusok, miközben hallgatták az új hanganyagot. Amikor keresztény zenéről beszélünk, előbb vagy utóbb, de inkább előbb fel fog bukkanni Lauren Daigle neve a Hillsong formációk és más széles körben ismert arcok mellett. Talán populáris zenei körökben nem menne ez ennyire egyszerűen, de ha elővennénk zsebünkből a telefont és elindítanánk a You Say című dalt, sokan bólogatni kezdenének felismerésükben. A You Say óta eltelt pár év, a Look Up Child album ugyanis 2018-ban jelent meg, és nyert meg 2 Grammy-díjat az énekesnőnek, azóta viszont néhány single megjelenésén kívül nem sokat hallattunk Daigle felől. Új lemezével új perspektívába is helyezi magát a hosszabb kiadás után, sok más magáról elnevezett albumhoz hasonlóan a Lauren Daigle egyfajta iránymutatóként, önmeghatározásként működik. Daigle korábbi munkáiban hatalmas szerepet játszott Isten tisztelete. Első 3 nagy lemezén, a How Can It Be-n, a Behold the Christmas Collection-on és a Look Up Child-on túlnyomó részt dicsőítő dalok szerepeltek, de előkerültek olyan témák is, mint a negatív énkép és a nehéz időkben való küzdelem. Ez az egyensúly meglehetősen felborul a Lauren Daigle 23 dal tartalmazó listáján. Maga a hosszúság is jelzi, hogy az előadó számára is jelentős műről beszélhetünk, hiszen korábbi lemezein átlagosan 13 dal szerepelt. Olyan általános témákkal foglalkozik, amelyekkel bárki tud azonosulni, örökérvényű érzelmeket és szituációkat foglal magába, mint a szerelem, a hibázás, az elengedés, a szeretet, a fájdalom, az újrakezdés, a ragaszkodás, és még hosszasan lehetne sorolni. Ezen a széles palettán helyet kapnak a tömjén szagúan keresztény dalok is, de mint említettem, közel sem olyan arányokban, mint a diszkográfia korábban készült darabjaiban. A Kaleidoscope Jesus az egyik legjobb példa azokra a dalokra, melyek egyértelműen Istenhez szólnak. A címre is utalva a szöveg azt próbálja megmutatni, mennyire sokféle színben, formában, helyzetben van ott Isten munkája és szeretete, mindezt egy változatos, bájos zenei köntösben tálalva. A legtöbb dalról elmondható, hogy meghúzódik mögötte a vallási töltet, de nem kifejezetten a hitről beszél, hanem különböző élethelyzetekről. A Waiting rámutat arra, milyen nagy társadalmi nyomás nehezedik azokra, akik nem találnak párt maguknak elég fiatalon. A Back to Me egy szeretett személy elengedéséről és visszavárásáról szól, míg a Be Okay megerősítést próbál adni a hallgatónak, mondván bármin túlját jutni, és minden rendben lesz. Ezekhez hasonló számokkal van tele az album, olyan témákról beszél, amelyekkel a legtöbb mainstream előadónál találkozhatunk, de a sorok hátterében meghúzódik a vallásos világnézet és az értékrend. A Be Okay-t említettem, az is érkezik majd másodikként, de egyelőre a Steel Rolling Stones-szal indulunk, és aztán majd a Lauren Daigle 3-ost a These Are The Days-szel zárjuk. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manna FM, életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rövid a hét, úgyhogy talán könnyebben megy a munka. Nem sokára már itt lesz a június, jövő hét elején váltjuk a hónapot. Vance Joy egyébként hamarabb érkezik, ő egy ausztrál énekes dalszerző. Életének nagy része egyébként nagyon sokáig a futball körül forgott, aztán utána megtalálta magának egy sérülés miatt a zenét, és maradt ebben a műfajban. Milyen jól tette. Az a dal érkezik egyébként, ami a Grace Klinika egy megható jelenete alatt is alató. Ez lesz a Missing Piece.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Szecesszió világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbuszál forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni. Szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000 látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel már is indul az újabb óra, csak némi információ érkezik majd többek között az időjárásról a hírek végén, és aztán majd Presser Gábor születésnapját ünnepeljük 3 LGT-s lágerrel, itt lesz majd az Embertelen dal vagy a zenevonat, és aztán majd Pici bácsi önálló karrieréből is érkezik 3 az egyik nagy-nagy kedvencem, a Csúnya fiúnak is van szíve. Egyelőre Kygo és Eva megszindítja Shakira feldolgozásával a dalt, jön a Whatever.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Még mindig nem késő nyári diák munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a diák ész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A diákokat szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdeményezettek köre fél évente változik. A Mohur Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gécei Ház régészeti kiállítását tekinthetik meg az érmeket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetések és orgonamaraton szerepel a programban. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási asszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre, közölte. A Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, asszályos időszakban.
1: Időjárás.
3: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, már is indul az újabb óra, megvoltak az információk, az én nevem István Dániel. A hazai könnyűzene egyik megkerülhetetlen ikonja ma ünnepli a születésnapját, az LGT csapat összetartója, Presser Gábor. Boldog születésnapot kívánunk neki. Hát úgy ünnepelünk, hogy ő zenél majd nekünk, az LGT-s korszakból érkezik három dal, és aztán majd az önálló fényes szóló karrierből is három, itt lesz majd például az instrumentális Labaletta, vagy a Csúnya fiúnak is van szíve, de egyelőre Kaigo és Éva megszindítja az órát, már is szól a Whatever.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Mannel FM életörömzenékkel. Jó munkát, vagy jó utat hazafelé, autóbia program, akkor ne feledkezzünk el a többiekről. Biztosan hálásak lesznek a közlekedési információkért. Mi a helyzet a főváros útjain, főleg a kifelé vezető utakra vagyok kíváncsi, hogy aztán továbbadhassam a hírt nekik. 0-77-98-6000 SMS és Viber számunk. Vihar érvényes, vihar veszély figyelmeztetés érvényes az ország jelentős részére. Mi egyébként itt a fővárosban és környékén pont kimaradunk ebből, de kétség kívül ennek a váltásnak köszönhetően holnap egy picit felfrissül majd az időjárás, ilyen 26-27 fokos lesz a maximum. Egyébként ma ünnepli a magyar könnyűzene egyik meghatározó alakja a születésnapját, Presser Gábor, vagy ahogy sokan hívni szokták, Pici bácsi. A mai napon már is az LGT 3 dal érkezik majd, aztán majd szólóban tőle 3 dal. Hát ugye az LGT egy rövidítés, talán ezt sokan tudjuk, a Lokomotív GT, röviden LGT, becézve Loksi, a magyar rockzene egyik legnagyobb hatású együttese, a zenekar nevében a GT, a Gran Turismo rövidítése, utalva a tagok előtt álló hosszú útra vagy a mozdony típusra. Az LGT névadó szimbólumának eredete nem tisztázott, a legelső lemezükön felbukkanó, akkor még akváriumban álló stilizált gőzmozdony motívuma végig kísérte a zenekar történetét, lemezborítók sokaságán szerepelt. Az egyik album egyenesen a 424 mozdony opera címet viseli, a 92-es búcsú koncerten pedig soelemként egy valódi gőzösön érkezett a nyugati pályaudvarra a négy zenész. 70-ben az ifjúsági magazin a közönség szavazatai alapján állította össze a legjobb magyar együttest, tagja ugye Radics Béla, Stefanovic Zorán, Frenes Károly, Presser Gábor, Laux József, Fülöp Ervin, Benkő László, Kóbor János. Ez volt a Supergroup egyes kiadása, de ilyen felállásban soha nem játszott az együttes. Az államcsapatból Frenes, Presser és Laux a Supergroup 2-ből Barta Tamással kiegészülve hivatalosan 71. április 6-án alakította meg az LGT-t Budapesten. Alapítói ekkor már ismert, sikeres karriert befutott zenészek voltak, élükön az Omegából érkezett zeneszerző billentyűs énekessel, Presser Gáborral. Szintén az Omega sorait erősítette korábban a dobos, Laux József és felesége Adam is Anna szövegíró, Presser állandó szerzőtársa, az LGT 5. tagja. A csapat megalakulásával a magyarországi népszerűsége csúcsán lévő Omega így módon ketté szakadt, ami komoly indulatokat kavart. Erre utal a Boldog vagyok szövege, amire a Maradék Omega a Hűtlen barátok című dallal válaszolt. A basszusgitárt a tehetséges egyéni hangú Frenreis Károly vette kézbe, aki korábban a Metróban tett szert hírnévre, a szólógitáros pedig a szintén legendás tudású ex-hungáriás Barta Tamás lett. Bemutatkozó koncertjüket a Budai Park színpadon tartották júliusban, és augusztusban meg is jelent első kislemezük, amely a Boldog vagyok és a Ha volna szíved című dalokat tartalmazta. Októberben a Tolcsvai trióval közös klubot nyithattak a Kertészeti Egyetemen, és még 1971. novemberében az Ezüst nyár című dallal kivívott népszerűségüknek köszönhetően díszvendégként kiutazhattak a tokiói Yamaha védnökség alatt álló World Popular Song Fesztiválra, ahol az Érincs meg angol nyelvű verziója hatalmas sikert aratott. Később aztán igazán nagy slágerek érkeztek a csapattól, ilyen volt a Zenevonat, az Embertelen dal, vagy a Box, ez csak 3 az ő hosszas listára írható dalai közül, de hát ugye 3-at muzsikálnak az óra sztárjai. Presser Gábor születésnapján most az LGT, aztán hamarosan majd a szóló karrieréből érkezik 3 dal.

98.6 Manna FM-et hallgatjátok. Köszi érte, remélem, hogy egész délután számíthatok rátok. Használjuk nyugodt szívvel SMS számunkat. Ezt egyébként mindig nézem, fél szemmel mindig rajta van. A 0670-7098-6-osról beszélünk, úgyhogy már is azért is nézem, azért is silabire ezzel állam ennyire. Követnek a közlekedési információk, és akkor szívesen mondom majd a többieknek egyébként, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy legalább ők el tudják kerülni azokat a fránya dugókat, amiből szerintem ma délutánra is lesz. Az óra sztárjaival muzsikálunk ebben az órában, hiszen például ma ünnepli a születésnapját a legendás Presser Gábor, aki szerintem mindannyiunknak kötődik legalább egy emléke, vagy gyerek felnőtt korból. Hát nekem az egész életemet tulajdonképpen az LGT keresztül vitte, és hát imádtam, amikor elindult a hazai tehetségkutatók újból, ugye a Megasztár első néhány szériájában a többi három társával Presser Gábor, akkor már bőven pici bácsi volt az egyik ítész, és hát imádták őt mind a szereplők, mind pedig én azt gondolom, hogy a tévéműsor nézői, hiszen úgy általában azokat mondta, amiket mi is szerettünk hallgatni. Szerintem mindenkinek van mondjuk egy kedvenc LGT dala, hát bajban lennék, ha most magamnak tenném fel ezt a kérdést, nem tudom. Zene vonat? Ja nem, a rádió. Hát tulajdonképpen az Ars Poetikám, a himnuszom. Kíváncsi vagyok, hogy tiétek melyik, akár Presser Gábor szóló karrieréből is mondhatok, majd három dalt hozok tőle, ilyen lesz például a Csúnya fiúnak is van szíve. De hát ma ünnepli a születésnapját Presser pici bácsi, akiről el sem mondom, hogy hány éves, szerintem körülbelül 20-at letagadhat, de talán nem is ez a legérdekesebb az életéből. A gyerekkora is az volt már különben, mert gyerekkorában egyházban lakott Seres Rezső zeneszerzővel, ő ugye a Szomorú vasárnapról lett világhírűvé, aztán szegénynek nagyjából az élete is úgy ért véget, mint amiről énekelt a dalban. Azt hiszem, hogy talán az egyik Beatles sláger után ez a legtöbb nyelvre lefordított és feldolgozott sláger. Szóval vele élt együtt egyházban Seres Rezsővel Presser Gábor. 4 éves kora óta zongorázik, talán az ő hatására is. Az unokanővére vitt el a zongora órájára, és aztán ott is ragadt, és 4 évesen volt még, amikor ez egyébként játék volt neki akkor, és elkezdte püfölni a billentyűket. 5 évesen pedig már zenét szerzett. Valószínűleg itt a szülők már tudhatták, hogy a gyerek nem szobafestő mázoló lesz, hanem ebből fog megélni. Én azt gondolom, hogy erre mondják azt, hogy született. Ifjú legényként aztán az Omega tagja volt, még gimnazista volt egészen pontosan, amikor az első hangos sikereit elérte az Omegával, például a Gyöngyhajú lány című dallal, amelyet később a világhírű Scorpions együttes is feldolgozott. Aztán Magyarországon így a beat korszakban jöttek-mentek az előadók, Presser Gábor is kivált az Omegából, és végül is az LGT-vel érte el a legnagyobb sikereit. Aztán kevesen tudják róla, hogy szenvedélyes utazó Presser Gábor, sokat beszélget olyan emberekkel, akik szintén szeretnek utazni, és ezek a beszélgetések mindig megmozgatják a fantáziát. Igazán a cél nélküli csavarkás kedveli, amikor csupán apró kis célpontokat tűz ki maga elé, így utaztak el a barátaival például Afrikába is. Úgyhogy egy igazi vagabundról beszélek, hát nekem van személyes tapasztalatom, még a régi nagy sláger rádióban mindig behívtuk a sztárokat, hogy meséljenek magukról, vagy mondják el a dal erejére, hogy itt a Fenyő Miklós vagyok, vagy Dolly, és Presser Gáborral az én feladatom volt felvenni ezt a bizonyos ID-t, és a Gellért fürdőbe kellett mennem, talán ott vett részt masszázson, pici bácsi, hát ugye mindenkinek van élménye vele kapcsolatban. No de jöjjön már is három szólódal tőre, ugye az LGT-s korszakot már felüleltük, ezúttal önállóan jön a Labaletta, aztán a Csúnya fiúnak is van szíve, és a végére majd az Ugye ott leszel, Presser Gábor hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en, az Élet öröm zenék között.

Ez a Manna délután István Dániellel.

mikor elmegyek. Pedig látod, hogy csak viccelek.

Itt a 98 pont, tehát Manna FM életöröm zenéke. Már is Travis McCoy érkezik, aki sokkal hamarabb ért el sikereket, mint Bruno Mars. Azért említem Bruno Mars nevét, mert nagyon sokszor egyébként még a háttérből vokálozott Travis McCoynak. Még hogyha jól figyelünk, ebben a dalban is hallhatjuk a hangját. Már is jön a We'll Be Alright.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbót utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.
0: Élet, öröm, zene.

0: itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó délutánunk volt, hamar elment, onnan tudom, hogy jó zenékkel vagyunk, hogyha pikpak elmegy az idő, hát megint mindjárt 5 óra jönnek a friss információk, én viszont búcsúzom, holnap találkozunk majd legközelebb 2-től, István Dániel holnap itt lesz, addig is érdemes minket választani, jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon!
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
2: Reklám hangzott el.
11: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 milliárd forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kedvezményezettek köre fél évente változik. A Mohó Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Hétvégén tartják a Református Zenei Fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetés és orgona maraton is szerepel a programban. A fiatalfák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre, közölte. A Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, aszályos időszakban.
1: Időjárás.
11: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Csütörtökön ismét derült, napos idő várható, megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
12: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love. Yeah, you got my
2: Ez a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógasd az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

0: morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Megáll az idő. Gotthárd Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli el, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Micah Tyler.
3: 'Cause God loves people like me.
2: All over this world, I meet people just like
4: az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál. És ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
2: Just like you and me both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10.000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Változékony időre számíthatunk, az Egyesült Államok kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterség és intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A kétrészes epizódunk második része Magdó Emil figyelem specialistával. Ugye az előző epizódnál ott tettük le a fonalat, hogy Emil azt mondta, amellett, hogy elképesztő érdekes dolgokról beszélgettünk, úgyhogy érdemes visszakeresni, akár is újrahallgatni, vagy meghallgatni, hogyha valaki csak most kapcsolódik be ebbe a témába Emillel, hogy az emberi figyelem értékesebb, mint az olaj ebben a pillanatban a világban, és akkor amilyen szinten ti ezzel foglalkoztok, ahhoz kapcsolódik egy társadalmi projekt, és erről is beszélgessünk, de a figyelem, mint olyan, ugye azt mondtad, hogy a figyelem az maga a kapcsolat, azt szoktuk mondani, hogy ahol a figyelem, ott az energia, szóval ahogyan korábban beszélgettünk Szétes Gáborral, ide is nagyon sokféle dolog kapcsolódik. Tehát milyen érdekes, hogy amióta Deszivel közösen ezt a digitális hétköznapjaink projektet visszük, podcast projektet, azóta rendre kiderül, hogy soha nem csak egy nézőpont van, és bár a technológia az önmagában azt gondolnánk, hogy egy érzelemmentes, nem humán dolog, bár hozzánk kapcsolódik, de hogy mindig bekúszik az energia, mindig bekúszik a spiritualitás, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy ahol a figyelem, ott az energia, az már rögtön nem technológiáról szól, hanem a létezés legfontosabb részéről, az energiáról.
1: Így van, és ez egy nagyon fontos téma, mert ugye arról is fogunk ma beszélgetni az Emillel, hogy mekkora társadalmi felelősségvállalás van ebbe, illetve mennyire kell dolgozunk azon, hogy hosszú távon mindenki jól érezze magát a bőrébe, mindenki hasznos része legyen a társadalomnak, és az Emilnek a kutatását mennyire fogják tudni használni akar a cégek, mert ugye a fragmentált figyelem azt is jelenti, hogy majd érkeznek azok a kollégák, akiknek ilyen módon tudunk kommunikálni ahhoz, hogy átmenjen az üzenetünk, ugye Emil?
2: Így van, és így akkor át is tereltük a gondolatot a fiatalokra, és arra, hogy mit tehetünk azért, hogy a fiataljaink jobban tudjanak figyelni, pontosabban, hogy ők tudják irányítani a saját figyelmüket. Mert ugye itt, ahogy az előző adásból elhangzott, benne volt az, hogy a nagy social media szolgáltatók és digitális szolgáltatók rendkívül sokat dolgoznak azért, hogy a figyelmet ott tartsák. És a legveszélyeztetettebb terület és generáció ebben ténylegesen a fiatalok, és fiataloknak hívhatunk gyakorlatilag hát mindenkit, de most én itt a kutatásban a 35 éves kor alá mentem, és megnéztem azt is, hogy 25 éves kor alatt hogy néz ki ez a saját figyelmüknek a terelgetése és gondozása. És hogyha éppen itt élesen kiveszünk egy elemet ebben a folyamatban, akkor az látható, hogy azok a fiatalok, akiket valamilyen szempontból beszippant, és a beszippantás az azt jelenti, hogy náluk a médiafogyasztás 4-5 órára emelkedik meg, ami azért nagyon sok. Ez a médiafogyasztás a gyerekeknél szépen egy ilyen hosszú spirálba indul el. Azonnal hat az alvásukra. Az alvás minősége is megváltozik, az alvási ciklusok és az alvás ideje is elkezd összébb menni. Ugye az elvárt alvás mennyiség a fiatal korosztályban ez 8 és 10 óra lenne, úgyhogy a 7,5 óra, amit a kutatások Magyarországon is megmutatnak, az nem tűnik olyan kevésnek, hogy azt mondjuk, hogy 8 óra vagy 7,5. De azért ebben benne van.
0: Ez összeadódik, nem? Egy idő után.
2: Egyrészt összeadódik, tehát fokozatosan minden éjszakája, ahogy kiesik. Ebben benne van a 7 éves, tehát 7 éves kortól 25-ig, tehát hogy a nagyon előre jött a digitális érettség, ilyen szempontból.
0: A 7 éves gyerekre is vonatkozik ez már.
2: Igen.
1: Tehát de az hogy fog figyelni a suliba?
2: És így, amikor megrajzoltam magamnak, egészen elképedtem, hogy kialakul egy spirál, ami indul egy véletlenül oda tévedt a digitális felületre, és most akkor nem akarok senkit megijeszteni, ez azért nem ennyire egyszerű, de maga a logikáját nézve, ez először elkezd hatni az alvására, utána elkezd hatni az étkezésre, a mozgásra, a közösségi kapcsolataira, család, iskola, és így szépen visszakerül oda, hogy ahova menekülhet a biztonságos környezete, újra a digitális környezet lesz.
1: Igen, mert azt gondolom nem kontrollálja, nem szólja le, hanem egyszerűen megint adja neki a dopamin injekciót.
2: És nagyon könnyű neki a digitális felületeken hősnek lenni. Nagyon könnyű megélni azt, amihez nincsenek eszközei.
3: Egyébként ezt megfigyelhetjük az idősebb generációnál, és csak egy kis lábjegyzet, mert hogy ugye az átalakult, hogy kik használják a Facebookot.
1: Hát ők is, nem? Uh-huh, mert a 80-90-es
3: teljesen abszolút azon lognak. Főleg most ugye lezajlottak a választások, hát ezt lehetett tapasztalni, hogy milyen életkorban vannak azok, akik a leginkább jelen vannak például a Facebookon, hogy ebből most már sportot űznek, hogy kinek hány ismerőse van, miközben nem is valódi, csak bejelölgetik egymást. Tehát, hogy egy teljesen más fogyasztási módban, de mégis egy folyamatos jelenlét.
1: Meg akkor jönnek rájuk a veszélyek is, mert ugye az anyu is használja a Facebookot, és akkor
3: a
1: van...
3: A csalások, igen. Az átverések, igen.
1: Így. És azt akartam mondani, hogy érdekes, hogy mennyire biztos, hogy ott van a fiataloknak, vagy ezeknél a nagyon előrehaladt korba lévő embereknek a kritikus gondolkodás. Mert például nekem is volt, hogy feljött egy szolgáltató ilyen mondjuk kozmetika meg egyebek, annak az üzenete, és akkor mondom, jó, ránézek, egy kicsit szerintem túl szép, hogy igaz legyen. Na, akkor utána az ember oda megy a Google értékelésekre, és akkor már is kiderül, hogy tényleg nem igaz, csak úgy csináltak, hogy nagyon sokan ott megjelenjenek, és akarjanak ilyen szolgáltatást igénybe venni. Viszont a fiataloknál, nem tudom, az Emil Tavánáról is végzett kutatás, mennyire járnak utána, hogy ez így igaz-e?
2: A ellentmondó a dolog, mert rendkívül ügyesek, tehát ők azért nagyon tapasztaltak abban, hogy hogyan kell az információkat nagy biztonsággal összegyűjteni. De
3: meg is tudják szűrni ezért ügyesen.
2: Meg tudják szűrni, ebbe az irányba alakulnak ki az érzékleteik, tehát hogy ilyen szempontból én kevésbé féltem.
1: Az jó.
2: Amit itt ebben a kutatásban megfigyeltem, az sokkal inkább abba az irányba megy, hogy a kritikai gondolkodáshoz kell egy egészséges testi állapot, kell egy egészséges közeg, és hogy ez a közeg az, ami megdöbbentően megrendült, érdekes módon, megint egy adat, a COVID hatására, hogy a család együtt volt, megerősödtek a családi kapcsolatok Európában. Nem tudom miért, de Magyarországon ez a szám fordítva sült el, és nem, hogy a kötelékek erősödtek, és ez a biztonság erősödött, hanem a gyerekek sokkal inkább azt mondták, hogy pszichoszomatikus panaszaik voltak. És a pszichoszomatikus panaszok a COVID utáni időszakban szintén egy megdöbbentő szám, azt jelenti, hogy heti 2-szer panaszkodik valamire, hogy fáj a hasa, vagy szédül, vagy nem érzi jól magát, a 7 éves és 14 éves korosztálynak közel a 30%-a. Egészen megdöbbentő szám.
1: De akkor ezek szerint is akkor abba az irányba vihetjük a beszélgetés, hogy mondjuk a technológiai detox, és netán a te kutatási adataidat, úgy tudom, már van olyan cég, aki társadalmilag szeretne felelős lenni, és olyan aktivitást adni azoknak a fiataloknak, amely által a dopamint más formába is meg tudják élni, viszont a fizikai világba fognak végezni tevékenységeket, és akkor ott eszköz se lesz a kezükbe.
2: Így van, nagyon-nagyon jól mondod, és nagyon örömmel látom, hogy sokan vállalkozók is igyekeznek kézbe venni ezt a dolgot, látják a gyerekeiken, látják az unokáikon ezeket az elváltozásokat, és valóban a kutatások is azt igazolják, ezek nagyon erős bizonyítékkal rendelkező, Európában is nagy mintával kutatott területek, hogy a gyerekeknél, fiataloknál helyreállítani ezeket, amit a
1: technológia elvet.
2: A technológia elvet, köszönöm. Ezeket helyreállítani, ez gyakorlatilag akár egy hetes, két hetes digitális detox, de az ő szempontja, tehát a gyerek és a család szempontjából ez egy tábor. ez vagy a természetben egy megszervezett folyamat, ahol ott van élőben a közösség. Úgyhogy senkinél
3: nincsen eszköz, igen.
2: Úgyhogy nincsen eszköz, így van és ez így nem működik. Vagy nagyon izgalmas kezdeményezés, ugye ez, hogy azt az élményt, amit a játék okoz, és bevonz, nem tudom, a szimulátorok és versenyek, ahogy bevonzanak, ezt áttenni a valóságba. Van egy zseniális cég, akik kifejlesztették ezeket a szimulátorokat, hogy át tudod élni a fizikáját is az autóversenyeknek, tehát hogy érzed, ahogy fordul az autó, kikerek, nagyon-nagyon izgalmas, érdekes. És egy ilyen környezetben egyrészt visszaadni azt, hogy ide a családdal kell jönni, hogy megoldható nyilván, hogy a családdal kell jönni, és hogy az a rendszer, hogy megkapod a dopamin löketet, de meg tudod kapni nem egy tenyérnyi képernyőről, hanem úgy, hogy te vagy benne, és te lépsz oda, és te irányítasz.
3: Emil, a bizalomról is szó volt az előző részben. Miért omlik össze a bizalom? És mit csinál ezzel az AI? Tehát, hogy hogyan kapcsolódik össze a bizalom elvesztése, vagy összeomlása és a mesterséges intelligencia? Illetve visszaépíthető-e?
2: Gyorsan válaszolok a visszaépíthetőségre, az a válaszom, hogy bízom benne, hogy igen, de ebben nem mélyedtem még bele, hogy...
3: Meg erre még az idő ad választ.
2: Hogy mi a módja. A bizalomnak az egyik nagy átka, vagy ami nagyon felborítja, az a konkrétan az idő lerövidülése. Tehát az, hogy néhány másodpercem, 3 és 8 másodperc alatt döntik el most már azt, hogy érdekel engem ez a téma. Na most, hogyha 8 másodpercenként kell, 3 másodpercenként döntenem, hát ott az egy valóban nagyon lerövidült időintervallum.
3: Meg egy borzalmas érzelmi kiégés egyébként.
2: Így van.
3: Mert hogy sosincs vége. Tehát, hogy nincs, nem jön az a fajta pszichés, mentális, lelki kielégülés, hogy valaminek a végére értem, mint hogy egy könyvnél mondjuk a történetnek a végére érek, és kiderül, hogy mi van. Lehet, hogy bennem is maradnak kérdőjelek, és szomorú vagyok, hogy nem vagyok része tovább annak a történetnek, de van egy lezárt sztori, tehát van eleje, közepe, vége. Itt meg minden fennmarad, minden hangsúly fennmarad.
1: Egy kicsit olyan, mint mondjuk talán a 40-es, 50-es években indultak Amerikába a szappanoperak.
3: Igen.
1: És akkor voltak azok a sorozatok, amelyek több ezer epizód, és akkor
3: meg a mexikói,
1: mindig...
3: Igen. Dél-amerikai, igen.
1: Hát de gondolom, akkor azt a mintát felismerték már akkor, és akkor ezt viszik
3: tovább.
1: Hogy
3: úgy lehet ott tartani a figyelmet.
1: Igen.
2: Itt jön az ellenpólus, hogy azért már a médiát kezelők tudják, hogy kell ott tartani a figyelmet, de a másik oldalon mégiscsak nagyon nagy fontosságot jelent ilyenkor, úgy hívják a pszichológiában, hogy ez a megtartás, és hogy mi az a közeg, ahova én ilyenkor át tudok menni. Ugye gyerekként, nekem most kisgyerekeim vannak, nagyon szépen látom azt, hogy valamin az udvaron acsarkodnak, és akkor utána mindegyik bejön egy ölelésre, és elsírja egy pillanat alatt a bánatát, és megkapja az ölelést. Aztán szépen lassan, ugye van-e olyan közeg, ahol meg tudok fogalmazni nézőpontokat, ahol biztonsággal tudok beszélgetni. Ezért nagyon fontos a család, és ezért nagyon fontos az iskolai közeg. És sajnos ide se hoztam jó számokat ehhez a gondolatkörhöz, mert szintén a magyarországi néhány évvel ezelőtt végzett kutatás, szintén a 7-14 éveseknél, az derül ki, hogy drasztikusan csökkent, 32-33% mondja azt, hogy bízik az iskolában, a tanárban, bízik az elöljáróban. Tehát ez is nagyon visszaesett, és azt gondolom, hogy ezért nagyon érdemes lenne tenni, hogy legyen idő megtapasztalni, és legyen idő arra, hogy visszaépüljön a bizalom, és ezek a megtartó közegek, ezek megmaradjanak.
3: Lehet, hogy most nem leszek népszerű azzal, amit mondani, vagyis kérdezni fogok. Lehetséges-e, a szóhasználat miatt főként, de lehetséges-e, hogy ez a folyamatosan jelenlévő, még hogyha csak vékonyan és a szónak nem rossz értelmében, de übermens, ami a srácokban megvan a rengeteg információ miatt, Ez is okoz egyfajta bizalmatlanságot mondjuk a fölöttük lévő generáció vagy korosztály felé? Tehát, hogy majd én jobban tudom, miközben csak egy 15 másodperces valamit látod, de ő azt gondolja, hogy onnantól kezdve már simán nem tudom, hogy megszerel egy számítógépet, mert látta.
2: Úgy hívják, hogy Dunning-Kruger effektus. Uh-huh. Az észámot nem tudom pontosan, ez egy ismert kutatás, talán a 70-es években, és úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy ha egy véges számú terület, ismereti területből néhány százalékos információt szerzel, akkor elindul benned egy olyan érzés, hogy te ezt érted.
1: Ja, hogy te már szakember vagy, szakember és nem egy dilettáns.
2: Igen, és akkor az egyik cikk nagyon szellemesen úgy fogalmazta meg, hogy akár Einsteinnel is vitatkoznál a Facebookon a relativitás elméletről. Uh-huh. Hát, hogy ez gyakorlatilag ennek a folyamánya.
3: Uh-huh. Közben csak a Deszi kérdésére reagálva, hogy mondjuk akkor konkrétat, a Dunning-Kruger effektus egy olyan kognitív torzítás, és akkor a technológiának köszönhetem, hogy gyorsan megkerestem, amely szerint kevés tudással vagy inkompetenciával rendelkező egyének hajlamosak jelentősen túlértékelni a saját képességeiket, ennek oka pedig az, hogy hiányzik belőlük a felismeréshez szükséges szakértelem, ami téves magabiztossághoz és a hibáik észlelésének képtelenségéhez vezet. Ez azért megdöbbentő ez a mondat, mert ez egy társadalmi jelenség.
2: Igen, ebben már itt...
3: Ezt most Magyarországon olyan vaskosan és combosan tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag a Dunning-Kruger effektus, mint egy szikla, vagy egy öles fa, bár a természetben létező lények, mint egy fa sose lenne ilyen, tehát mint egy óriási nagy hömpö jön velünk szemben, gyakorlatilag folyamatosan.
1: Igen, ez egy kicsit olyan, mint ahogy nálunk Bulgáriában mondják, hogy mindenki ért a futballhoz, igen, és mindenkinek megvan a véleménye, hogy mit, igen, csináljanak a futballisták.
3: Tudod, de azt mondja, hogy a focihoz meg az egészségügy, ez mindenki ért. Tehát azt mondja, hogy ez vagy az a bajom, vagy így, vagy úgy volt a meccsen, akkor megmondják, hogy mit kellett volna csinálni.
1: Így van.
3: Pedig mondjuk az életében nem focizott, vagy mit kéne beszedned, hogy meggyógyulj, pedig így, nyilván nem orvos. Így.
1: Csak most már nem ez a két téma, hanem lehet mondani, akar az összes témához is.
3: Igen.
2: Igen, én amikor cégekkel konzultálok, akkor azt a választ kapom, amikor ezt felnagyítom, hogy nézzétek, az AI a cégekben egy nagyon fontos dolgot elkezdett szétszedni, cégen belül szedi szét a kapcsolatokat, és az, hogy én egy területen hirtelen úgy tűnik, hogy releváns információkat kapok középvezetőként például, ehhez nincsenek a cégben már kapcsolataim, mert nekem elindultak az információk egy adott területről, de ezzel le is választja saját magát. És kis szigetek, és pont tegnap beszélgettem egy tulajdonossal, több cége is van, és elmondja, hogy azt a mindenit, valóban ez van, hogy eddig feldobtunk egy témát, gyerekek, meg kéne oldani, gondolkozzunk erről egy picit, és elindultak a beszélgetések. Most pedig elindul a telefon és a ChatGPT.
1: Így van, mert ugye annak legalább már 150-es az IQ-ja, vagy mennyi az AI-nak, és hogyha az adja nekem a választ, akkor hiába ott van a kolléga, aki sokkal jobban ért hozzám képes,
3: én
1: mondjuk
3: tudom,
1: a logisztika,
3: tudom.
1: De hát figyelj!
3: Vele nem vitatkozhat.
1: Így van.
3: Az a súlyos egyébként, hogy ez a bizonyos fogalom, a Dunning-Kruger effektus, csak hogy egy picit visszacsatolják még, ez 1999-ben jelent meg. David Dunning, köszönöm, és Justin Kruger pszichológusok alkották meg 99-ben.
2: Igen.
1: És akkor még nem is volt annyira, hát a technológia.
3: Gyakorlatilag szinte
1: akkor indulgatott, igen.
3: Betárcsázós internet, tehát tartottunk, hogy ott recsegett órákon keresztül, mire valami bejött.
2: Így van. Így van, így van.
3: Oké, mi lehet a megoldás? Merre felé tartunk? Mibe lehet kapaszkodni?
2: Én azt gondolom, hogy közeledünk ahhoz a ponthoz nagyon nagy sebességgel, ahol erre rá kell nézni. Tehát erre, hogy a digitális felületek és a digitalizáció segít nekünk, vagy gyakorlatilag elidegenít. És onnantól, hogy szervezetként nézek rá, a már tudok dolgozni azon, hogy arra használjam, hogy összekapcsoljon. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nem az a feladat, hogy okosabb legyek, mint a konkurenciám, hanem most az a feladat, hogy együtt okosabbak legyünk, mint az AI.
1: Így van, mert különben a fizikai épségünk, vagy akár az életünk múlhat ezen az egészen, mert ugye, hogyha ilyen fragmentált a figyelmünk, vagy akár nem is figyelünk egy adott pillanatba, akkor a fizikai világban valami történhet velünk, mint ahogy már sajnos erről is vannak példák. Emiatt akkor ezek az adatok, meg a cégek, meg a cégvezetők, meg a felnőtteknek hatalmas a felelőssége.
3: Így van. Emi, zárásképpen egy mondat. Lehet-e valahol figyelemmel kísérni a társadalmi projekteteket, vagy csatlakozni hozzá, hogyha valakinek most ez felkeltette az érdeklődését?
2: Köszönöm, pillanatilag ez még nem nyitott, úgyhogy a ti fórumotokon debütálok ilyen szempontból. Úgyhogy én is nagyon köszönöm, de megkaptam, mint felelős döntéshozó, hogy ezt meg kell nyitnom, ezt a fórumot.
3: Akkor, hogyha megnyílik, akkor újra beszélgetünk majd, és nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, állati érdekes volt. Igen. Köszönjük szépen.
1: Így van, köszönjük szépen, és addigra a Mana FM-nek is tudtok üzenni, vagy pedig akar nekem direktbe, és akkor segítünk. Köszönjük szépen.
3: A vendégünk volt Magdó Emil, két részben, figyelemspecialista, akivel a társadalmi projektjükről, figyelemről, a bizalomról, a mesterséges intelligenciáról, az algoritmusok által kurált valóságról beszélgettünk.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberi nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényein. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódás és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz 0., valamint mínusz 1. nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i 0. napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kon Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
0: Programajánlót hallottak!
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben 2 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Északa 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna
6: FM. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Döbbenet látni a hírességeket az archívumban. Azoknak a korrigálatlan alakját, akik úgymond beírták magukat a történelembe. Ha belegondolunk, mai mércével nem fordulhatott volna elő, hogy Churchillből hős legyen. Szivarozott, alig ivott az alkoholon kívül mást, és szinte gurult, olyan kövér volt. Ma ki bízna meg egy ilyen emberben? Szól Ito Satoshi, japán sci-fi szerző kijelentése az archívum kapcsán. A múltról és az alkotóiról való ítélkezés kapcsán mondta azt is, hogy amint megtalálják a módszert, amivel a halottakat büntetni lehet, a világ boldogan ítélkezik majd felettük. Valamint tőle származik az az idézet is, a múlt és a jövő kapcsán, amely így szól. Be vagyunk zárva abba a jövőbe, amit a régiek álmodtak meg. A mai alkalommal a 2024. szeptemberi első adásban egy olyan jövőről fogunk beszélgetni, amely a szeptember 17-22 között immáron 7. alkalommal megrendezésre kerülő budapesti klasszikus filmmaraton programját mutatja be. A részletek ismertetésében beszélgető partnerem a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának kutatási és gyűjteményi vezetője lesz, aki a program összeállításában az idei alkalommal is jelentős szerepet vállalt. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Kuruc Mártont! Hát szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
7: Ugye a meghívást.
6: Köszönjük
7: szépen. Köszöntöm a hallgatókat természetesen.
6: Ugye a beszélgetésünk alig több mint egy héttel a kezdés előtt történik. Hát hol tartanak most az előkészületek? Érkeznek a kópiák, épül a nagyvászon a Szent István téren?
7: Hát már nem így van, mint régen, hogy filmkópiákat kell elhozni a repülőtérről meg a vasútról, hanem most már ezeket ugye a fájlokról van szó. Nagy rész, de azért hozzá kell tegyem, hogy lesznek 35-ös vetítések, tehát például a nyitón a Music Box az például 35-ösről fog menni, úgyhogy aki kíváncsi a hatásra, az megtapasztalhatja a nyitó vetítésen. Egyébként állítólag van ilyen. Én filmesekkel beszéltem, akik esküsznek a celluloidra, és azt mondták, hogy az is nagyon fontos szerepet játszik, hogy ugye a videóba folyamatos képeket lát az ember. A 35-ös vetítésnél, vagy celluloid vetítésnél, hagyományos, klasszikus, analóg vetítésnél, pedig ilyen felvillanásokat, és közte feketéket, és ez állítólag azt mondják, hogy ez tök más. Na most nekem különben magyarázhatnak, mert én a CD-n se hallom, hogy más, mint a vinil, de esküsznek rá emberek, hogy tényleg óriási különbség van a kettő között. Én hiszek nekik egyébként, és lényegében mindegy is, hogy ott van-e az a villanás, vagy nincs. Ott a lényeg az, hogy nagy vásznon nézzék ezeket a filmeket.
6: De azért most oké, hogy elektronikus fájlok jönnek, mennek, de hát azért sokszor azért mégiscsak DCP-n, ugye digitális cinema package-en van, amihez ugye kulcs kell, külön Winchester, tehát hogy az, hogy átküldik mondjuk szerveren a fájlt, azért az nem mindig állja meg a helyét, tehát hogy van, hogy így érkezik dobozban a film.
7: Így van. Tehát, de az a lényeg, hogy mi biztosra megyünk, tehát már mindent beszereztünk.
6: Tehát
7: hogy
6: már minden itt van.
7: Abszolút, tehát így ezeket feliratozni kell, tehát itt most már tulajdonképpen ugye a közönség azt gondolja, hogy a maraton szeptember 17-én kezdődik nekik. Nekünk körülbelül február 17-én kezdődött, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni. Mindig, amikor letesszük kifújjuk magunkat az előző évi maraton után, akkor egy nagy levegővel rögtön már a következőt kezdjük el elővenni. Van például nekünk ilyen évfordulós naptárunk, ahol folyamatosan, sőt már évekre előre írjuk, hogy hol vannak a kerek évfordulók, mert igazából ennek mentén halad mindenki, tehát minden műsor ugye ez szerint szokott alakulni, akár rádió, akár televízió, akár fesztivál, akár bármi. Ugye nekünk a kerek évfordulók az a 100 év, vagy 110 év, és hát főleg azok a személyek fontosak, akik mondjuk meghatározók a nemzetközi, vagy a világfilm történetének számára, de elsősorban persze a magyarok.
6: És akkor gyakorlatilag most már azt is tudjuk, hogy hány vendég fog érkezni, ki mikor érkezik, hogyan is, miként érkezik.
7: Igen. Ez Barkóczi Janka kolléganőm fogja össze hihetetlen energiával és szaktudással és levakarhatatlan igyekezettel és ügyességgel, mert azért ezek a különböző külföldi archívumokból érkező kollégák, ez sokszor van olyan, hogy hát júj, nem olvastam az e-mailt, meg mit tudom. Mert ugye egy nagy archivátor, ugye ez a szakma is olyan, hogy ezeknek vannak ilyen nagy sztárjaik, akik mondjuk, mit tudom én, minden hónapban utaznak valahova, és beszélnek a munkájukról, vagy meghívott vendégként előadnak valamilyen témában. Ugye rengeteg az ilyen crossover munka, ilyen filmarchívumoknál, amikor mondjuk együtt restaurálnak egy filmet, ahogy ugye annak idején, és hát ebben a programban, az idei programban is rengeteg az ilyen koprodukció, például itt az Idő Urai című rajzfilmre gondolok, ami egy 1980-as film, és hát a magyarok, a franciák, az NSK, a nem tudom én, tehát legalább 8 koprodukciós partner volt, ugyanígy működnek a film restaurálási procedúrák is, annak ellenére akár, hogy egy teljesen tisztán egy nemzetnek a filmjéről van szó. Hogyan képzelendő ezzel? Úgyhogy mondjuk egy adott nemzetnek nem marad fönn a filmből olyan kópiája. Itt például nálunk most ez esetben ugye a Hugo a vízilónak lesz a premierje, a restaurált filmjének a premierje. Nekünk nem maradt fönn olyan példányunk belőle, sajnos, ami megfelelő lett volna, úgyhogy az Egyesült Államokból, a kongresszusi könyvtárból kellett szkenneltetni egy anyagot, vagy kölcsönkérni, már nem is emlékszem pontosan, de lényeg az, hogy az volt a kiindulási anyag, ami aztán végül ennek a restaurált változatnak a vázát, a gerincét adta.
6: Na, erről még majd akarok bővebben kérdezni, de kicsit a szervezéshez kanyarodjunk vissza, hogy Mennyire egyedi a budapesti klasszikus filmmaraton? A környező országokban, az Európai Unióban van hasonló más ilyen rendezvény, ami mondjuk például volumenében ekkora?
7: Van, de most jelen pillanatban mi vagyunk a legfrissebbek és a legnagyobbak. Vannak olyan fesztiválok, ahol ugyanez a tematika, de jóval kisebb. Uh-huh. Tehát nem engedhetnek meg maguknak olyan, először is nincs mondjuk olyan jelentős és szép és nagy városuk, ami ezt elbírná. Hát mondjuk a Bolognai Filmfesztivál is egy hatalmas nagy, én azt hiszem talán az a térségnek a legnagyobb archív filmfesztiválja, uh-huh. de Bologna se akkora, mint Budapest. Uh-huh. Tehát nincs annyi vetítőhelye, nem tudnak olyan infrastruktúrát mögé állítani, és azt hiszem, hogy már lehet, hogy az ő lelkesedésük egy kicsikét úgy megkopott, vagy elfásult, aha. vagy kiégett, vagy nem tudom, mert azért ők már több évtizedet csinálják. A Pordenónai Néma Filmfesztivál kifejezetten csak néma filmekre fókuszál, ez aha. most majd októberben lesz, én majd megyek is hosszú kihagyás után újra megyek, mert nekem azért bevallom, hogy a kedvencem az a néma film. Tehát nagyon jól tudom, hogy a barátaim körbe röhögnek mindig, hogy én azt szeretem, hogy minél karcosabb, minél ugrálósabb, minél villogóbb a film, de tényleg ez
6: virazsírozott,
7: így van, én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy ez egy ilyen nagy felfedezés volt. Hát két ember van, aki már felfedezte a néma film kultúrát, és aki majd föl fogja fedezni vélhetően, mert azért ez egy fantasztikus öröksége a filmtörténetnek, meg hát egyáltalán a kultúrtörténetnek, de hát azt is bőségesen túlnövi a mi budapesti klasszikus filmmaratonunk. Van a szerbeknél például, hogy csak ezt a térséget említsem, és aztán vannak olyan országok, ahol egyáltalán nincs. A Magyarországon is sokáig nem volt, vagy volt, de nem akkora, vagy, vagy nem számoltak vele. Hát most azért a presztízsünk olyan nagy lett, hogy a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége, aminek FIAF a rövidítése, most Budapesten fogja átadni azt a külön díját, amit minden évben valamilyen nagy rendezőnek átad, aki a film megőrzés és a régi filmek szeretete, gondoskodása érdekében kifejtett munkájáért.
6: Azt most akkor nem mondd ki, hogy kinek adják át, mert majd erre visszatérünk a meghívatva.
7: Jó, de a díszvendégünknek fogják átadni.
6: Igen, aki majd a díszvendégről beszélünk.
7: Olyan kaliberű emberről van szó, aki egyébként ugye méltó lesz majd abban a sorban, amiben ez a FIAF díj várományosok, illetve a már megkapott vagy kiosztott FIAF díj tulajdonosok vannak, és itt Jean-Luc Godardról van szó például, és egy csomó más olyan alkotóról, akik tényleg ilyen hatalmas nagy, tehát ezek nagy Martin Scorsese, tehát egy óriási nagy nevek.
6: Kik és hogyan döntenek egyébként a fesztivál programjáról, a Budapesti Filmmaratonnak a programjáról? Mert gondolom, mert archív filmeket mutat be Cannes is, ugye a Plázson, meg ugye legtöbb fesztivál, nagy fesztivál azért tiszteleg életművek előtt ilyen retrospektív vetítésekkel, de hát az mondjuk egy vagy két nap, mondjuk 3-5 film egy alkotó életéből, összességében a fesztiválnak azért egy elég kis szeletét teszik ki ezek a filmek, de hát itt azért egy elég nagy merítés van. Hány ember munkáját látjuk mi a vásznon? Vagy a vásznakon?
7: Csak a magyarokra vagy kíváncsi, vagy pedig az egészre, mert azért itt világszerte.
6: Szerintem az egészre, mert én azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül könnyű ezeket a filmeket alapvetően beszerezni, noha ugye ezek azért archív filmek, de azért te is itt beszéltél arról, hogy például egy felújítás kapcsán ugye összefonódások, networkök vannak. Nyilvánvalóan az archívumok is keresik azért a kapcsolódási pontokat, tehát hogy részben ez lehet könnyű is, de részben lehet nehéz is.
7: Jelentős hányadában magyarok vannak, és csak egy kisebb százaléka, mondjuk, hogy ez talán az egynegyede külföldi kollega, de hogyha teljes egészében nézem a spektrumot, akkor itt több száz emberről van szó, és lehetséges, hogy tévedek, nem egy negyede a külföldi, hanem annál sokkal több, hiszen most ebben a pillanatban gondoltam arra, hogy ahhoz, hogy mondjuk a Hugo a Víziló, vagy akár, mert lesz egy csomó új digitális premierünk, tehát például Csablecsacsi is egy olyan film, aminek a digitális, tehát a digitális a restaurált változata még nem volt látható. Ezt a laborban több tucat ember agyusztálja, gondozza, deflickeringeli, ami ugye azt jelenti, hogy ez a fényvillózás is kiszűri, a kép stabilizálás, ugye mindig egy vetített kép, vagy egy kamerával rögzített, celluloidra rögzített kép, mindig picike kis mikronnyi mozgása van jobbra, balra, föl, le, ezeket is lehet stabilizálni, tehát fantasztikus dolgokat tud a digitális technológia. Megkockáztatom, szebb és jobb a kópia, mint a premier idején egy-egy filmnél, de ez egyáltalán nem baj, hiszen ma már ez az elvárásunk. Ugye van egy ilyen restaurátori etika, hogy meddig szabad restaurálni, és akkor itt nagyon megoszlanak a vélemények. Hát a Tolon című film, amit a Filmio csatornánkon bárki megnézhet, na az egy olyan retek, borzalmas állapotú, ráadásul egy másolás, filmmásolás során elrontott egy kopírgép, egy másológép hibája folytán teljesen selejt állapotúra másolt filmről készült digitálisan, hogy az például ott a maximumig elmentünk, tehát tényleg a falig elmentünk a restaurálásnál, meg is látszik rajta, mert olyan a film, mintha tegnap készítették volna. Én megmondom őszintén, ennek vagyok a híve, szerintem a közönség is, tehát nem akarok én nézni fölöslegesen karcokat, meg villogásokat, meg nem tudom, mert tudom, hogy van, aki ragaszkodik hozzá, mondván, hogy hát az eredeti bemutatón is ezek hibák rajta lehettek. Én azt gondolom, hogy el kell menni tényleg a falig 2024-ben, de hát ez persze nem az én posztom.
6: De lehet azt mondani, hogy azért van már a digitális technológiának köszönhetően, tehát meg lehet tartani azt az állapotot is, ami a karcos és a rezgős és a stb.
7: Így van, ez szokott történni. Gyakorlatban ez van, hogy kétféle verziója van egy ilyen filmnek, van ez az archivátori etika alapján restaurált film, és akkor van a teljesen kipucolt állapot.
6: Mert akár még az is lehet, hogy az elkövetkezendőkben néhány év vagy néhány évtized múlva visszajön az, hogy hagyd lássam, hogy milyen volt az, amikor megtalálták a dobozban a padláson.
7: Igen, ezek nagyon érdekesek, de egyébként, hogy mondjam, azért olyan nagyon sokáig ezeket nem lehet nézni. Tehát ez borzasztó zavaró, meg fárasztó. De eleve a fekete-fehér film egyébként egy nem mindenki számára befogadható. Holott egy absztrakció a fekete-fehér tulajdonképpen, tehát az ember azzal, hogy néz egy fekete-fehér filmet, neki dekódolnia kell folyamatosan a színeket, illetve már egyfajta ábrázolásban kapja, ezek interpretációban kapja a tartalmat, a vizuális tartalmat. Ezt ő végig ábrázolásként nézi. Minél jobban közelítünk a természeteshez meg a valódihoz, annál jobban elvesszük szerintem azt a feladatot, ami a nézőnek lenne a feladata egyébként, mert ugye önmagában film nincs, nézővel együtt működik, tehát a befogadóval együtt, mert művészetben minden, hogyha nincs a nézőnek feladata vele, akkor szerintem nem fogja azt a katarzist elérni, mint amit amúgy az a sikerélmény a néző lelkében vagy érzelmeiben, amikor kijön az előadásba, hogy hú, de megdolgoztattak engem. Tehát, hogyha minden tálcán kapunk, és minden tökéletes, akkor nem fog létrejönni ez a fajta interakció, ezt gondolom. De az eredeti kérdés ugye az, hogy hányan dolgoznak egy ilyen fesztiválon, tehát ugye van ez a rengeteg restaurátor csapat, akik egyébként több éve dolgoznak egy-egy filmen, tehát az, hogy a Csable Csacsi most kerül bemutatásra, az nem azt jelenti, hogy mit tudom én, egy pár hónapja kezdtük el restaurálni, hanem adott esetben nagyon-nagyon régen hozzáláttuk már a restaurálásnak. Minél régebbi egy film, és minél rosszabb a kiindulási anyag, amiről dolgozni kell. Itt most azt értem, hogyha mondjuk a 1945 utáni filmeket veszük, ott majdnem mindenhol, illetve 99,99%-ig megvannak az eredeti kameranegatívok. Ezek az eredeti gyártás során keletkezett anyagok, ezek a legtökéletesebbek, ezekhez nem nagyon kell hozzányúlni, de egy néma filmnél viszont, vagy a Horthy korszakban készült hangos filmnél, mondjuk a Meseautónál, ott nem marad fönn a kameranegatív, nem egyértelmű, hogy megmaradnak a kameranegatívok. Néma filmekből egyetlen egy kameranegatívunk sem marad fönn sajnos. Mindig mozikópiáról kell dolgozni, ami tele van szakadással, karccal, hibával, foltokkal, pöttyökkel, lefolyással, ragasztással, mindenfélével, és ezeknek a restaurálása sokkal nagyobb kihívás. Tehát adott esetben tényleg évekig dolgozunk egy ilyen filmen. Ezekkel az emberekkel együtt tényleg több százra rúg azok száma, akik a idei maratonunkban is közreműködtek. Ennek durván a fele szerintem magyar, és a másik fele meg különböző olyan partnerországokból van él, vagy nem is ismerjük őket adott esetben, akik ugye ott restaurálnak, de hát most ennek a fesztiválnak a sikeréért ők is elküldik a fájlokat, szerződéseket kötnek, rengeteg szerződést kell kötni, mindent jogtisztán kell csinálni. Az, hogy a film oda kerül a nagyvászonra, azelőtt nekünk rengeteg munkánk van. Meg kell nézni tényleg, hogy az átküldött fájlok azok milyen minőségűek, van-e bennük valami olyan hiba, ami ilyen kódolási probléma, vagy bármilyen technikai gubanc. Feliratozni kell, spottingolni kell őket, fordítani kell adott esetben ezeket, úgyhogy borzasztó sok munka van. És hát ez nem csak azt jelenti, hogy egy ilyen spottingolt, feliratozott film kikerül a nagyvászonra, és akkor már tud magától menni, ezeket be kell vezetni, nagyszerű kollégáim vállalkoznak ezeknek a bevezetésére, például Kis Péter István, vagy Vajda Boróka, és még számosan Barkóczi Anka, és én is fogok bevezetni egy-két filmet. Ugye ez nagyon fontos, hogy a közönség rögtön kapjon egy kapcsolódási pontot, hogy, hogy miért kell neki 2024-ben beülni és megnézni ezt a filmet, de vélhetően azért tudja, hogyha már beült, bár mindenkit buzdítok arra, hogy bátran, ha talál üres helyet és jegyet, üljön be, mert nem fog csalódni, de egy-két háttérinformációval azért ezeket érdemes megtámogatni.
6: Említetted, hogy ugye hosszú évekre előre is tudtok tervezni. Most van olyan, hogy például beterveztetek egy filmet, vegyük példának mondjuk az idei fesztivált, de a felújítási munkálatokkal az említett külföldi kollégák például nem végeztek, és akkor ilyenkor sajnálattal, de el kell engedni a filmet, és akkor mondjuk majd egy következő filmmaratonra érkezik meg a film. Van ilyen példa?
7: Hála Isten, nem nagyon, bár kinyomtattuk ugye a Papagéno külön számában, most már csak a maratonnal foglalkozik, odaírtuk a végre, hogy a műsorváltozás jogát fenntartjuk, de nem szeretnénk csalódást okozni a közönségnek, úgyhogy igyekszünk.
6: Tehát az idei programban, ami szerepel, az itt van.
7: Igen.
6: Én most csak hipotetikusan kérdezem, tehát hogy mondjuk volt olyan film, amit beterveztetek mondjuk még februárban, hogy de jó lesz majd az idén bemutatni, de sajnos nem érkezett meg a kópia, és ezért ki kellett venni, vagy bele se került a programba, mert sajnos nem készültek el a kollégák vele. Hát
7: azért az nem úgy történik, hogy februárban mi már tudjuk, hogy majd szeptemberben mit fogunk vetíteni, mert általában inkább úgy történik, hogy elkezdünk különböző irányokba menni, és akkor ezeket folyamatosan változtatjuk. Van olyan, hogy fókuszt váltunk, tehát hogy ugye van egy fókuszunk, hogy mit tudom én, most mondok egy példát, idén most ugye a holokauszt év van, 2024-1944, és akkor mondjuk van egy fontos, valaki például, azt hiszem Törőcsik Mari, amikor elhunyt, akkor volt egy ilyen, hogy az utolsó pillanatban valamit kitettünk helyette, és betettük, mert hogy ő sokkal fontosabb. Vannak olyan fókuszok, amelyek mindig visszatérnek évről évre, vagy időről időre, ezek például nyitott archívumok, ez egy nagyon tág fogalom, de nagyon jól kifejezi azt, hogy az archívumok ajtajai megnyílnak előttünk, és tényleg olyan dolgokat tudunk elhozni, amelyek a mi számunkra valamilyen oknál fogva nagyon fontosak. Nem biztos, hogy az adott ország nemzeti filmgyártásában mondjuk az a legnagyobb fókusz, de a mi számunkra mondjuk ez borzasztó fontos, hogy mit tudom én, egy Marlon Brando, aki idén 100 éves, van egy olyan filmje, amit egy magyar ember, Benedek László rendezett, és ez egy és a Brando egyik kedvenc filmje volt, úgyhogy ezt például elhoztuk, a Vad című filmet.
6: Amin egyébként milyen sokan hivatkoztak az alakítás miatt többek között. Ugye retusált premierek, ugye ilyenkor azért a néző is...
7: Restaurált. Restaurált. Ezek restaurált premierek, nem retusált.
6: Tehát a retusálásnál hozzáérnek a filmhez, és mondjuk kijavítják, vagy akkor mi a különbség a kettő között?
7: Hát a retusálásnál ugye olyan dolgokat teszünk bele, ugye egy mondjuk a retus, az eredeti fotótörténeti szempontból mondjuk valakinek van egy szemölcs az arcán, vagy egy, mit tudom én, kelés, vagy akármi, azt ugye lekaparták annak idején a retusőrök, és úgy csinált csináltak, mintha nem lenne. Baba arcú embert csináltak a legragyásabb modellekből
6: is. Instafilter.
7: Így van. Tehát, hogy ezt mi nem támogatjuk. Tehát az, amit lehet látni a YouTube-on is, hogy 1896-os, 97-es amerikai Pathé és Lumière és nem tudom én milyen, meg Edison filmeket fölszkéleznek 60 frame per szekundumra, kiszíneznek, lestabilizálnak, deflickeringelnek, még hangot is raknak alá. Ezt mi nem csináljuk. Tehát ez már elmegy egy... Ezt az AI fogja megcsinálni egyébként szerintem pillanatokon belül. Most azt látom, hogy már fölrobbant ez az AI, és ennek most tényleg a detonációja az hullámonként jön, és hát nem tudom, megfigyelte, de hogy ugye először azt lehetett látni, hogy a Kölcsei Ferenc feje megmozdul, vagy a Mona Lisa, nem
6: igen,
7: tudom én, a
6: jobbról átnéz balra. Hát igen.
7: Most már elkezd beszélni, meg megfordul, meg röhög, meg táncol, meg mit tudom én. Mi.
6: Tehát, bármilyen hogy, szöveget a szájába
7: adhatsz. Igen, ez ugye egy nagyon érdekes kérdés ez, és ezzel foglalkozik a maratonunk egyébként, ugye, az a címe, hogy ha jól emlékszem ennek a sorozatnak, hogy a múltunk jövője, hogy ugye a elmúlt évtizedekben, de akár az elmúlt évszázadban is, a tízes éveket is beleértve, hogyan képzelték el a jövőt az emberek. Ez egy rettentő érdekes, egy science fiction kategória minden film, de hát nagyon izgalmas, hogy 1911-ben hogyan gondolkodtak majd a távoli jövőről, vagy akár a 2001 űrodüsszeia, hát már hol van már 2001?
6: Igen.
7: Szóval ezek ilyen nagyon tanulságos, izgalmas, vicces, vidám, megmosolyogtató filmek, de közben tényleg nagyon tanulságos ezekkel szembenézni, és arra gondolni, hogy ma mi mit gondolunk a jövőnkről. Én nagyon sokáig el sem tudtam képzelni, hogy mi fog még következni. Ezt lehetett tudni, hogy a 80-as években, amikor a Bravót lapozgattuk, hogy, és a mellette volt a Népszabadság, az felismerhetetlen fotó, mit tudom én, Athénaeum nyomda, és ilyen ólom nyomatú.
6: Ami a klasszikus pixelpontos.
7: Így igen. Van. Ha láttuk, hogy van lesz út, ahova majd el kell jutnunk, de hogy most hova jutunk el, azt én nagyon sokáig nem tudtam, de most el tudom, most van egy vízióm, hogy majd úgy fog, és ez elég szomorú kimondani, és pont szembe megy ez ilyen maratonokkal, hogy szerintem az lesz, hogy az ember be fogja írni a nem tudom miébe, hogy a tévé lesz az, vagy projektor lesz, vagy telefon, vagy akármi, azt nem tudom, de az biztos, hogy be fogja írni azt, hogy ma este szeretnék nézni egy olyan filmet, amiben a főszereplő a Brigitte Bardot, a Sophia Lorennel, az Alain Delon, a Belmondóval, legyen benne az Inke László, meg a nem tudom micsoda, és legyen ilyen kategóriájú, ilyen műfajú, western is legyen, de krimi is legyen, meg nem tudom, ilyen hosszúságú, 5 percenként szóljon a zene, ilyen típusú zene, meg olyan típusú zene, és szerintem matekol majd a gép egyet, és akkor dob egy ilyet, ami biztos, mit tudom én, nem tudom, milyen lesz.
6: Hát de hogy én is nagyjából ezt a jövőt látom, és akkor még azt is meg tudod neki mondani, hogy az egészet úgy rendezze meg, mint hogyha Martin Scorsese rendezte
7: abszolút
6: volna.
7: Abszolút, igen, bocsánat, ezt
6: elfelejtettem. És a Hans Zimmer írja hozzá a zenét, a Neo-val kollaborálva például, de hogy ennek lesz-e művészi értéke? Vagy hogy ez csak időrablás lesz-e, mert én az utóbbi időben azzal kezdtem el foglalkozni, hogy én is játszom elég sokat a mesterséges intelligenciával a különböző platformokon, és én azt érzékelem, meg azt tapasztalom, hogy azért a prompt management, tehát azt, hogy amit beírok neki, azt mondjuk, hogyan és miként valósítsa meg, ott azért nagyon-nagyon precíznek kell lenni. Tehát nem akarom tőled elvenni a szót, de például akartam egy prezentációhoz egy olyan képet csinálni, és ez részben akkor már a következő kérdésemre is rávezet minket, hogy ugye faljuk a médiát. És akartam egy olyan arcot, amelyik mondjuk egy ilyen spagetti módjára, vagy mondjuk a csülök, ahogy esszük a csülköt, vagy ahogy annak idején például a reklámban Szabó Antal ette a vajas kenyeret, falja valaki a médiát. És ezt akárhogy írtam meg neki, már a végén 3 oldal prompton volt, és volt egy oldal, ami meg negatív prompt volt mellette, és akkor se tudta megrajzolni azt, amit én akartam. Tehát rajzolt mindenfélét össze-vissza, de azt, amit én szerettem volna effektíve, azt nem. Tehát, hogy most vagy ezért tartunk itt, mert hogy még a mesterséges intelligencia, ugye van egy határa, ameddig megtanulta ezt, és majd amikor majd a szabadjára engedik még jobban, vagy egy újabb lépcsőfokot lép, akkor esetleg, de én ennek a művész értékétől továbbra is tartani fogok. Tehát, mert ugye Christopher Nolanekre, meg Steven Spielbergekre ülünk be a filmekre, vagy a Marvel univerzumra, vagy valami olyan művészi teljesítményre, amire azt mondjuk, hogy Velencén nyert, vagy Kámban nyert, mert ezek alapján választunk. Most azt, hogy én mondjuk fürdés előtt beadtam neki egy ilyen promptot, és még elmentem fürdeni, addig a matekot a gép lerendezte, és akkor kijöttem a fürdésből, akkor megnézem, és akkor azt mondtam a barátaimnak a YouTube-on ittottam ott, hogy hú, ez baromi jó, nézzétek meg, meg fogják nézni. Én azért ebben kicsit bizonytalan vagyok.
7: Hát akkor elmondom, hogy van egy, még egy vízióm, hogy, és ezt én onnan gondolom, ahogy mondjuk az étkezési kultúránk alakult az elmúlt évtizedekben, hogy ugyanúgy, ahogy a gasztronómiában meg fogunk tanulni majd egy, lesz erre majd egy szó, ugye az, hogy gasztronómia, azt mi nem nagyon ismertük a 80-as években ezt a szót szerintem.
6: Csak a magyar vendéglátásban szocializálódva.
7: Hogy a borászat, ugye? Például igen. Ez, hogy
6: most mindenki, igen, mindenki.
7: De hát az, hogy mondjuk, mondok egy várjál, múltkor eszembe jutott egy ilyen bortípus, amit akkor mindenki azt itta, és ma már nincs is.
6: Prosecco?
7: Nem. Akkoriban mindenki ezt itta Magyarországon, és ma már nincs is. Tehát annyira meg feje tetejére állt minden. Például, hogy a kadarka, ami kifejezetten egy rossz bor, egy kocsis bor volt, igen, ezt így hívták. Hát a kadarka ma az egyik legjobb bor. De most nem jut, majd mindjárt eszembe jut talán annak a bornak a neve. Minden esetre
6: de ugye, hogy ez évszámilag most hova?
7: Mondjuk a 70-es, 80-as években ittunk.
6: Zöld szilváni? Vagy,
7: például az, vagy a volt, például a zöld veltelini. Az is, de igen, a zöld szilváni például.
6: Szürkebarát.
7: Szürkebarát, ez az, a szürkebarát. Pontosan, igen. Köszönöm, szuper vagy. Hol van ma a szürkebarát? Nincs
6: pedig,
7: sehol.
6: Pedig hát mekkora nimbusza volt a badacsonyi szürkebarát, a boglári szürkebarát.
7: Így van.
6: Még az üvege is különleges volt. Mert ez abszolút primer bor.
7: Igen, és ez ma már nincs sehol, de van helyette olyan, hogy Merlot például, amiről meg akkor nem tudtuk, hogy nincs. Chardonnay például, így van. És akkor mondjuk még a pestóról nem is beszéltem, amit például a nagymamám úgy élt el az életét, hogy életében nem evett pestót, de ezt a szót se hallotta, el se tudta képzelni, hogy ez micsoda. Pedig, ha lett volna bazsalikon, meg lett volna egy ez a 3 soros recept, akkor ő maga is elő tudta volna állítani a kis konyhájában.
6: Igen.
7: Ugye? De hát nem volt benne a köztudatban. Na most ugyanígy azt gondolom, hogy ahogy a gasztronómia is változott, mert ugye annak idején azt mondták, hogy a magyar ember szeret olcsón sokat enni, ugyanúgy az ember meg fogja tömni magát ezekkel az AI filmekkel, amiket maga generáltat, aztán rá fog jönni, hogy valami marhára hiányzik belőle, például az, hogy eredeti. És ahogy például ma nyáron fogjuk magunkat, elmegyünk nyaralni, és vesszük a fáradtságot, időt, energiát és pénzt, hogy elmenjünk Olaszországba, akkor nem csak a tengerbe lubickolunk, hanem elmegyünk, megnézzünk műemlékeket. Mit látunk? Kezdetleges építészeti motívumokat, elemeket, túldíszítettséget, ügyetlenül rajzolt freskókat, aminek ráadásul felele van rohadva, meg rá van festve valami más. Tehát egyszerűen szeretjük a kihívást feldolgozni, szeretünk az eredetihez hozzájutni, tehát pont ez a sok nem eredeti azt fogja eredményezni, hogy az ember az eredeti iránt fog vonzódni. Ha nem jön közbe semmi, és az élet így megy tovább, ahogy most hömpölyög, akkor én szerintem ez prognosztizálható, és ráadásul ugye rá fogunk ébredni arra, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk a táplálkozással, mármint a filmes táplálkozással, az audiovizuális elemeknek a befogadásával, mert nagyon könnyen elhízunk, és nagyon könnyen nem fogunk tudni már visszafogyni, és nem fogjuk tudni, mert ez egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen nagyon veszélyes dolog ám, hogy amit ugye itt te befogadsz a fejedbe, azokat nem tud törölni egy bizonyos korig. Egy bizonyos kor után meg már automatikusan törlődik minden. Uh-huh. Úgyhogy a gyerekeimnek mindig ezt szoktam mondani, hogy úgy nézzétek ezeket a smarokat a telefonotokon, hogy egész életetekben erre fogtok emlékezni.
6: És ez egy komoly, komoly vállalás. A később csatlakozó kedvér, mondom, hogy Kuruc Mártonnal, a magyar film egyik nagy tudójával beszélgetünk, és az ő instrukcióit hallottátok. Egyébként például visszakanyarod csak egy fél mondat erejéig a borra, hogy ugye például az Egri Bikavért ugye mi ismerjük, mint egy ilyen klasszik vörös bor küvét, és most például az megjelent mellette az Egri Csillag, amely az Egri borvidéknek egy ugyanilyen emblematikus, de fehér küvéje lesz, és ez most például egy nagy ívet fut be, nem csak Egerben, hanem gyakorlatilag a magyar sommelier világban. De hogy ugye nem retusált, hanem restaurált klasszikusokról beszélünk. Tehát ugye te is említetted, hogy egy ugye a streaming dömpingben, ugye ahol a média fogyasztási szokásainkat nyomasztó dömpingben szolgálja ki az internet. Az ilyen típusú filmekre, amiket mondjuk egy ilyen fesztiválon lát az ember, amelyek ugye régi közönségnek készültek, régi vágási sebességgel, régi történetmesélési attitűdökkel. Kíváncsiak az emberek még ezekre a filmekre? Kicsit az ördögügyvédje vagyok most, de cáfoljál meg, kérlek.
7: Azt a korszakot éljük, amikor Magyarország a 1900-as években rengeteg gótikus és románkori műemlékkel rendelkezett, ahol voltak olyanok is, ahol a messzelés levált a falról, és előjött egy freskó. Erről már tudták, hogy ezek értékek. Egyre többen lettek erre kíváncsiak, de Olaszországban ugyanez volt. Hihetetlen szegénység volt mondjuk a 20. század elején Olaszországban, és egyre többen vágytak oda, tehát felfedezték. Most a felfedezésnek az időszakában vagyunk, tehát egyre többen, azt mondhatom, hogy igen, egyre többen jönnek hozzánk a maratóra, illetve nem hozzánk, hanem azokra a helyszínekre, ahol Budapest szívében kitelepülünk és bemutatjuk ezeket a filmeket. Egyre többen rájönnek arra, hogy a film az egy közösségi élmény, tehát nem működik a legjobb film sem akkor, hogyha egyedül otthon tévén, ráadásul még mondjuk telefonon nézem. Uh-huh. Kell hozzá a közösség, együtt kell röhögni. Ahogy a színház sem élvezhető úgy, hogy az egyedül ülök a nézőtéren, kell uh-huh. hozzá a közönség, és rájönnek arra, hogy ezek a filmek, ezek tényleg nagy vászonra készültek. Tehát nem csak az alkotó szeretné azt, hogy minél több ebben nagy vásznon nézzék, hanem ezek így vannak kitalálva, ezek erre vannak készítve. Tehát nem véletlenül ugye a mai napig is, hát az, hogy kimentek a Hősök terére ennyien meghallgatni zenei élményt, amit ott írdatlan melegben, csellókon, igazi csellón, igazi emberek, igazi vonóval, meg igazi hegedűn, meg igazi fúvolával, meg nem tudom, mivel zenéltek. Szóval ez bizonyítja azt, hogy erre igenis van igény. Föl kell fedezni, nincs benne a kánonban még, nem tudjuk, hogy ez egy milyen fajta kultúra, nem tudjuk azt, hogy ennek milyen gyümölcsei és milyen értékei vannak. Ennek a budapesti klasszikus filmmaratonnak pont az a célja, hogy ezeket az alapokat letegye. Aha. És már letettük az alapokat, hiszen 2017-ben megújult a filmarchívum, és abból az állapotból, ami azért inkább a mondjuk egy ilyen szocializmusból megörökölt vállalatra emlékeztetett, egy modern európai filmarchívum lett, ami jelen pillanatban, és ezt nem csak mi mondjuk magyarok, hanem ezt a FIAF, tehát a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének a vezetői mondják, fölhozta magát egy pár év alatt Európa vagy ennek a térségnek a vezető archívumává. Uh-huh. Tehát egy hatalmas nagy archívum vagyunk a térséghez képest is. Csupa remek emberekkel, kollégákkal, akik elkötelezettek a filmkultúra és a megőrzés és a kutatás felé, vagy irányába, illetve a restaurálás irányába, tehát fantasztikus uh-huh. kollégáim vannak. Mi egy nagyon jó csapat vagyunk, és ennek az eredménye látható a film Vision maratonon, az ötlettől a restauráláson keresztül a megvalósításig. Uh-huh. És nyugodtan, bátran oda lehet jönni hozzánk, lehet kérdezni, lehet jönni a csapatunkba dolgozni, de kell ez az elhivatottság, kell az, hogy csillogjon az ember szeme, mert különben az egészet a fene meget.
6: Van ennek a fesztiválnak olyan üzenete is, hogy ugye szoktam mondani fiatal filmalkotóknak, hogy amikor Tarantinóra hivatkoznak, akkor érdemes végig gondolni, hogy Tarantino meg nagyon sokszor Godardra hivatkozik. Tehát, hogy ilyenkor vissza lehet fejteni azokat az alkotókat, akik gyakorlatilag a mai ünnepelt sztárokat is meghatározzák?
7: Abszolút, sőt, hát ugye rengetegen hivatkoznak magyarokra, rengetegen hivatkoznak Kertész Mihályra, aki tényleg hát annak idején a 20-as években, amikor Hollywoodba érkezett, azért egy nagyon erős személyiség volt, vagy erős volt az a vonal, amit ő képviselt, meg az összes többi európai emigráns. Ugye az első világháborút követően Európa bizonyos országai, hát Magyarország teljes mértékben kiürült a filmes szempontból, vagy filmgyári, maguk a filmgyára kiürült.
6: Néhány színészként volt kénytelen itt maradni.
7: Ha még azok se. Néma filmről volt szó, nemzetközi internacionális műfaj volt a néma film. Magyarországon német rendezők, olasz színésznők játszottak egyébként, tehát hogy nem is beszélték egymás nyelvét. Nagyon vicces, hogy pont a Pordenónai Fesztiválon láttam egy német, azt hiszem német, vagy amerikai néma filmet, már nem, de lehet, hogy amerikai volt, amerikai néma filmet, ahol Bánki Vilma volt a női főszereplő, és kisebb szerepekben a Huszár, Pufi, meg a mit tudom én kik voltak, és azt néztem, megdöbbenve, hogy ezek magyarul beszéltek egymással, tehát jól csúszson a szöveg, megtanulták magyarul, és akkor itt tudom én a szerelmi jelenetben angolul és magyarul ment a párbeszéd. Persze ebből senki nem hallott semmit, mert hiszen...
6: Némafilm, de a szájukról le lehetett olvasni.
7: Hát a magyaroknak én nem tudtam olvasni a szájukról, igen, úgyhogy ezt megdermedten néztem, hogy ez hogy ment 1925-ben.
6: Hát aki ellátogat a fesztiválra, hol nézheti dermedten a filmeket? Mik a helyszínek, és lett vagy lesz új helyszín?
7: Egy új helyszínünk lesz, kezdem is ezzel, ez az Art Plus Cinema, ami a Nagykörúton van a Fészekklubnál, és ez volt az egykori Mátra mozi, Mátra mese mozi, aztán Örök mozgó, és most Art Plus Cinema néven megújult, és bekapcsolódott a maraton programjába. Az természetesen a legnépszerűbb helyszínünk, ami hát a legnagyobb tömegeket tudta vonzani és befogadni, ez a Szent István tér. Csak az időjárás miatt kell izgulnunk, az még egy bizonytalan dolog, ez az egyetlen bizonytalan
6: dolog. De reméljük, dolog, hogy ez a késői nyár, ez kitart
7: így
6: még.
7: Van, remélem, így van, úgy tűnik, hogy a fesztivált megelőző hét lesz majd az esős hét, és akkor utána kitisztul az ég, és jó, kellemes.
6: Megrendeltétek?
7: Még ezt is elintéztük. Szóval, hogy ott nagyszerű filmek lesznek, a Hair például nagyvászon. Általában mindig azt figyeltük, hogy több generáció érkezik, mindig családok jönnek, ez egy ilyen igazi családi mozis helyszín, úgyhogy ott lehet majd megnézni ezeket a nagyszerű filmeket. Természetesen mellette ugyanúgy működik a Toldi mozi, ahol két teremben is fogunk folyamatosan vetítéseket tartani, az Uránia, ahol a díjátadó premier lesz, ahol majd a vendégünk, a
6: mindjárt odaérünk, mindjárt.

0: filmszakosok, és azt kell mondjam, hogy páratlan, mert ilyen előadásokat tényleg nagyon ritkán lehet hallani. Nemzetközi magyar tolmácsolással és angol tolmácsolással nemzetközi előadók jönnek különböző témákban előadni filmtörténeti csemegéket. Hogyan dolgoznak, hogyan találnak meg egy filmet, hogyan dolgozzák föl, hogyan integrálnak mondjuk, és akkor természetesen van a kerekasztal beszélgetések is, ami de pont az a célja, hogy hogyan küzd a 2020-as években egy filmarchivista annak érdekében, hogy a portékáját minél hatékonyabban tudja a közönséghez eljuttatni. Ez egy rettenetesen fontos kérdés. Pont az említettek miatt még felfedezői stádiumban van a világ, biztos vagyok benne, hogy föl fognak fedezni zenében és filmben és egy csomó kultúrában. Gondolj csak arra, hogy az elmúlt években mondjuk a Bortnyik Sándorról szegényt úgy engedtük el jóformán, hogy nem nagyon készült vele interjú, vagy hát készült, de minimális, hogy hatalmas géniuszokkal éltünk együtt, és aztán haláluk után fedeztük fel őket, vagy a Csontvári is ugyanilyen volt, ugye? Tehát azért milyen tömegeket mozgatott meg most 2020-as években a Csontvári, de mondjuk akkor, amikor kellett volna, vagy mondjuk akár a 30-as években, vagy a Horthy korszakban, egyáltalán nem is tudták, hogy létezik.
1: Igen, tehát vannak ilyen elfeledett kincseink. És jól tudom, hogy még egyébként a Budapest Music Centerben is lesz vetítés.
0: Így van, jól, jobban tudod, mint én, így van.
1: Ne tegyél rám ilyen terhet, légy szíves.
0: Ott is lesz, így van, ők is bekapcsolódnak, egy élőzenés, egy ilyen filmkoncert. Már tavaly is volt egy ilyen előadásunk, úgyhogy ez egy nagy siker volt annak idején.
1: Ugye a zárt helyi vetítésekre azért a limitált nézőszám befogadóképp miatt, ugye ott, ha jól tudom, azért egy minimális jegyárral, meg kvázi a székedet meg kell biztosítanod. Igen. De a Szent István térre mondjuk, hogyha én egy kemping széket viszek magammal, akkor úgy is tudom nézni a filmet?
0: Kettőt vigyél. Így van, abszolút így van, lehet érkezni biciklivel, bármi gyalog, villamossal, állva is végig lehet nézni, de beülve egy presszóba, étterembe is lehet nézni, és természetesen rengeteg széket is kiteszünk, tehát abszolút nyilvános. 2000 jegyünk van a diákok számára, és a tanárok számára, a pedagógusok számára, tehát lehet már regisztrálni a www.filmmaraton.hu weboldalon lehet regisztrálni diákoknak, pedagógusoknak, és akkor ingyen kapják meg a jegyeket, de aki lecsúszik erről, az természetesen jelképes összegér, most nem emlékszem pontosan, de hát mondjuk egy pohár joghurt, vagy valami ilyesmi áráért meg lehet nézni nagyszerű filmeket, tehát tényleg egyik jobb, mint a másik. Egy csomót én se láttam ezek közül egyébként, de most végigolvastam a programot még egyszer, és hát azt láttam, hogy bármelyikre az ember, ha beül, akkor tényleg nem fog mellé, mert a krémjét hoztuk el. Tehát itt azért ez minden nemzetnek, és most függetlenül attól, hogy ismerjük-e azokat az alkotókat, vagy nem. Ezek fantasztikus filmek, és a sztorik mindegyike nagyon sokat ígér.
1: Ez mindig egy komoly logisztika nekem is, hogy amikor filmmaraton van, akkor most az ember melyik filmet nézze meg, és mire szálljon az idejéből, mert hogy, tehát én nagyon sokszor láttam már a Hert, de most újra felújítva a Nagyvásznon szabad ég alatt megnézni, vagy most üljek be az Urániába, és akkor ott nézzek meg egy másik filmet, mert hogy a kettő egyszerre fut, azért az tényleg egy komoly kihívás. Arról kérdezem Kuruc Mártont, hogy mert többször szóba került a díszvendég, akit akkor most már mondjunk el, hogy
0: nevezzük meg,
1: mert ez mégiscsak egy nagy dolog, hogy ide látogat, és akkor majd kérdezem, hogy mennyire volt nehéz őt megnyerni, de hát kiről is van szó, kiről is beszélünk.
0: Te szeretnéd Wim Wenderst megnevezni, vagy én nevezzem meg én?
1: Szerintem jobb, ha te nevezed meg a Wim Wenderst.
0: Wim Wenderst lesz az idei vendégünk, aki hát ugye egy fantasztikus életművel rendelkező művész, és nagyon boldogok vagyunk, hogy elfogadta a meghívásunkat, és részt vesz egy csomó programba, többek között ugye ebben a FIAF díj kiosztásban.
1: Hát eleve is a fesztiválnak a plakátja is előtte tiszteleg.
0: Így van, ez a Berlin fölött az ég, így van. Tehát, hogy Paris, Texas, 12 filmje lesz, és ezek restaurált filmek, és egy csomó olyan filmje is lesz, aminek a restaurálási premierje itt lesz Budapesten. Úgyhogy igen, ő lesz a díszvendég, és de rajta kívül természetesen mások is lesznek, akik az archívumi világban nagyon nagy nevek, mondjuk kevéssé ismeri őket a közönség, de hát Wim Wenders

0: neve a húzó név, akit több helyszínen lehet majd találkozni, többek között a Széchenyi téren is.
1: Ezt már említetted, ezt a bizonyos FIAF díjat, és ugye itt a korábbi díjazottak között én is olvasom, olyan nevek vannak, mint Martin Scorsese, ugye Ingmar Bergman, Peter Bogdanovich, Lee Ullmann, Agnes Varda, Christopher Nolan például, vagy Jean-Luc Godard, Tilda Swinton, Guillermo del Toro, és ugye ennek a díjnak az átadása itt történik majd meg számára Budapesten. Ez mondhat, hogy nagy dolog, de mennyire nagy dolog az, hogy egy ilyen fesztiválon ez a díj meghonosodik? Lehet arra számítani, hogy mondjuk a jövő évén is például ez a díj itt kerül átadásra?
0: Elképzelhető, mert ennek a díjátadásnak nem volt még eddig egy ilyen nagy hagyománya.
1: Volt egy ilyen befogadó helye?
0: Nem fesztiválokon történt, hanem ilyen zárt körben történt, vagy ilyen kongresszusokon történt, FIAF kongresszusokon történt. Igen, tehát ez elképzelhető, hogy ez itt fog majd meghonosodni. Uh-huh. Nagyon szeretnénk, és nagyon örülnénk neki. Egyébként maga a díj az egy elég nagy presztízs ebben a világban, ugye elég arra gondolni, hogy olyan emberek kapják meg, akik a munkásságukkal, a szemléletmódjukkal, a hozzáállásukkal, az idősebb filmkészítők előtt, az örökhagyó, az örökség előtt tisztelegnek. Azért ez egy nagyon fontos dolog, ugye gondoljunk arra, hogy nagyon sokszor egy filmnek általában elég ritkán a jövő a témája, általában mindig a jelen vagy a múlt, de a mai jelen az holnap már múltnak fog számítani. Általában tulajdonképpen nagyon sokan a múlttal foglalkoznak, és akarva, akaratlanul hatással vannak egymásra. Ugye a legtöbb, hát minden rendező filmeket néz, és úgy inspirálódik. Ugye nem mondhatjuk azt sajnos, hogy Magyarországon találták föl a hangos filmet, nem mondhatjuk azt, hogy Magyarországon találták föl a film noárt. Mi mindig követtünk valamit, egy trendet követtünk, és ezek természetesen kísérletezésből fakadnak. Vannak magyar filmekben is olyan elemek, amelyek valamilyen fajta újításra vagy innovációra utalnak. Nagyon nehéz ezeket kideríteni, hogy ki készítette az első, mit tudom én, milyen mozgókamerás felvételt, vagy a nem tudom én mit, tehát hogy ilyen különböző filmtípusokat, stílusokat, ugye... Kicsit eltúlozva mondhatjuk azt, hogy Szőcs István volt az, aki a neorealizmust föltalálta, de hát azért ez se igaz, így természetesen, de hogy ő nagyon korán ezt fölismerte és beemelte a filmjében, ez nagyon jó, vagy például az, hogy a Két lány az utcán Tóth Endre filmje, ami a tavalyi programunknak volt egy kiemelt része, hogy ő is tulajdonképpen olyan filmet készített, amit akkor Magyarországon senki nem készített, és csak Franciaországban láthattunk ehhez hasonló munkákat, ez is igaz. Tehát jól tudjuk egymást koppintani, és ebben nincs is semmi baj, mert együtt fejlődik. Ez egy nagy család, ez az egész filmvilág, és ez ezen a programon tökéletesen tükröződik, mert akárhány filmfőcímet megnézünk itt szinte, kevés a kivétel, mindenhol találkozunk egy-egy magyar névvel, és ez egy nagyon jó érzés magyar emberek nevét olvasni ezeken a filmfőcímeken, és hát pláne akkor, hogyha mondjuk az illető neve elé oda van írva az, hogy rendező. Úgyhogy ez egy, vagy a zeneszerző, és ráadásul még Oscart is nyert. Szóval ezek nagyon klassz dolgok.
1: Te az előbb a koppintás szót használtad, megengedett, hogy kijavítsalak, inkább azt mondanám, mert én azt szoktam inkább használni, hogy mi remixben vagyunk nagyon jók.
0: Igen.
1: Tehát, hogy van egy irány, és akkor mondjuk abból mi nagyon jó újabb változatot tudunk markáns. Nyilván ők is, de hogyha
0: is.
1: Most ilyen filmforma nyelvileg, tehát az, hogy mondjuk egy first person shooter videójáték alapján valaki mondjuk egy holokauszt történetet elmesél, láss Saul fia, azt gondolom, hogy büszkén van az, hogy Oscar díjat nyert, és hogyha mondjuk ezt a személyes nézőpontot nézzük, akkor a Légy is tulajdonképpen, Rófusz Ferenc filmje is hasonlóan ilyen, és az is ugye Oscar díjat ért, tehát hogy szerintem mi azért ezekben azt gondolom, hogy jók vagyunk, és akkor tulajdonképpen azért hoztam be akkor mondjuk így az animációt, mert ugye, hogy most az idei év azért a 110 éves animációról szól. Tehát ugye tudjuk, hogy 1901, ha jól emlékszem, ugye április 30 a Zsitkovszky Béla féle tánc, amit ugye nagyon tudunk már, hiszen ugye ez a magyar film ünnep napja is tulajdonképpen, de te biztos meg tudod a hallgatókat, de biztos el tudod mondani a hallgatóknak, hogy a magyar animációnak akkor mi is volt tulajdonképpen az alapja, honnan indult a magyar animáció, segítesz nekünk ebben?
0: Igen, hát megnyugtatok mindenkit, hogy nem tudjuk megmutatni a kiinduló mérföldkövet, mert az elveszett, ugye erre utaltam is, hogy a magyar filmgyártásnak azok a darabjai, amelyek a filmarchívum alapítása előtt készültek, azoknak egy nagy százaléka elveszett. Uh-huh. Igazából nem a háborúk okozták ennek ezeknek a filmeknek a pusztulását, nem is az, hogy tűzveszélyes anyagra készültek 1953-ig, hanem az, hogy a hangos film, amikor bejött, meghódította a világot, akkor egész egyszerűen kiszorította a néma filmet. És ennek a művészetnek van egy nagyon, ez egy nagyon handicappes művészet, van egy Achilles sarka, és ez a nyersanyaga. Ez egy nitrocellulóz nyersanyag, ami egy átlátszó, rugalmas, elasztikus, a legjobb dolgokat tudom róla elmondani, mind olyan, amit ma műanyagból készítenek, az mind annak idején nitroceluloidból készült, és ezeket az anyagokat, amikor lefutottak ezeket a kópiákat, amikor lefutottak a moziban, utána összegyűjtötték, és újra felhasználták. Tehát ez okozta azt, hogy a filmeknek, a néma filmeknek a legnagyobb százaléka elpusztult.
1: Kurucz Márton, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tartott számunkra, így itt és most véget ért a Kurucz Mártonnal folytatott beszélgetésünk, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk a Cinemannában. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor erejéről, a Filmszakértő podcast oldalán lehetőség van a teljes beszélgetést visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: és én. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A tavaszi fagykár vasárnapig jelenthető be. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonása. Javasolja. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Napközben 22-27 fok valószínű.
0: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Üzletember, gazdasági tanácsadó, egykori élsportoló, a társadalmi felelősségvállalásban is élen jár a Cross GPS mai vendége. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással is vendégünkkel, Balog Leventével köszöntünk.
5: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
4: Nagyon köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk. Én azért mondok egy hivatalos bemutatást is hozzád. Tehát üzletember, befektető, ismert és elismert gazdasági szereplő Közép-Európában, az egyik legelismertebb gazdasági tanácsadó Magyarországon, a Szentkirályi Magyarország Kft. És a hozzátartozó márkák résztulajdonosa, a Közép-Európai Ásványvíz Holding elnöke, televíziós személyiség, édesapa, nagypapa, gratulálunk.
5: Köszönöm.
4: Egy ismert ember van ismét a stúdióban, és még mindig társadalmi reflexiókról beszélgetünk, amikor rád Levente felfigyelt szinte egy emberként ez az ország, az április 10-én történt, mert hogy a nyilvánosság elé léptél azzal, hogy az Unióban európaiként vagy Európában kitaszítottként éljünk, erről fogunk dönteni, hát döntöttünk is április 12-én, te nem akarsz több vasfüggönyt, sokat megéltél, sokat láttál, Levente. Mire vártál április 10-ig, vagy kire vártál?
5: Mondjuk annak nem örülök, hogy akkor ismert meg az országot, remélem, hogy nem akkor ismert meg egyébként. Én soha, tehát ezt mindig kihangsúlyom, soha nem voltam se pártag, se nem politizáltam. Tehát ez már egy segélykiáltás volt, hogy úgy mondjam. Tehát engem is annyira frusztrált ez a gyűlöletkampány, hogy mentem minden nap az autóba, és már tényleg már úgy vonszoltam magam én is. Nem tudtam a munkámra se oda figyelni. És képzeld, hogy nem akkor álltam ki, hanem március 15-én volt az első bejegyzésem.
4: Na, én erről lemaradtam.
5: Hát le, sokan, mert akkor én már utaltam erre, tehát akkor én már az összefogásra, az Európai Unióra buzdítottam, sőt, én kiraktam több sztorit is az Európai Unió és a magyar zászlóval, sőt, szavazást is indítottam, hogy szavazzanak az emberek. 15 ezeren szavaztak, azt hiszem, hogy 20 ezeren a sztorimra, hogy kim volt az Európai Unió zászló és a magyar zászló, hogy ki akar
6: azért az algoritmusok bűne is, hogy mikor jut el az emberek, de folytasd.
5: Hogy az Európai Unióba akar maradni, vagy ki akar kerülni. Mondjuk arra megdöbbentem, hogy egyébként 7% azt írta, hogy ő nem akar az Európai Unióba maradni, de 93% az azt hozta ki, hogy az Európai Unióba akar maradni, és akkor már egyébként kaptam egy-két Amerikában élő magyartól ilyen jó indulatú tanácsot, hogy ezt hagyjam abba. Mi? Azért már megkérdezem, hogy akar-e valaki, és egyébként 10-én is egy olyan posztot raktam ki, hogy nem, soha nem szittam senkit, tehát én most iszonyat rosszul érzem magam, mert az, hogy engem így ilyen gyűlöletnek vagyok kitéve, egyébként ez annyira nem esik jól, de mert én soha nem szittam senkit. Egyébként azzal a kiállásommal is azt mondtam, hogy én az Európai Unió része akarok maradni, a gyerekem én, hát szabad vélemény nyilvánításba, és ezek után is azt mondtam, hogy ezek után meg nem azt mondtam, hogy kire szavazzanak, hanem mindenkinek a saját belátására bízom, hogy kire fog szavazni. Most erre kaptam egy olyan cunamit, hogy még most is pislogok rajta, de hát mindegy.
6: De Levente, ez az ára annak, hogyha bizonyos valamennyire is megosztó véleményekkel, és ebből részedről azért nem ez az első, csak lehet, hogy ez a legnagyobb társadalmi lefedettségű, az ember kiáll a nyilvánosságra. Ez az ára annak, és ezt be kell vállalni. Egyébként meg sokkal több pozitív, hogy is mondjam, visszajelzést.
5: Nem, hát az jól esik egyébként, rengeteg. Sőt, ugye jöttek olyanok, hogy eddig nem voltam szimpatikus, meg eddig utáltam.
4: Na, tessék erre figyelni.
5: Most már szeretnek, úgyhogy ez meg jó esik egyébként. Sőt, tegnap a feleségem, a kisfiam jött az a Franciaországba, és én mentem ki elők a reptérre, és egy rendőr ott oldalt álltam meg, ott nem lehet várakozni a reptéri autóval, és akkor ott előtt álltam meg, és azt hittem, hogy rossz helyen állom, szirénával elém állt egy rendőr, mondom, rosszat csináltam, nem, csak szerették megköszönni, hogy kiálltam az országé, két fantasztikus rendőrtiszt volt, úgyhogy képzeljétek el, hogy vártam, hogy a feleségem hívja, hogy mikor mehettek fölértük, és 25 percet beszélgettem velük, de nagyon jó fejek voltak egyébként, nagyon kellemes beszélgetés volt.
4: Na, itt innen is üdvözöljük
6: őket. A rendvédelmi szerveknél milyen akarat egységesült ennek az előző, hát most nemes egyszerűséggel maffia kormánynak vagy bűnszervezetnek a megdöntésére, mert ők tényleg azért jogszabálykövető emberek, és belülről látták, hogy hogyan rothad a rezsim, és ezért ez a nagy eufória köreikben is.
4: Levente, mi volt az, ami, már ha egyáltalán volt, ami nálad véglegesen kiverte a biztosítékot?
5: Nálam folyamatosan verte ki a biztosítékot sok dolog egyébként, mert hiába mondják, hogy engem nem bántott senki, hát azért szurkáltak oldalról, tudod, amikor vesél szurkának, és akkor az nem esik jól. Mondjuk olyan nagy volt a vállalat, meg az ismertségem, hogy annyira nem, de hát azért nem éreztem én olyan jó magam, mert azért voltak ezek a neres cégek, akik milliárdokat kaptak, és ők kapták személyesen, tehát ugye itt is én kihangsúlyoztam, hogy én nem kaptam pénzt, nem, Balogh Levente nem kapott pénzt, a nagy vállalata kapott, amiben most már kisebbségi tulajdonos vagyok, úgyhogy nem is akarok tovább ezen politizálni. Az verte ki egyébként a biztosítékot, hogy az a holding, amiben a cégem benne van, ez egy 8 országos cég, Közép-Európa másik legnagyobb vállalatcsoportja, és mikor már többször mondták, hogy az Európai Unió nem tetszik az uniónak, akkor kijövünk az unióból. Esküszöm, én megrettentem, én megrémültem, és többször visszanéztem, aztán már a Kövér is mondta, a Orbán Viktor miniszterelnök úr is, a Szijjártó Péter, akit személyesen én nagyon kedveltem, én 25-28 éve ismerem. Ugye neki az a dolga, hogy egy pártkatona, úgy mondjam, ezt kell képviselni, ezt én tiszteletbe tartom. De nekem a mai napig egyébként személyesen, emberileg szimpatikus volt mindig is. Úgyhogy ő állt hozzám egyébként a legközelebb ebből a kormányból. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy így alakult a dolog, de van egy idő, tudod, amikor már nem a saját érdeke számít valakinek, hanem a közösségén felelősséggel tartozok a magyar emberekért, hogy úgy éreztem egyébként, aztán lehet, hogy rosszul éreztem, többször megbántam, hogy kiálltam, de viszont amiről beszéltünk az előbb, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés is kapok, és egyébként 90%-ban pozitívet kapok. Tehát én szó szerint megijedtem, hogy kivezetnek minket az Európa.
6: Ennek meg volt a valós veszély egyébként, tehát az egész Orbáni politikának az eredője, az tulajdonképpen egy erőteljes putyinizálódás volt. Nem csak a szövetségi rendszerek viszonylatában, nem csak abban, hogy hát szakértők állították, hogy Putyin ügynökei operálnak Magyarországon, hanem tulajdonképpen ahogyan ő pozícionálta magát egyre vadabbul az Európai Unióban, ahogyan teleplakátozta az országot Brüsszellel, Ukrajnával és mindennel, hát ezek azért nem hülyék, hogy olyat támogassanak ennyire hosszú távon, aki gyakorlatilag az ellenük felépített reklámkampánynak köszönheti a hatalomban maradását.
5: Csak én meg azt nem értem az ő oldalukon, hogy tehát én soha nem szittem egyiküket se. Soha. Tehát főleg ilyen trágár módon, ahogy engem szinnak egy-két emberük, és a jövőbe se fogom, úgyhogy szerintem zárjuk is le ezt a politikai részt, mert nekem egy kicsit elegem van,
6: szerintem,
5: hogy mondjam.
6: Szerintem is beszéljünk arról.
4: De az a 10%, azt mondod, hogy 90% pozitív visszajelzés, az a 10% meg én azt kívánom neked, hogy működjön nálad is, mint Magyar Péter miniszterelnökünknél, a teflon hatás, lepereg, lepereg, lepereg. De én ezt mondom magamnak is.
5: Gyakorlom folyamatosan, meg már évek óta gyakorlom, mert egyébként azt mondogattam magam, hogy egyébként az én oldalamon olyan nagy támadásokat soha nem kaptam. De egyébként, amikor ilyen búvár oldalak, mondjuk az engedélyen nélkül kiraktak valamit rólam, hát akkor azért szétkaptak egyébként. Nem most, kiállásom előtt is 5-10 éve, csak teflon hatás volt, az lepergett rólam, nem foglalkoztam vele.
6: Ez a szereplés ára, de most tényleg beszéljünk arról, amire szerintem veled kapcsolatban tényleg mindenki kíváncsi, hogy hogyan lesz valaki egy kis emberből, aki itt az adásodat mesélted, hogy itt homokasztál egy nagymamádnak a lakásához közeli játszótéren. Nagy Lajos Király úton gyermekként, itt ahol a stúdiónk van ennek közelében. Hogyan lesz valaki egy egyszerű bérházlakó, vagy panellakó, vagy Nagy Lajos Király úti kis ember sarjaként egy olyan nemzetközi szintű vállalkozó, ráadásul, mint te, Ráadásul úgy, hogy Magyarország ugye nem arról volt híres régebben sem, sajnos az elmúlt években sem, reméljük majd ezután ez változik, hogy a piacgazdaság, a meritokrácia, a tehetség és érdem alapú érvényesülésnek lenne a szimbóluma, hanem inkább a kapcsolati háló, a hűbéri rendszer és a hatalomhoz való igazodás. Most te pont egy olyan self-made man vagy, aki ennek a cáfolata, szóval erről mesél, mert szerintem mindenkit ez érdekel.
5: Igen, ez nem jó, ez egy nagyon, nagyon rossz dolog, ez a legrosszabb dolog ez az utóbbi 16-20 évben, hogy azt hiszik az emberek, és most már magától értetődő, hogyha van egy sikeres üzletember, az biztos, hogy kormányhoz köthető. Ez nem igaz. Tehát a nyugat-európai társadalmakban a nagy cégek, én már 20 évvel ezelőtt azt kommunikáltam, hogy a 100 leggazdagabba olyan embereknek kellene szerepelni, aki valós értéket állítanak elő. Mint a Nyugat-Európában a BMW, a Microsoft, a Gucci, az Armani, tehát akik értéket, brandet teremtenek, és összepakolják, ami ők van. Tehát ezeknek kellene lenni. És akkor is már én nem szerettem ezt a 100 leggazdagabbat, mert nem szerettem soha kérkedni. Én azt mondtam mindig, hogy az viszont arra jó, hogy a kommunizmusban az állam tartotta le az embereket. A kapitalizmusban pedig a privát tőke, a KKV tulajdonképpen. Magyarországon a KKV tartotta el, vagy foglalkoztatta a lakosságnak a nagy százalékát, ami szintén visszaszűkült sajnos. Úgyhogy ezt jó lenne visszaállítani. Hát hogy lettem, ugye mondta, hogy mit akarok elérni az életben. Nagyon nem akarok másra, nem akarok már üzletelni, mert abba is belefáradtam. A politikában nagyon gyorsan belefáradtam, de az üzleti életbe is belefáradtam egyébként, és ma már inkább a társadalom szerepvállásba hiszek, és így is élem az életemet egyébként. Ugye nekem annyiból volt szerencsém, hogy most az embereknek, a gyerekeknek főleg, és főleg én a gyerekeket támogatom, mentorokra van szüksége, pozitív példákra van szüksége, és én ezt a szerepemet végzem, vagy hajtom végre. Képzeljétek, hogy 15-20 ezer diáknak tartok edukációs előadást karitatív minden évben. Most is megyek pénteken Szlovákiába, egy általános iskolába.
4: Általános, na ott miről kell beszélni?
5: Hát képzeld el, hogy ugye van egy új programom, ez a Next Step by Balogh Levente, uh-huh. Ez a következő lépés Balogh Leventével, ugye minden ember életébe eljön egy Next Step, ugye? És mikor jön az első Next Step az életedbe?
4: 14 évesen.
5: Éves korodban, amikor elbe alaksz. Addig egy burokba élsz, viszed a kis szendvicsedet, aznap ész lefeküdni, megmosod a fogad, tehát egy burokba élsz, és amikor éneklik a gyerekek, hogy Balogh már a vendiák, akkor az egy komoly dolog, annak egy komoly üzenete van, mert elballag ebből a burokból a vendiák, és tulajdonképpen ma egyre nagyobb félelembe élnek ezek a gyerekek, hiszen mondjuk, hogy social media van, hogy a telefon, hogy felgyorsult a világ, hogy nagyon felvilágos, sokkal felvilágosultabbak, mint mi voltunk gyerekkorunkban, ami egyébként nem baj. De a másik oldalról viszont ijesztő nekik, mert elballagnak abból a kis biztonságos közegből, és kilépnek az általános iskolába, és állnak, és na, akkor most mi lesz?
6: Uh-huh. És hogy tudnád összefoglalni a Next Step üzenetét 2-3 mondatban?
5: Nekem erre nagyon komolyan fölépített, 5 éve épített szisztémám van. Például az, hogy meg kell fejteni, hogy ki a gyerek. Például nekem az alapvető tézisem az, hogy kétféle ember létezik, a vállalkozó típusú és a menedzser típusú, hogy a vállalkozót nem lehet tanítani, hanem születni kell. Aztán már, hogyha már tudjuk, megfejtettük, hogy vállalkozó típusú a gyerek, akkor már azt lehet neki tanítani és képezni, de nem lehet megtanítani. Tehát, hogyha nem vállalkozó típusú, és akkor ilyen játék, általános iskolában ilyen játékos előadást szoktam tartani, ugye úgy kezdődik a prezentációm, hogy szimfonikus zenekar, és akkor ilyen sötét van, és ilyen, lehet hallani ilyen hangszereknek a szép hangját, és akkor egyszer csak pulpitusan megkopogtatja valaki a pálcájával a pulpitust, és egy gyönyörű hangversenyt vezényel. És ugye így szoktam megfejteni azt, hogy akkor szerintetek te ki vagy a karmester, vagy a zongora művész, vagy a hegedű művész. És így apostrofálom a menedzsert, és a vállalkozót. A vállalkozónak térbe kell látnia, ő fogja össze a csodálatos menedzsereket, és így lesz egy csodálatos zenemű a vezényléséből. És azt is mindig kihangsúlyozom, hogy a vállalkozó nem több a menedzsernél, a menedzser nem több a vállalkozónál, szimbiózisban élnek, és szükségük van egymásra. Mert hogyha például van egy jó vállalkozó, aki nagyon jó vezényel, és van egy zongorista, zongora művész, aki mindig mellé üt, akkor összedül az egész buli. Tehát azt is megtanulják ezen belül a gyerekek, hogyha a vállalkozó típusú, akkor neki kiváló menedzserekre van szüksége, hogy üzemeltesse és működtesse a vállalkozását. Tehát ez az egyik. Akkor ugye van például Komárnóban 2 éve 400 pedagógusnak tartottam előadást. Ott is és egyetértettek velem, hogy hogy lehet látni, hogy egy gyerek milyen típusú. Ugye és egyetértettek velem egyébként, hogy a humán tantárgyakban a vállalkozó típusuk a jobb, gyerekek a jobbak. A reál tantárgyakban a menedzser típusú gyerekek a jobbak. A kitűnő tanuló gyerekek, azok a menedzserek. A közepes tanulók, azok a vállalkozók, meg pont annyit tanulnak, amennyi kell. Mert egyébként van más dolguk is egyébként.
4: És észrevenni a jó menedzsereket.
5: Igen, és egyetértek.
6: Nagyon rossz tanulók, mert ilyenek is voltak.
5: Hát bár... vannak is, hát van, persze. Hát, ugye,
6: mert azért vannak azok, akik egész... Tehát, hogy van,
5: nagyon rossz tanuló is képzel, de ott is van, hogy vállalkozó, vagy menedzser.
6: Abszolút. Abszolút.
4: Na ott hogy derül ki? Amikor mondjuk a tanár azt mondja, hogy bukdácsol, figyelj, mit fogsz vele csinálni? Milyen hát játékba invitálod?
5: Ott ezeket kell vezni, mit sportol, hogy a sportban is, például a csapatsportban azok menedzser gyerekek, mert mindegyik a posztján játszik. A vállalkozó típusú gyerekek azok egyéni sportolók. Mert hát box küzdő sportolókra gondolok inkább, mert ott neki kell eldönteni az adott helyzetben, hogy fog reagálni. Tehát ott ő vállalkozik arra, hogy nyerjen. Aki csapatsportban játszik, az ott a csapat mozgatja, ott a csapat kitalálja, hogy a balszélső, jobbszélső, vagy a kapus éppen. Úgyhogy ezek mind azok az apró nuanszok, ahogy meg lehet fejteni, és egyébként nagyon hálásak a szülők, mert nagyon sok gyereknek fejtem meg, hogy mivel fog foglalkozni.
6: És kapsz is visszajelzéseket, hogy utólag mi történik ennek hatásaként?
5: Annyira megható egyébként, nagyon sokszor, sok volt, amikor srácot kiírattam a középiskolába, és átirattam egy másik középiskolába. Például Marosvásárhelyen tartottam előadást, és ott volt ilyen VIP-fogadás, és egy család odajött, hogy a srác mesélte, hogy büszkén, hogy a negyedik generációs pék a családban. És mondom, akkor milyen iskolába jársz? És mondta, hogy hát gimnáziumba. Hát mit keres, mit lopod a napod a gimnáziumba? Hát mondom, tudod, hogy mit akarsz csinálni? Te pék akarsz lenni. Hát mondom, akkor iratkozzál ki, menj egy szakiskolába, tanuld meg lexikálisan a pék szakmát. Ne csak a szüleitől, hogy mennyi liszt kell, vagy hogy süssenek, hanem lexikálisan tanuld meg. Hát jó, de ő akarja vezetni a céget. Hanem utána, meg mikor megtanultad a szakmát, akkor menj el szépen közgazdásznak. És közgazdászként megtanulod, és közgazdászként tudod vinni a családi vállalkozásodat.
4: Hátborzongató, ráz a hideg, iszom a szavaidat. És mi a következő next step, mondjuk 17-18 éves gyerekeknek?
5: Hát az next step az, hogy mi ez van affinitása. Például volt egy rokon család, és mondta, hogy ilyen nagy okos vagyok, akkor mondjam meg, hogy a fiúk mi legyen. És akkor hát ilyen rokonok voltak, úgyhogy jártunk hétvégenként ebédelni, és akkor mondtam a szülőknek, hogy akkor idejövünk hozzátok, meghívtok minket ebédelni, akkor a fiatok hol van? Már nem nagyon szoktam vele találkozni. Hát ez a szobájában. Mondom, és tudjátok, hogy mit csinál? Aztán igen, tudják. Tankjátékozik a számítógépen. Szóval igen, reggeltől estig egész éjjel. No, úgy néz ki, hogy szereti a gyerek a monitort meg a klaviatúrát, nem? Mondom, akkor szerintem informatikára kell beíratni, és akkor tudja kamatoztatni ezt a ebbéli tudását.
4: Azt a mindenit. Amikor te 17 körül...
5: Például, bocsánat.
4: Mondjad.
5: Például szülőknek szoktam javasolni, hogy már egészen ilyen felsős tagozattól, 6. heti. Már nézzék, hogy mivel szeret játszani a gyerek. Hogy inkább a udvaron focizik, csapatkapitány, vagy valamilyen poszton van, vagy mikor otthon van, mit szeret csinálni? Szeret főzni a szüleivel? Szeret besegíteni a házi munkába? Az apukájával szeret inkább autót mosni, vagy autót javítani? Mm. Hát meg kell nézni, hogy mi ez, mert amit kedvel csinál,
4: igen,
5: ahhoz van affinitás.
4: Te azért, tehát emiatt ez volt az életfilozófiád már 17 évesen, amikor élsportolóból lettél üzletember, nyilván nem 17 évesen, ott még elteltek azért évek, mert te ugye judoztál válogatott szinten, junior bajnok voltál, és szeniorban is szép eredményeid voltak. Mi vett rá téged egy sikeres sportolót? Hát ez egy pálfordulás, Levente.
5: Hát az, hogy annyira nem voltam sikeres sportoló, mert nekem mindig el szoktam mondani, hogy nekem azóta, én soha nem akartam vállalkozó lenni, én mindig olimpiai bajnok szerettem volna lenni.
4: Hoppá!
5: És ez nem jött össze nekem, sajnos, és akkor váltottam 20 éves korom elején.
6: Amikor beláttad, hogy ez nem tud addig.
5: Hát igen, mert maximalista voltam, mert úgy voltam, ha nem lettek olimpiai bajnok, akkor én már judozni se akarok. Uh-huh. Úgyhogy az a hiányérzet, hogy az a tartalék, ami bennem volt, az átvitt a vállalkozói létre.
4: És most van benned hiányérzet?
5: Hát most az a hiányérzet van bennem, hogy annyira szeretném már, hogyha a magyarok szeretnék egymást úgy igazán. És nem lenne ez a gyűlölködés. Ez lehet,
6: de azért
5: hogy...
6: most jó úton indultunk el felé. Tehát én, amióta élek, és én sem tegnap előtt születtem, nem láttam még ekkora nagy ilyen morális és érzelmi összekapaszkodást.
5: Ennyi boldog embert én sem lát. Tehát én is megható, tehát meg könnybe lábad az embernek a szembe, hogy milyen boldog, meg milyen kedvesek az emberek. De ekkora gyűlöletet csak kaptam még egy-két embertől, mint most. Úgyhogy ezzel viszont így meg kell tanulnom együtt élni. Most tanulgatom, meg próbálom egyébként, de majd összejön ez.
6: Ugye én ugyanezen mentem át az elmúlt néhány évben, amikor nagyon aktívvá váltam a politikai fronton is, és nem akarok itt nagy bölcseleteket megosztani, de valahogy egy immunitás fejlődött már ki bennem, és azt érzem, hogy azzal tudom motiválni magam, hogy ez az ára annak, hogyha azt szeretném, hogy az én gondolataim, vagy az én produktumaim sok emberhez eljussanak, hogy igen, az emberek egy része utálni fog, és ennek az szegmensnek is egy nagyon nagy része szerintem nem engem utál, hanem valójában van egy nagyon rosszra hangolt kisebbség, akinek van egy permanens gyűlölet szükséglete. És akár ki a célpontja ennek, teljesen mindegy a target, a lényeg, hogy ez kitombolhassa.
5: És amiről beszéltünk, hogy igen, ezt ki kell zárni az embernek a saját életével, és meg kell tanulni magába élni. És ahogy mondtam, hogy az előzőekben nektek, hogy nekem engem annak idején is ekésztek azért, tehát a bulvárlapokban, amikor megjelent rólam valami, azért kaptam hideget, meleget, csak azt már megtanultam azzal nem foglalkozni. És egyébként most is az a helyzet, hogy a saját felületemen nem nagyon kapok támadást, tehát ilyen egyet-kettőt hetente, de persze ezt is kezelni kell, de ezt eddig is kaptam.
4: Ma a rögzítés időpontja május 12, és én azt olvastam, hogy május 10-én, tehát két nappal ezelőtt döntött a Magyar Judo Szövetség, az Országos Judo Szövetség az új elnökről. Te pályáztál, megméretted magad,
5: na, ez
4: és nem
5: is
4: téged
5: ez is kaptam. Tehát ezt is az ellenzéki propaganda, ezt már eleve a...
4: Ugye, már a mostani ellenzék,
5: igen,
4: ugye? Igen.
5: Ezt is átfordítottam már, mert úgy hozták ki a cikket, hogy elnök akarok lenni, úgyhogy mindenki azt hitt, hogy köztársasági elnök akarok lenni. Tehát direkt így jöttek ki. Én elmondtam a Judo Szövetségi ülésen, és hogy én gyerekként, 6 éves koromban kezdtem el Cselgács, az nekem a judo az életem része volt. Nagyon sokat köszönhetek a judónak. És azok, akikkel én együtt nőttem föl, egyébként kérdezték, hogy ki az a 20 ember, aki rám szavazott, tehát az a 20 egyébként, akikkel együtt nőttem föl. Én és ők kértek meg engem, hogy indulj. Én megmondom őszintén, álltam közepére, nem kiálltam, van nekem bőven elég dolgom is, főleg ez a mentorálása, most alapítványt is csináltam, de kívántam, de miattuk megmérettettem. Én a Krisztián, Tóth Krisztián egy fantasztikus, aranyos, becsületes, tisztességes srác, és egy nagyon jó sportoló, vele többször is egyeztettem az elején, és biztosítottuk egymást arra, hogyha ő nyer, akkor is jó marad a kapcsolat, és támogatom őket. Ha én nyerek, akkor is számítok rá magam mellett szakmai támogatóként, úgyhogy nem tudnak egymás ellen fordítani minket, de ez is a társadalmi szerepállásod, hogy a vizes ember elbukott, vagy tudom, mit csinált az elnök választáson, hát megsugom, hogy a vizes ember az a társadalmi szerepállását akarta még erősebben képviseltetni azzal, hogy esetleg a Cselgáncs elnökségbe szerephez jut, és kihangsúlyoztam az ülésen is, hogy én ezt csak karitatív, ingyen vállalom el. Tehát én semmilyen ellen szolgáltam, sőt, hogyha erre pénzt szánnak, azt is a Judo Szövetségre költség. Úgyhogy én azt hiszek, hogy az az egészséges elnöki pozíció, aki nem megélhetési politikus, vagy nem megélhetési sportvezető, ez lenne az egészséges. Úgyhogy nekem ez a társadalmi szerepvállalás fontos része lett volna, hogy segítsem és támogassam. Úgyhogy hát tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak a sportok ma Magyarországon, úgyhogy én nem gondolom, hogy én pénzt reméltem volna ezért a dologért. Ez inkább nekem pénzbe került volna.
6: Beszéljünk egy olyan dologról, ami engem személyesen érdekel, lévén, hogy ezt nem beszéltük még előtte, hogy volt egy szakasz az életemnek, amikor azt gondoltam, hogy a művészi kreativitásomat tudom kamatoztatni az üzleti szférában, és egyébként majdnem sikerült, csak pont az a rafinéria, az a hideg, leüllepedett, véghez vívő készség hiányzott hozzá, ami ugye egy üzletembernek kell. Na mindegy, szumma-szumma, egyszer elmesélem, ha érdekes. De ebben az életszakaszomban nagyon sokat mentem olyan típusú emberekkel dumálgatni, mint te is vagy, rengeteget megismertem, és jóban is lettünk. És nagyon érdekel engem az innováció továbbra is, mint entitás. És akkoriban tanulmányoztam körülbelül az arányokat, mert nem tudom pontos statisztikát, de elsősorban Amerikában és Izraelben nagyon erős a kockázati tőke, a Business Angel modell is. Viszont ti itt Magyarországon egy nagyon sikeres műsorformátumot vezettetek be Balogh Petyával, meg a többiekkel, a Cápák közt RTL-es show műsort, amelyben tényleg valós téttel bíró üzleti prezentációk találkoznak a tőke képviselőivel, és mindez egy ilyen fogyaszthatós műsorban van összefoglalva. Szerinted ez tudta érdemben befolyásolni az ilyen vállalkozókedvet, innovációt, a bevállalást, miközben azért is itt hogy éljek egy, nem is kritikával, csak egy észrevétellel, amit még akkor is tapasztaltam, amikor én magam futottam ezeket a köröket, hogy azért a tőke az alapvetően mindig rohadt óvatos, nagyon átgondolt, és inkább a kockázatot elemzi, mint fejest ugrik valamiben, ami lehet, hogy jó. Tévedek, vagy alá tudsz támasztani, és milyen hatással volt mindez a magyar ilyen típusú jövőre?
5: A Cápák között műsor, ez egy hiánypótló műsor volt, ugye a 10. évadot fogjuk fölvenni évvégén. Nagyon sikeres lett egyébként. Ezt, hogy visszatérve egy kicsit edukálok téged is, jó? Mert az jó.
4: Visszajössz azért.
5: Tőke szempontjából kétféle tőke van. Van a kockatőke, a kockázati tőke, ami óvatos, és van a szakmai tőke. Amikor szakmai tőke befektetőként mész be, és a szakmai tudásod dal feltételezed azt, hogy ebbe a vállalkozásból többet lehet kihozni. Hát ez a kétféle típusú beszállás van. A Cápák között nekem fantasztikusan jött egyébként, mert én ugye ezt az edukáció szerepemet én egyetemeken kezdtem oktatni, meg előadni, aztán középiskolákban, és aztán mondtam a kollégáimnak, hogy ugye már középiskolákban is el vagyunk késő, hogyha a gyereket nem jó irányba rakjuk. És akkor jött a felkérés a Máté Krisztától, nem felejtem el soha a Nemzeti Vágta sorsoláson, fönn volt a várba, honvédségi múzeum van ott, ugye, vagy hadtörténeti múzeum udvarán, és ott jött oda hozzá, mit szólnék egy ilyenhez. És nekem nagyon jó jött, mert ezt a társadalmi edukációmat, társadalmi szerepállásomat itt nagyobb plágum előtt tudtam kamatoztatni. És döbbenet volt egyébként, hogy 7-8 éve történt ez, 8, hogy mennyire nem tudták az emberek, hogy ki a vállalkozó. Ugye volt a 90-es években, amikor nagy merc is, nagy darab emberhez oda mentek az utcá, hogy mivel foglalkozó, és ide azt mondta, hogy nem tudta, hogy mivel foglalkozó, hogy vállalkozó. Nagyon ledegradálták ezt a Petyával, szoktuk azt mondani, hogy a helyén raktuk a vállalkozói szót, hiszen a vállalkozói nagyon fontos és nagyon elismert embernek kell lennie, mert arra vállalkozik, hogy értéket teremtsen. Tehát a vállalkozói szónak tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a cápák között adott újra értelme. Uh-huh. És az is egy edukáció, amikor odajön egy menedzser típusú ember, és megkérjük, hogy ő maradjon menedzser, ő ne legyen vállalkozó. Mert egyébként az emberi életet is befolyásolni tudja, hogyha olyan dologgal foglalkozik, amihez van affinitása.
6: És az is, ha olyan, amihez nincs, és éveket veszt.
5: Igen, és menedzser típusú ember, és nem jön össze neki, mert nem vállalkozó, mert nem lát térbe, mert nem tudja összefogni a munkát, és csalódott lesz, és mindennel baja lesz, és minden probléma lesz, úgyhogy ezt mi helyre raktuk szerintem. Hát az elején, emlékszem, az első évadban még ezzel többiek szórakoztak velem, mert mindig azt kérdeztem, na és akkor mondta, hogy KFT-t akarsz csinálni, BT-t, vagy magánvállalkozást, és akkor így néztek, és mondom, bankszámlát nyitottál már, és akkor én mindig ezzel, és akkor na jó, Levente, kérdezd meg, hogy KFT-t akar, vagy BT-t, de ez fontos. És ennyire helyre kellett rakni, hogy például jött egy hölgy, egy nagyon kedves hölgy, hogy ő a világ legfinom lekvárját csinálja, és akkor lekvárt fog csinálni. Hát mondom, oké, és akkor elmondta, hogy csinál a lekvárt, hol veszi meg az üveget. Mondom, jó, és akkor kinek akarod eladni? Hát a piacon. Hát mondom, és akkor számlát, hogy jött neki számlát, bankszámlát nyitottál. Tehát így kellett elindítani.
4: Alapozni.
5: És hogyha belegondolsz egyébként, 8-10 éve ezelőtt, például aki azt mondta, hogy vállalkozni fog, hova mentél tanácsot kérni? Most megnézze a Cápák között című műsort, és ott föl tudunk építeni, meg mondjuk a bankot, a finanszírozást, hogy mi a tőke, mi a hitel, mikor van szükség tőkére, mikor van szükség hitelre, mi a forgótőke, mi a jegyzett tőke. Tehát spin mind, és még pluszba ki is írják alulra, amikor nagyon hülye idegen szavakat mondunk, akkor azt kiírják szamárvezetőnek alulra, hogy szerintem egy fantasztikusan edukált az embereket, és ma már egyébként a 10. évadhoz közeledve, ma már valóságos vállalkozók jönnek be. Ugye a közepénél volt az, hogy kérdezik, hogy kit keresek, kit várok. Én magam részéről én azt gondolom, hogy ez a Cápák között című műsor, hogyha már egy komoly üzleti üzenetet akarunk adni, akkor itt igazából nem álommanoknak kéne bejönni, mert ugye a Balogh Petya, mindig azzal szórakozok vele, hogy angyal befektető, ugye? Tudod ki az angyal befektető?
6: Persze.
4: Én nem tudom.
5: Nem tudod?
4: Nem. Én egy menedzser típus vagyok.
5: Tessék, most átadom a szakmai.
4: Na mondd!
6: Nem, hát az, aki először kockázat, tehát ugye van egy ilyen magfinanszírozás, és utána jön még egy angyal befektető, aki ad mondjuk magyar szinten mondjuk pár 10 millió.
5: Nem éljek angyal befektetőn.
6: Hogy?
5: De
4: miért angyal?
6: Hát nyilván, ezen nem gondolkozom, nyilván az angyal szó a küldött, ugye?
5: Nem. Hit.
4: Azt a mindenit.
5: Tehát nincs meggyőződve róla, de. A vállalkozó szimpatikus,
6: amit elmondta,
5: tehát hitből fektet be.
4: Ez zseniális.
5: Az az angyal befektető. És egyébként a Petyának abban van igazán, hogy a nagy számukba hisz, és azt mondja, hogy ha 100-ból 1 bejön, akkor már megvan a 100. Tehát csak ez nekem egy kicsit szerencsejáték. Tehát én inkább szakmai befektető vagyok, és én most már olyan vállalkozókat szeretnék, meg szeretnék ott látni, akik tőkéjé jönnek be. Akik működnek, akik...
6: De mi az, hogy tőkéjére? Hát miért ki nem azért megy?
5: Hát nem, pénzre jönnek be. Ja, mert tönkre ment, mert nem megy jó a vállalkozása, mert pénzre van szüksége elsősorban. Volt olyan vállalkozó jelentkező, aki bejött, előadta a pitchet, és mondom, te hol dolgoztál? Szóval hát ő bankügyintéző volt. És mondom, a bankügyintéző korodban hitelügyintéző ráadásul. Mondom, ezzel a sztorival oda megy hozzád a valaki, hogy pénzt kér. Adtál volna neki? Szóval nem. Mondtam, gondolom azért érdem, ezt nem kell visszaadni.
4: Fú.
5: Tehát ezekre mindre meg kell tanítani őket.
4: Figyelj, Levente, annyira jó, és annyira köszönöm, hát te most megerősítetted ezzel a kis definícióval, hogy mi is, mit jelent az angyal befektető, hogy hitből fektet be. Azon gondolkodtam, miközben készültem erre a beszélgetésre, hogy ott van az alapítványod, angyali forrás alapítvány, ott van a Szent Király, Szent is, meg király is, meg ott a korona is, és mondom, hát Istenem, ez az ember hisz benned. Komolyan. Tehát én bennem fel sem merül az, hogy mondjuk neked nincs hited az Istenben.
5: Azt nem mondom, hogy nagyon gyakorló hívő lennék, de az tény, hogy 9 apáca volt a családban, és 3 pap, úgyhogy, és képzeljétek el, hogy a Ferenc pápa...
6: Mondom, oldalágon.
5: Nem, a nagyanyai oldalról.
6: Tréfenek.
5: Ja, és a képzeld el, a Ferenc pápa az a nagynénémnek káplánja volt. Ő Argent Buenos Airesbe alapított rendet. Ők a pápai kitüntetést kaptak heten, 4 apáca és 3 pap. Először a zsidókat menekítették ki Dél-Amerikába, és ott egy rendet alapított a Máter Lázár, úgy hívták. Egyébként alapított egy rendet, és innen elindították Bécsből. Menekítették ki az embereket. Először a zsidókat, utána a második világháború áldozatait, és utána meg a kommunizmus áldozatait, és utána ment ki. És nagyon sok család egyébként találkoztam is, dél-amerikai család. Olyan dél-amerikai családok, aki egyidős volt például az úriember velem, és ő már például kint szünetett. És mondtam, hogy emlékszik egy ilyen apácára Argentinába, és egyébként a Ferenc pápa fémjében is benne volt, ugye, hogy magyar apácákkal dolgozott, és az egyik az a nagynéném volt.
4: Te jó ég! Azt de jó, hogy bejöttél! Te jó ég!
6: Azt egyébként tudod, hogy abban, amit az oktatásról mondtál, ami is van egy nagyon mély bibliai elv, ezen belül is a tekintetben, hogy felismerni a gyermek adottságát és képességét. Van egy olyan ige a példabeszédek könyve, hogy tanítsd a gyermeket az ő útja szerint, és még amikor idős lesz, akkor se fog eltérni attól.
5: Végére összecsiszolódunk.
4: Szóval hiszel az Istenben.
5: Nem tagadom. Nem tagadom. Én nem úgy hiszem az Istent, ahogy a templomokban ábrázolva van. Tehát én abba hiszek, hogy minden isteni. Minden Istentől való. Ez a monitor, a lámpa,
6: ja,
5: mikrofon.
6: Persze, hát nyilván. Honnan keletkezett volna a világ? Hát igen. Az Isten a teremtő, és az ember fölruházta egy reprodukciós képessége, mert az ember Isten képére lett teremtve, tehát az ember tud alkotni a már hozott anyagból.
5: Sokkal jobban mögé látok, tehát én nem egy freskó, vagy nem egy szobor.
6: De jó, de ezeken túlment az ember is, tehát pont ez volt az, ami elidegenítette a nyugati civilizációt szerintem Istentől, a felvilágos kora után, hogy egyszerűen formalizálták, materializálták.
5: Bálványizálták inkább.
6: Így van, pontosan, idolizálták, pontosan így van.
4: Van egy amerikai szerző, író, lelkipásztor, prédikátor, Andrew Womacknek hívják, azt hiszem Texasban él, és amikor megírta a Képzelet ereje című könyvét, igen sok biztosítékot kivert az egyházban, szerintem azóta is. Mert az ő meggyőződése és még bibliai igékkel is alátámasztja ezt a meggyőződését, hogy akinek a képzelete nem működik, az nem tud a szellemében, a lelkében megszülni semmit. Tehát megvalósításhoz szükséges szerinte ez. És vannak olyan igeversek, amik arra utalnak, hogy, és rosszul fordította le Károli, hogy azt mondja az Isten, hogy hiszen tudja, ismer minket az Isten, hogy tudja, hogy milyen a mi alkatunk, hogyan formált minket, hogyan formálta a vázunkat, hogy porból lettünk, és ez tulajdonképpen ez, hogy hogyan formált minket, az eredeti héber kifejezés azt is jelenti, hogy az Isten ismeri a mi képzeletünket, és tudja, hogy mennyi minden múlik az embernek a képzeletén. Én azt feltételezem bibliai bölcselkedés nélkül is, hogy egy ennyire sikeres üzletember, aki a társadalmi felelősségvállalásban is élen jár, biztos, hogy szuper jó képzelőerővel bír. És biztos, hogy ez volt neked már 17-20-21 évesen is.
5: Bőven, hát én abban nagyon hiszek egyébként, hogy az Isten ez nem a templomban van, kizárólag. Tehát az Isten mindenhol ott van, amerre járunk. Úgyhogy én ebbe hiszek egyébként. És hát ugye a nagyanyám is, aki itt a Nagy Lajos Királykör úton lakott, ő is kiugrott a páca óta, a nagyapám miatt kiugrott.
4: Hoppá!
5: Mert ugye az összes testvére angol kisasszony volt, Kecskeméten a Czolnár téren.
4: Okay.
5: És ugye a nagypapám miatt kiugrott a buliból, de hát állandóan itt, hogy a Bosnyák téren gyönyörű templom van.
4: Igen,
5: mindig,
4: igen.
5: Mikor, ugye a Kecskeméten laktunk a szüleimmel, akkor még le akartak minket passzolni, majdnem minden hétvégén itt voltunk a Nagylős Királykör úton, hogy az udvarban voltunk, a nővérem a homokozóban, meg a templomban, meg szembe volt a sarkon egy csemmege volt, közért, mert nálatok itt Pesten ugye közért van, nálunk vidéken ABC.
4: Így, falusi lány vagyok, így van, ABC-nk van.
5: És mindig jártunk a templomba, vagy például az édesapám, édesanyám esküvője a piaristában volt a Felszabtéren, ott a híd lábánál.
4: Igen.
5: És ott például azért volt rossz viszony a nagyanyámnak az édesanyámmal, mert akkor volt, megtörtént az esküvő, akkor oda ment az édesapámhoz, a nagyanyám, és megsimogatta az arcát, és mondta, hogy Sanyika, még meggondolhatod magad. Bármint, hogy legyen pap. Ezt édesanyám soha nem bocsájtotta meg neki.
4: És a képzelőerőd most merre mozog? Merre száll?
5: Én csak a társadalmi szerepvállásomban, a gyerekek támogatása nekem megszakad a szívem, amikor egy rossz sorsban lévő gyereket látok, vagy egy gyereket látok, akit bántanak. Tehát én ebbe hiszek a nagy cégeim.

0: felnőttként fog felnőni, és feltételezhető, hogy előbb-utóbb, hogyha minél több gyerek így nő föl, akkor egy jobb világba fogunk élni.
1: Lemente, ezt kapcsolódik egy nagyon fontos kérdés, hogy ez egy gyönyörű gondolat, és minél nagyobb mértékben legyen igazad, ezt kívánom, de a realitás azt mondja, hogy azért teljesen nem lehet igazad sajnos, már csak azért sem, mert ahogy a civilizációnk megy előre, egyre inkább jönnek létre olyan munkakörök, bár ennek mondjuk az AI ellentmond, ami nagyon sok munkát most majd átvesz, és minden átalakul, de már eddig is létrejöttek nagy számban olyan, hát úgy is mondjam, fantáziátlan, romantikamentes, nem vágyott munkakörök, amelynek az ellátása egyszerűen funkcionális szempontból szükségszerű, de nincs ember, aki úgy nyitotta volna ki a szemét 13 évesen, hogy jaj, azt szeretnék lenni, ha nem tudom milyen hivatalban. De a civilizációnk bonyolultsága, eldologiasultsága ezt implikálja. Most mit lehet tenni azért, hogy minél több ember élhessen az álmainak? Nyilván nem kell mindenkinek költőnek, vagy nagyvállalkozóknak, de más álmok is vannak.
0: Hát el kell vonatkoztatni, tehát erről mindig azt mondtuk rá, hogyha nem is lehet elérni valamit, de törekedni kell rá. És miközben törekszünk valamire, közben elérjük azt, hogy minél többen elérhessék. Tehát persze egyértelmű, hogy nem lehet mindenkinek ezt megoldani, elintézni. Sőt, az is lehet, hogy amit kapnak tőlünk, az attól még nem lesznek boldog emberek. De törekedni kell rá, és hogyha minél több, és egyébként megmondom őszintén, hogy mondták azt, hogy azért szólogatnak be nekem, ugye, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Csak erre mindig azt szoktam mondani, hogy ahol egy fecske van, ott hamarosan megérkezik a többi is.
2: Billy Graham, egy világhírű prédikátor azt mondta, nagyon hasonlóan fogalmazott, hogy amikor egy ember gerince kiegyenesedik, akkor a többié is. És szerintem ezt a mai Magyarországon mi megtapasztaltuk az elmúlt pár hónapban.
0: Ja, igen, főleg, hogy most gerinctelennek hívnak.
2: De jó, beletaláltam.
0: Nem az emberek, de egy-két ilyen kommentet azért kapok.
2: Nem baj, teflon, tudod, teflon. Működik majd a teflon.
1: Mondom, ezeket tényleg nem érdemes, mert én is néha bele rácsavarodok ezekre, de szerintem...
0: Nekem most friss az élmény. És ráadásul ugye te azért nagyon keményen beálltál a politikába. De igen, beletekertek, tehát én mondtam valamit, hogy én mit szeretem, a saját oldalamon, tehát én nem is...
1: De meg volt az a megszólalásod, hogy szerintem Mészáros Lőnc az nem egy vállalkozó.
0: Nem,
1: egy
0: üzletem, az sem volt, bocsánat. Ott is a riporter kérdezte meg, hogy szerintem a Mészáros, ezt is már kifordítottak.
1: Aha, igen, ezt akkor... Tehát,
2: én is úgy tudtam, ahogy a Tomi. Na, mondd
0: a riporterre megkérdezte, hogy szerintem a Mészáros Lőrinc az üzletembere. Erre mondtam, hogy szerintem nem az.
1: Akkor találjuk, hogy mi.
2: Jaj, ne.
1: Gázszerelőnek biztos jó azt volt, tudi, és az nincs tudi. Is semmi baj, bár az maradt volna.
2: A korabeli Magyarország egy meghatározó alakja, tegyük zárójelbe. Van még pár percünk a beszélgetésből. Nagyon-nagyon kedves ez a szívemnek. Szerintem nagyon sok nézőnk és hallgatónk szívének, ahogyan te beszélsz a gyerekekről, és ahogyan támogatod őket. Na de mit mondasz mondjuk a fiatal felnőtteknek? Egy Z-generációsnak.
0: Mindenkinek van mondani valamit.
2: Na akkor mondjad, még van. Van
0: a next step, azt tudod, mikor? Tehát én azt szoktam elmondani, hogy amikor elhívnak előadást tartani. Mert erre is megkapom, hogy én dicsekszek azzal, hogy mit értem el. Nem, én azt szoktam elmondani, hogy nem én vagy, azzal kezdem az előadást, hogy nem én vagyok a világ legokosabb embere. De itt születtem Magyarországon. Itt voltam óvodás, általános iskolás, középiskolás, gimnazista, főiskolás. Itt lettem kisvállalkozó, magának a kisvállalkozó, nagy középvállalkozó, nagyvállalkozó, és itt lettem multi. Tehát az összes stációt végigjártam. És az miközben ezt az utamat bejártam, mindig döntés, mindig volt egy next step nekem is. És mindig kellett hoznom egy döntést. És ennek a stációit szoktam elmesélni, és az esetek nagy szállt döntő többségében egyébként 14 évtől 50 éves korig az esetek 95%-ában én jártam abban a helyzetben, ahol éppen az adott ember jár.
2: Tehát
0: nekem van egy üzlet tanácsadó irodám, ami üzleti alapon működik, ahol vállalkozásoknak adok tanácsot, és meg kell, hogy mondjam, hogy eddig 100%-ban minden vállalkozó, aki oda jött hozzám, pozitív élményeket távozott, sőt, voltak olyanok, akik megháromszorozták, megduplázták a vagyonukat, a profitjukat és a bevételüket.
2: De Levente, te olyan vagy, mint a szép érlelt bor. Komolyan sokszínű.

0: sok ízű, hogy nagyon sokat tanultam ebben a beszélgetésben.
1: Na, fölülre, ugye a cápák közöttben én is mindig tanulok. Azt tanultam meg például, amikor képzeld, amikor először bejöttem a cápák közöttbe, mindig ültem, és mindig gondolom, majd akkor jön egy üdítős, vagy egy édes majd, akkor ezzel, mert amúgy meg, hogyha informatikus jött, akkor már kivert a vízon, a Petyával 4 órát fog beszélgetni. De aztán, ahogy telt az idő, rájöttem, hogy egy kaptafa. Minden. Tehát egy csontváz van, és az, hogy az informatikus szolgáltató ásványvizes traktoros, mindig ugyanaz a modell, a csontváz, és ahogy pakoljuk rá a tartalmat, az dönti el, hogy te hogy nézel ki, te hogy nézel ki, meg én hogy nézek ki. Tehát az alapja, a csontváz az mindig ugyanaz. Hmm. És ugyanazt a tanácsot lehet lefordítva az adott szakterületre mindenkinek adni.
0: Ha most a nyilvánosság előtt lenne egy nagy sóhajod, mi lenne az? Mit kérni? Akár az Istentől?
1: Hát a jó Istentől most már tényleg azt szeretném kérni, hogy békéljenek meg azok is, akik még nem békéltek meg. Nekem most ez a legnagyobb kívánságom.
0: Az ország imázs formálásában azt hiszem Balog Levente barátunk, hadd tiszteljelek már meg ezzel, és tisztelj meg, minket ezzel a barát fogalommal, szóval azt hiszem, hogy te nagyon nagy szerepet vállalsz a Magyarország imázs formálásában, színesítésében, mélyítésében. Tomi, folytasd! Még 2 percünk
2: van. Nem kell semmit hozzátenni. Én nagyon örülök, hogy eljöttél, és
1: köszönöm szépen.
2: Te roppant hasznos dolgokat mondtál, nem csak tárgyi értelemben, hanem amikor egy olyan embert hallgatunk, aki tényleg effektív elért sok mindent az életben, akkor annak van egy ilyen metakommunikáció, mindig van egy metakommunikációnk is, de ebben az esetben ez a metakommunikáció tényleg egy olyan többlet, amivel az élet különböző területein ki, ahol a maga életét éli, tud hát profitot termelni, mert a profit átvitt értelemben.
1: Még annyi záró mondatban, hogy én amit az üzletéletben el akartam érni, azt 17-15 évvel ezelőtt elértem. Én azóta már csak a társadalmi szerepvállalásba hiszek. Tehát én abba hiszek, hogy minél több embernek segíthessek, és amikor én bármit elvállalok, hogy bármit szeretnék, én mindent karitatív, vagy nem üzleti típusú segítség, azt én karitatív teszem, és úgy is fogom egyébként. Az, hogy én minden karácsonykor bevásárolok a szegényeknek, keresünk egy olyan falut, egy olyan óvodát, az óvodnőnek, tehát ezek nekem alap dolgok, hogy ezért csináltam az alapítványt, hogy ezt irányított keretek között tudjam tenni. Például a mezőszemerei óvónő, óvoda vezetőhölgy, beszélgettem vele. Képzeljétek, hogy 15 télen-nyáron 15 kilométerről biciklizik be az óvodába. Télen-nyára. Úgyhogy megígértem neki, és kapott most egy pár hónappal ezelőtt egy elektromos biciklit, és nagyon boldog vele, azt mondta, hogy lerövidült az útja, és nem is fárad el. Úgyhogy ezek apró dolgok, de ezekre szükség van, és szerintem az ember nem attól lesz nagyobb, vagy értékesebb, hogy mennyi pénze van, hanem hogy mennyit tud visszaadni a társadalomnak, annak a társadalomnak, ahonnan indult, és ahonnan való ő is.
2: Na ez annyira jó végszó, hogy nem kell semmit hozzátenni. Egyébként a nyugati civilizációban ez a bevett modell, tehát ahol ennek nagyobb kultúrája van, ott ezt sokan csinálják, és nagyon örülünk, hogy te első, vagy nem tudom, hanyadik fecskeként, de a fecskék ilyen típusú számát gyarapított. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, és nagyon jó volt veletek
0: beszélni. Nagyon-nagyon örülök. Én meg tudod, miben hiszek? Ez a zárszó után a bölcsességben, meg az irgalmas szívben. És hálás vagyok azért, hogy nekünk lehetőségünk van itt a CrossGPS podcastban erről is beszélgetni, és Balog Levente életútjából bemutatni olyan aspektusokat, olyan életszakaszokat, amiket esetleg még máshol nem is mondott el. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük a figyelmedet a CrossGPS podcastokkal, a Cross Rádió YouTube csatornáján, a premierekkel. Keddenként este 7-kor találkozhatsz, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikáción. A Manna FM-en CrossGPS premierek szombatonként este 6-kor, és még egy info, ha a Cross Rádió YouTube csatornájára még nem iratkoztál fel, akkor kérlek tedd azt meg, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
2: Köszönjük, hogy itt voltatok.
3: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. CrossGPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A települési önkormányzatok országos szövetsége eközben átgondolásra gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship.
2: Nothing matters more to me.
1: Our song Coming Back was born from a desire.
3: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít, és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt, és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Tudjátok mit? Ha nem tudjuk, kik vagyunk Krisztusban, állandóan kárhoztatás alatt vagyunk. Nincs békénk, nincs örömünk. Vajon hogyan reklámozzuk így azt, hogy légy keresztény? Ne töltsük úgy az életünket, mintha citromlébe merítettek volna be minket. Tudjátok, nagyon sok keresztény már nem is tudja, hogy hogyan szórakozzon. Veszettül vallásosak lettek, mert azt hiszik, Istent csak az érdekli. Le is állnak minden szórakozással. És szerintem rengeteg keresztény nőnek, már elnézést, aki azt akarja, hogy megtérjen a férje, csak meg kéne próbálni egy kicsit többet szórakozni vele, ahelyett, hogy állandóan ráveti a kezeit, és megpróbálja kiűzni a démonokat. Akkor talán meglátnád, hogy milyen boldog életet kaptál, és egy kicsit akarnál belőle. Isten akarja, hogy élvezzem az életemet? Tudjátok, nekem ez óriási probléma volt, mert soha nem lehettem gyerek. Az otthonunkban zajló bántalmazás miatt és az apám haragja miatt, aki durva, félelemkeltő volt, soha nem lehettem gyerek igazán. Én erre csak felnőttként jöttem rá. Tudjátok, mikor összeházasodtunk Dave-vel, azt gondoltam, mindig hülyéskedned kell? Mármint valakinek felelősséget is kell vállalnia. És tényleg nem arról volt szó, hogy Dave felelőtlen lett volna, egyszerűen bármit csinált, élvezettel tette. És ez az a cél, amit én is kitűztem magamnak és mindnyájatoknak. Nem csak a fizetésnapot, a vakációt vagy a vásárolgatást akarom élvezni, akkor is jól akarom érezni magam, amikor egyszerűen csak elmegyek a boltba. Azt is élvezni akarom, amikor ki kell takarítanom a házat. Élvezni akarom, bármit is csinálok, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy ne élvezzük az utazást. De hogyan élvezhetem a takarítást? Kitakarítok, a többiek kupit csinálnak. Megint kitakarítok, megint kupi. Kitakarítok, és megint kupi. Nézzük ezt máshogy. Köszönöm Istenem, hogy van házam, amit kitakaríthatok. És köszönöm a családomat, aki kupit csinál. Mert élhetnél teljesen egyedül is. És soha senki nem csinálna rendetlenséget a házban. Ehetnél egyedül, aludhatnál egyedül, soha nem tudnál senkivel beszélgetni. Mondhatok valamit, kedveském? Aki mindenben a hibát keresi, ha a férjéről van szó, és valószínűleg talál is hibát. Nem mondom, hogy nem lehetnek valós problémák, de térjünk ki erre egy percre. Tudod, ha tényleg nem akarsz vele élni, biztos van olyan magányos hölgy odakint, aki boldog lenne, ha lecsaphatná őt a kezedről. Szóval talán jobb, ha megöleled, és azt mondod, én hősöm. És tudom, hogy vannak nehéz helyzeteitek, és azokat másképp kell kezelni. Én most a nyaggatásról és a piszkálódásról beszélek. Tudod, te nem vagy ilyen, és nem vagy olyan, és miért nem vagy olyan? Tudjátok, volt, hogy Dave nyakára jártam. Hát tudod, agresszívebbnek kellene lenned. Jobban ki kell használnod a lehetőségeidet. Azt mondta, jobb, ha hálát adsz, hogy olyan vagyok, amilyen, mert ha nem ilyen lennék, biztos, hogy most nem csinálhatnád, amit csinálsz. Oké, rendben. Igen, szerintem is. Tudjátok mit? Annyira boldogtalanok vagyunk azzal, amink van, de eszetekbe jutott már, hogy mi van, ha pontosan erre van szükségetek? Hányan házasodtatok össze olyan emberrel, aki pontosan az ellentétetek? Isten ezt szándékosan csinálta.
Íme a probléma. Összeházasodunk valakivel, aki nem olyan, mint mi, és a házasságunk további részében megpróbáljuk megváltoztatni. Mindegy. Amúgy a Biblia azt írja, hogy egy nőnek élveznie kell a férje társaságát. Tényleg benne van. Na ne izguljatok nagyon, már csak 20 percen van. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. A teljességig, míg túlcsordul. Mi van a túlcsordulással? Jézus azt akarja, hogy annyi mindenünk legyen, hogy az kiáradjon másokra. A nők meghatározó szerepet játszanak abban, hogy milyen a hangulat otthon. Mindenkit besavanyíthatsz, vagy kialakíthatsz egy örömteli hangulatot is. Rosszabbnak láttathatod a problémát, de javíthatsz is a helyzeten. A nők nagyon befolyásosak. Hajrá, nők! Amen! Tudjátok, mindnyájan tartunk valamerre. Mind úton vagyunk. Gondoltam rá, hogy írok egy könyvet azzal a címmel, hogy utazásom Istennel, mert ez mindig egy utazás. Mindnyájunknak vannak céljai, álmai. De nagyon kevés ember élvezi az utazást. Az élet nem a végállomásról szól. Igazából nem a célba érésről szól, hanem arról, hogyan utazol. Mármint tényleg, arról szól, hogy hogyan utazol. És ez igazából rajtad áll. Hogy megfelelő-e a hozzáállásod, milyen a mentális hozzáállásod és a gondolkozásmódod. Tudjátok, az elménk, ahogy gondolkodunk, az mindenre hatással van. A könyv, amin most dolgozom, azt a címet viseli, hogy az elme kapcsolata. Hogyan kapcsolódik a gondolkodásunk a szavainkhoz, az érzelmeinkhez és minden cselekedetünkhöz, és hogy hogyan jövünk ki az emberekkel, önmagunkkal, és hogyan kapcsolódunk Istenhez. Figyelj jobban oda arra, mint gondolkozol, és értsd meg, hogy nem kell mentális szemétdombot üzemeltetned, amire a gonosz azt dobál, amit csak akar. Kialakíthatod a saját gondolkodásod. Megválaszthatod a gondolataidat. Nem kell felkelned és megvárnod, hogy vajon ma milyen lábbal keltél fel. Mondhatod azt is, ma élvezni fogom ezt a napot, Isten erőt és tekintélyt adott nekem, és arra állítom be az elmém, hogy maradjon békés és élvezze a napot. Állítsd be az elmét hamar. Mindig, mikor a bűntudat kopog az ajtón, azt mondom, csak az igazságosság van itthon. Ez a mélyebb élet. Látjátok, ha azt mondom valakinek, a mélyebb életről fogok tanítani, oké, kb. Ez van. Tudjátok, mi van? Vannak, akik annyira mélyek, hogy már

Hát, ez még sohasem jutott eszembe. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Filippi 4:4. Pál börtönben volt, amikor ezt írta. Nehémiás 8:10. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mondom nektek, az öröm az nem mindig extrém vidámságot jelent, olyan is lehet, de a meghatározás szerint az extrém vidámságtól a csendes derűig terjedhet. Én azt mondanám, az idő nagy részében én inkább abban a csendes derűben élek. Amen. Mikor azt mondom, örüljetek, az nem azt jelenti, hogy hogy őszinte legyek, néha ezek az emberek az idegeimre mennek. Mert tudjátok, az élet valóságos, és vannak valóságos problémák. És persze, hogy nem viháncolhatsz minden nap, de lehet benned egy csendes gyönyörködés. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Ez csak a jó öreg, praktikus, józan ész. Ezek olyan dolgok, hogy hazamehetsz, és azt mondhatod. Tudjátok, mi van? Mélyebb életet élek. És az emberek nem fogják tudni, hogy miről beszélsz, de nekik is kell majd, ami benned van. Hogyan tudod szándékosan növelni az örömöd? Először is, figyelj oda a testi egészségedre. Mert hogy őszinte legyek, ha van olyan testi gondod, aminek nem szentelsz figyelmet, a többi dolog is kemény lesz. Nem tudtam, hogy pajzsmirigy alulműködésem van, és elértem egy pontot az életemben, amikor azt éreztem minden reggel, hogy 11 óra előtt egyszerűen nem tudok örülni semminek. Nem éreztem jól magam, csak vonszoltam magam. És elmentem egy igazán jó dietetikushoz, aki rájött, hogy egy különleges pajzsmirigy problémám van, ahol van néhány különböző hormon, és az egyik a T3, a másik a T4. Az én T3-am nem alakult át T4-jé, és bár a sima laborleletem szerint még határértéken belül voltam, mégis túl alacsony volt nekem ez az érték. És az orvos adott valami olyat, ami természetes módon segít ezen, és nem hittem el a különbséget. Tudjátok mit? Mindig kérdezd meg magad először, ha szomorú és depressziós vagy állandóan, hogy ez szellemi dolog-e, vagy a hozzáállásod. Tedd ezt először, és ha tényleg hiszed, hogy nem rossz a hozzáállásod, és stabil vagy Istennel, akkor ne csak ülj és várj. Nézzesd meg magad egy jó orvossal, és derítsd ki, mi okozza azt, amivel nem tudsz semmit kezdeni. Nem gyenge a hited, ha orvosi segítséget keresel. Támaszkodj Istenre, de használj ki minden forrást, amit ő adott. Van itthon valaki? Amen. És tudom, hogy ezzel nem fogtok foglalkozni, de jó szándékkal el kell mondanom, ha növelni akarod az örömödet, kezdj el edzeni.

Ez a kar majdnem 71 éves. Csinálod, vagy nem csinálod? Csak bedobtam a témát. Segíteni fog neked. Sétálj, csinálj valamit, súlyzolsz, tegyél valamit. Isten adott nekünk ízületeket, amiket mozgatnunk kell. Ne ülj a fotelban egész nap, hogy olyan szörnyen érzem magam, ma rosszul vagyok. Ó, Istenem, bárcsak lenne még egy órán veletek. Végig megyünk ezen a kis listán, hogy hogyan növelhetjük az örömünket. Első számú tipp, ne próbálj mindent magad kitalálni, és kezdj el bízni Istenben.

Hát ezt nem értem. Egyszerűen nem értem. Annyira összezavarodtam, és nem értem. Ha Isten nem mond semmit, akkor ne próbáld kitalálni, csak még jobban összezavarod magad. Fogadd el, hogy nem tudod. Ez nagyszerű helye a békességnek. Hát szerinted mitől van ez? Nem tudom. Vagy jól csináltam valamit, vagy rosszul. Csak Isten tud ezzel foglalkozni. Tudod, ha valamit rosszul csinálunk, az ajtót nyithat az ellenségnek. De ha valamit jól csinálunk, az ellenség akkor is a nyomunkban lesz, hogy megakadályozzon, szóval én nem aggódom többé ilyen dolgokon. Imádkozom érte. Ha Isten meg akar mutatni nekem valamit, akkor több, mint boldog vagyok. Nem félek semmitől, amit Isten el akar mondani. Ti se féljetek semmitől, amit Isten veletek kapcsolatban akar mondani. Hallottok engem? Soha ne féljetek attól, amit Isten veletek kapcsolatban akar mondani. Fogadjátok el, mondjátok, Istenem, igazad van, hibáztam, csak te tudsz megváltoztatni. Itt vagyok, a tied vagyok, dolgozz rajtam. Abban a pillanatban, hogy elkezdesz aggódni valamin, abban a pillanatban imádkozz, és engedd át Istennek. Tudod, nem akkor imádkozunk, amikor már mindent megtettünk, amit szerintünk kell. Hát, Istenem, azt hiszem, mindent megtettem, amit tudtam, szóval gondolom, nincs más hátra, mint imádkozni. Az ima nem az utolsó védelmi vonal, hanem az első reakciónk. Van fogalmad arról, mit tehet Isten, ha egyszerűen belevonod a dolgaidba? Mármint én hihetetlen dolgokat láttam már ima válaszként, és elköteleztem magam, hogy ebben az évben azért imádkozom, hogy gyorsabban és gyakrabban történjenek ilyen dolgok. Én már most láttam elég megdöbbentő dolgokat egy kis egyszerű ima miatt. Istenem, kérlek, te foglalkozz ezzel. Én nem tudom megtenni, te tedd meg. Ne pazarold arra az idődet, hogy megpróbálsz embereket megváltoztatni. Ha nem változnak, neked sem fognak. Ne próbálj olyan embereket megmenteni, akik nem akarják, hogy megmentsék őket. A János 16:24 azt mondja, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Hát nem gyönyörű? Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Filippi 4:6. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Megoldott valaha valaki bármit is aggódással? A következő minden időben maradj pozitív és higgy. A Róma 15:13 azt mondja, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel. Gyerünk, az igazságról, békességről és örömről beszélünk. Hol találhatok békét és örömöt? Ha elveszítem az örömömet, melyik az első hely, ahol keresem? Mit hiszek? Mit gondolok? Hogyan nézek erre a helyzetre? Negatív leszek? Van valami, amit majdnem minden nap megteszek, megosztom veletek, szerintem jó dolog, rövid leszek. Van, hogy még fel sem kelek az ágyból, és azt mondom, valami jó dolog fog történni velem ma, és valami jó dolog fog történni rajtam keresztül a mai napon. Számíts jó dolgokra! Számíts rájuk! Vedd elő a számításaidat a szekrény aljából, porold le őket, és kezdj el jó dolgokra számítani az életedben. És ne gondold, hogy a gonosz nem fog ellened menni. Keresztül fogsz menni néhány olyan dolgon, ami így néz ki. Hát én nem fogok ezért többet imádkozni. De ígéről ígére meg tudom mutatni nektek, hogy a Biblia azt mondja, számítsunk Istenre. Dávid azt mondta, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Hála Istennek, nem kell addig a napig várnunk, amíg a mennybe jutunk, hogy jó dolgokat lássunk. Isten jó dolgokat akar nekünk itt és most, amíg a földön élünk. Örvendj! Ne vegyél mindent annyira véresen komolyan. Ó.
Érezted ma azt a terhelt légkört a szobában? Hát igen, lehet, hogy az te voltál. Légy nagyon óvatos, hogy mit mondasz. Egy Péter 3:10. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendek és vígadok rajta. Mondd magadnak, az örömöm nem a körülményeimtől függ. A békességem nem a körülményeimen múlik. Mert aki szereti az életet, ez te vagy, aki szereted az életet? És szeretne jó napokat látni, jókat, akár annak látszanak, akár nem. Tehát ez lényegében azt mondja, hogy legyenek jó napjaid, akkor is, ha a körülményeid nem jók. Ezt nem én találtam ki, itt van. Tartóztassa meg nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot. Tudjátok, sok mindent mondunk komolytalanul, anélkül, hogy belegondolnánk, mit is jelent. Volt már olyan, hogy valaki mondott neked valami csúnyát, és azt mondtad neki, meg lesz ennek még a gyümölcse? Ez a Bibliából van. A Biblia azt mondja, hogy a saját szavainkkal kell jól laknunk. Példabeszédek 18:20. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia. Legyen az jó vagy rossz. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Halált vagy életet. Nem lesz örömed, ha csak a problémáidról beszélsz egész nap. Nem fogjuk élvezni az életünket, ha kis csoportokban ülünk és másokról pletykálunk. Nem lesz örömöd, ha azzal töltöd az ebédidődet, hogy ülsz az íróasztalodnál és arról beszélsz, mi minden rossz ezen a helyen és mit nem csinálnak meg, és neked mi hiányzik. Ha mindenki erről beszél, akkor menj és egyél egyedül. Sétálj egyet és csak mondd, Istenem, tudom, hogy vannak dolgok, amik jobbak is lehetnének, de hálás vagyok, hogy van munkám. Köszönöm, Istenem, hogy van munkám. Harcolnod kell az ördöggel, és a legnagyobb dolog, a legjobb dolog. Készen álltok a fináléra? A legjobb dolog. A leges legjobb. A legnagyobb, legcsodálatosabb dolog, amivel növelheted az örömödet, az az, ha teszel valamit másokért. Ez messze a legszórakoztatóbb út a jobb élethez.

0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.
5: Feeling kinda homesick.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás a mai nap. Május 27-e van egyébként. 78 éve született Presser Gábor, Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes a mai napon. A Lokomotív GT együttes tagja, a Víg Színház zenei vezetője. 318 éve hunyt el Esze Tamás, a Rákóczi szabadságharcot előkészítő felkelés vezéralakja, kuruc brigadéros, 1666 körül született. 1708 pünkös napján Rákóczi hadában tömegverekedés tört ki tisztázatlanokból. Esze, akit nagyfokú önzetlenség és kötelességtudás jellemzett, a verekedők közé rohant, hogy szétválassza őket. Ekkor vesztette életét, vagy a verekedésben, vagy gyilkosság áldozata lett. Rákóczi nem feledkezett meg első híveinek egyikéről. Hajdúit saját udvari palotásai közé osztotta be. Szülővárosa Tarpa hajdúvárosi kiváltságot nyert a fejedelemtől, melynek első kapitánya Esze Tamás bátyja Esze János lett. 152 éve született mecsekaljai Horvai János szobrász, eredetileg Hopp, teljes nevén Horvai János Károly, neki köszönhetjük a Kossuth szoborcsoportot a budapesti Kossuth téren. 147 éve született Vízvári Mariska színésznő, aki szakácskönyvet is írt, számos naiba, majd komikus szerepeit remekül alakította, ismerte filmjei a Talpalatnyi földét, Nem élhetek muzsika szó nélkül, közvetlen stílusban megírt szakácskönyve is maradandó. 69 éve született Révész László, Munkácsi Mihály-díjas festő, performance művész, művész nevét László László festő és spiritista médium életére utalva vette fel. 57 éve hunyt el Obermayer Ernő, Kossuth-díjas vegyészmérnök, mezőgazdász, aki fűszerpaprikát nemesített, nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a magyar fűszerpaprika nemesítésében, a Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta 1953-ban. 53 éve hunyt el Kabos Ilonka, zongora művész, énekesnő, Kabos Ede újságíró lánya, Ady Endre barátja. Ady Endre Fehér Jány virág kezei című versének ajánlása így hangzik: Kabos Ilonka kedves kishúgomnak. Ady leveleinek egy részét Kabos Ilonka őrizte meg, majd ajándékozta a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára kéziratának. Elénekelte Mikes György Londonban élő újságíró Stalin Tangó című paródiáját, amely a BBC rádió rögzítésére került. A második házastársa Kentner Lajos zongora művész volt. Andrei Csajkovszki Kabos Ilonkának ajánlotta az Invenciók zongorára második ciklusának harmadik darabját. 13 éve hunyt el Bárdi György, színész, Jumurdzsák a mai napon. Jumurdzsák nyilván az alakítása volt az Egri csillagokból. Jászai Mari Díjas érdemes és kiváló művész volt. 59 éve hunyt el Szőlősi Endre szobrász a mai napon. Barátai voltak Goldman György és Bokros Birman Dezső szobrászok. 1932-től a Szocialista Képzőművészeti Csoport tagja volt. Köztéren 10 szobra szerepel, műveit őrzi a Magyar Nemzeti Galéria. 116 éve hunyt el a mai napon Robert Koch, német bakteriológus, a tuberkulózis bacillust és a kolera kórokozóját is ő fedezte fel. Baden-Badenben 66 éves korában hunyt el. 1876-ban jött rá, hogyan keretkezik a lépfene. 1878-ban a baktériumok sebek elferdőzésében játszott szerepet kezdte vizsgálni. 1882-ben fedezte fel a TBC bacillusát, amiért 1905-ben orvosi Nobel-díjjal tüntették ki. 1884-ben fedezte fel a kolera kórokozóját is, majd 1890-ben sikerült tuberkulint előállítania, de az még nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. 1891-től a fertőző betegségekkel foglalkozó intézet igazgatója volt Berlinben, ahol a kórokozók vizsgálatára és tenyésztésére új módszereket dolgozott ki.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Két napig Budapesten razziáztak a rendőrök, szabálytalan autós most is szép számmal akadt, mi mindig többen használják a fővárosi buszsávokat, mint kellene. A 2020 óta tartó stratégiai együttműködése részeként ebben a hónapban is folytatta tehát a budapesti buszsávok ellenőrzését a BKK és a BRFK. A kétnapos május 20-án és 21-én tartott közös akció most sem volt eredménytelen, melynek során olyan főbutakon jelentek meg az egyenruhások, mint a Hegyalja út, a Bajcsi Zsilinszky út, az Andrássy, a Közraktár utca, a Budaörsi út, a Bartók Béla út, a Gellért tér, valamint a Bátori utca. A buszsáv razzia keretében ezúttal 73 esetben kellett intézkedni. A buszsáv jogosulatlan használatáért 57 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, illetve egy esetben szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök. Öten lejárt műszakival kocsikáztak, de egy-egy sofőr kerékpársávon motorkerékpárral való közlekedés, záróvonalon áthaladás és kézben tartott mobiltelefon használatáért kapott csekket. Öten a biztonságjövet sem csatolták be, ők is közigazgatási bírsággal folytathatták az útjukat, sorolták a kiágásokat a polisz.hu oldalon megjelent közleményben. Három esetben szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök, egy járművezetővel szemben buszsáv jogosulatlan használata és forgalomból kivont gépjárművel való közlekedés, egy másikkal szemben szabálytalan rakomány rögzítése, egy esetben pedig forgalomból kivont gépjárművel közlekedés miatt. Mindemellett előállítottak egy férfit is, aki jogosítvány nélkül vezetett. A horváti szlovén tengerpart továbbra is a magyar utazók egyik legnépszerűbb nyári célpontja, és a MÁV idén is különleges módon segít eljutni az Adriára. A jól ismert Adria Intercity mellett 2026 nyarán ismét forgalomba áll a Retro Istria Express, amely nem csak közlekedési eszköz, hanem valódi időutazás is, amely során az 1970-es és 80-as évek vasúti hangulatát élheti át az utazó. A járat június 26-a és augusztus 30-a között naponta közlekedik Budapest és az Adria térsége között, kedvező árakkal is többféle kényelmi kategóriával. A Retro Istria Express Budapest keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és több dunántúli felszállási lehetőséget is biztosít, többek között Székesfehérvár, Veszprém, Ajka és Zalaegerszeg térségébe. A vonat útvonal a Szlovénián keresztül vezet, érintve többek között Ljubljanát, Posztojnát, Kopert, Riekát, Opatiját. Közvetlen eléréssel vagy átszállással olyan további üdülőhelyek is megközelíthetőek, mint Pula, Triest, Izola, Portoros vagy Pirán. A Riekába tartó vonatrész Opatija Matuijánál áll meg, ahonnan buszokkal érhető el a tengerparti városközpont. Budapest közlekedésbiztonsága volt a központi témája a BKK harmadik Balázs Mór konferenciájának. A főváros célja változatlan, 2050-ig nullára csökkenteni a közúti balesetek halálos áldozatainak számát. Az elmúlt időszak adatai biztatóak, de a szakmai szereplők szerint a folytatáshoz közös munkára, technológiai fejlesztésekre, jobb szabályozásra, gyakoribb ellenőrzésekre, szemléletváltásra és a közutak rendszerszerű átalakítására is szükség van. Május 22-én immár harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Közlekedési Központ az eseményt, amely az elmúlt években a fővárosi közlekedés egyik fontos szakmai találkozó helyévé vált. Az idei esemény fókuszában a közlekedés biztonság állt. Az, hogy milyen eszközökkel lehet csökkenteni a súlyos és halálos balesetek számát, és hogyan lehet biztonságosabbá tenni a fővárost minden közlekedő számára. A konferencia lehetőséget adott arra, hogy a főváros, a BKK, a rendőrség és a közlekedés szakmai szereplők közösen tekintsék át az elmúlt időszak eredményeit, a legfontosabb kockázatokat és a következő évek feladatait. A Vision Zero nem politikai jelszó, hanem szemléletváltás. A főpolgármester nyitó előadásában arról beszélt, hogy a főváros számára a közlekedésbiztonsági adatok kiemelt jelentőségűek. Mint fogalmazott, ha Budapest valóban elkötelezett amellett, hogy az emberi élet védelme elsődleges szempont, akkor a halálos közúti balesetek száma az egyik legfontosabb mutató. Hangsúlyozta, hogy a Vision Zero nem egyszerű kommunikációs üzenet, hanem egy új gondolkodásmódot és rendszerszemléletet jelent a városi közlekedésről. A biztonságosabb Budapesthez a közlekedési rendszer egészét kell másképp kezelni, beleértve a sebességet, az ellenőrzést, az infrastruktúrát és a közlekedők felelősségét is. 7 év kihagyás után közvetlen járattal tér vissza Budapestre az American Airlines légitársaság. A napi járat ideális a turistáknak, különösen a folyami hajóutakra érkezőknek, illetve az üzleti utasoknak. Philadelphián keresztül több mint 100 úti cél érhető el Észak-Amerikában és a Karib térségben. Mérföldkőz érkezett a transatlanti légi összeköttetések újjáépítése, újraindult az American Airlines Budapest-Philadelphia járata tehát, ezzel a világ egyik legnagyobb légitársasága ismét összeköti Magyarországot az Egyesült Államokkal. Az újrainduló Boeing 787-8 típusú repülőgéppel közlekedő járat szolgáltatási színvonala egyaránt kielégíti a szabadidős és üzleti utazók igényét, és tovább erősítheti Budapest pozícióját a hivatás turizmus piacán. A járat május 22-e és október 5-e között napi rendszerességgel közlekedik már a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és Philadelphia nemzetközi repülőtér között. Az újrainduló járattal az American Airlines idén nyáron közel 60 ezer ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál Philadelphiában a más észak-amerikai és karibi célállomásokra tartó utasoknak. A közvetlen budapesti járat visszatérése nem csak egy újabb mérföldkő, hanem egy régóta várt légi összeköttetés helyreállítása is. 2025-ben több mint 630 ezer légi utas közlekedett Magyarország és az Egyesült Államok között. Így fürdőzhetünk féláron Budapesten, sokan még mindig nem tudnak erről a lehetőségről. A budapesti történelmi fürdők továbbra is a legnépszerűbb kikapcsolódási lehetőségek közé tartoznak, ugyanakkor a jegyárak az elmúlt években jelentősen emelkedtek. A Zsigmondi klubkártya éppen ezért lehet jó befektetés azoknak, akik rendszeresen járnának a fővárosi gyógyfürdőkbe, hiszen akár már egyetlen látogatás is érezhető megtakarítást hozhat. Indul a nyár, már a mostani hosszú nyárias hétvégén is nagy számban indultak hűsölni a fővárosi fürdőkbe, ahol egyetlen nap alatt is több tízezer forintot hagyhatunk ott csak a belépőre a jelenlegi jegyárak mellett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a Zsigmondi klubkártya segítségével jóval kedvezőbb belépő árakkal megúszhatják a fürdőzést, írja az Origo. A Zsigmondi klubkártya egyébként három történelmi fürdőben használható. Bár a Gellért, a Király és a Rácz fürdő zárvatartása miatt jelenleg csak három helyen fogadják el, éppen a legdrágább belépővel látogatható történelmi gyógyfürdőkbe kínál 50% feletti kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget. A Zsigmondi klubkártya kiváltása egyszerű 5000 forintos költséget jelent, amelyért cserébe 365 napon keresztül lehet kedvezményes jegyet vásárolni hétfőtől csütörtökig 5500 forintért, míg pénteken, hétvégén és kiemelt napokon 6000-ért, számolt be az Origo. Az írásból az is kiderül, hol és hogyan váltható ki a használható bérlet. Érdemes utána nézni az interneten. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben a 98.6 Manna FM-en.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. május 27-e van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Egy perc alá csökkenhet a biztonsági ellenőrzés ideje a budapesti repülőtéren. Budapestre is kerülhetett a veszélyes azbesztes kőzúzalékból. Kiderült, hogy mikor rendezik meg az idei Budapest Pride-ot. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentősen gyorsulhat az utasok áthaladása a budapesti repülőtéren. Egy új biztonsági ellenőrző rendszernek köszönhetően bizonyos esetekben akár egy percnél is kevesebb idő alatt átjuthatnak az utasok az ellenőrző pontokon. Ugyanis új biztonsági ellenőrzési rendszert vezetett be a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér üzemeltetője. A fejlesztés célja az utasforgalom gyorsítása és a zsúfoltság csökkentése. Az új rendszer egy olyan program részeként valósult meg, amelynek keretében teljesen átalakították a biztonsági ellenőrzési területet, és modernebb technológiával felszerelt ellenőrzősávokat alakítottak ki. A korszerű berendezések gyorsabb csomagvizsgálatot tesznek lehetővé, miközben az utasok mozgása is gördülékenyebbé válhat. A reptéren külön előkészítő zónákat is kialakítottak, hogy egyszerre többen készülhessenek fel az ellenőrzésre. A fejlesztés része az automatizáció növelése is, ami csökkentheti a kézi ellenőrzések számát, és gyorsabbá teheti az áthaladást. A biztonsági személyzet számára új munkaterületeket hoztak létre, az alkalmazottak pedig speciális képzést kaptak az új rendszer használatához. A rendszer egyik legfontosabb célja a várakozási idő minimalizálása. A fejlesztők szerint bizonyos esetekben akár egy perc alá is csökkenhet az ellenőrzés ideje. A projekt nemzetközi együttműködésben készült, a fejlesztésben részt vettek többek között az Edinburgh Airport és a London Gatwick Airport szakemberei is. A cél egy olyan egységes biztonsági modell kialakítása, amelyet más európai, japán és latin-amerikai repülőtereken is alkalmazni tudnak a jövőben. Súlyos környezetvédelmi botrány bontakozik ki Magyarországon, osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék kerülhetett Budapestre és több más térségbe is. A szakemberek szerint a veszélyes anyag hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A Falter osztrák lap oknyomozása alapján kiderült, hogy az osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék nem csak vidéki területekre, hanem Budapestre és a főváros környékére is eljuthatott. A beszámolók szerint az érintett anyagokat az építőiparban használták fel, és több helyen, köztük játszóterek, gyermekotthonok, bölcsödék és óvodák közelében is megjelenhettek. Az azbeszt rendkívül veszélyes anyagnak számít, mikroszkópikus rostjai belélegezve súlyos betegségeket, például tüdőfibrózist vagy daganatos megbetegedéseket okozhatnak. A probléma különösen alattomos, mert a tünetek sok esetben csak évtizedekkel később jelentkeznek. Az uniós szabályozás szerint azbeszt tartalmú anyagot nem szabad forgalomba hozni. A mostani ügyben azonban az osztrák bányákból származó kövek mégis Magyarországra kerülhettek, ráadásul jelentős mennyiségben. A G7 számításai szerint az elmúlt közel 30 évben mintegy 34 milliárd forintos üzletet jelentett az osztrák bányáknak a magyarországi export. Az építőipari kő és kavics behozatala különösen az elmúlt 10 évben nőtt meg látványosan. A minták azbeszt tartalma egyes esetekben 5-50% közé esik. A jelentések szerint a szennyezés olyan mértékű volt, hogy egy német laboratórium a további vizsgálatokat is megtagadta, mert nem rendelkezett megfelelő védőfelszereléssel. A szakértők szerint egyelőre beláthatatlan, hogy mennyi időt és pénzt emészthet fel a szennyezett építőanyagok felkutatása és biztonságos eltávolítása. Az ügy környezetvédelmi és egészségügyi következményei hosszú évekre meghatározhatják az érintett területek sorsát. Június 27-én tartják a 31. Budapest Pride felvonulást, jelentették be a szervezők, akik már hivatalosan is jelezték a rendezvényt a rendőrség felé. A szervezők szerint az idei esemény az egyenlő jogokról és a demokratikus értékek melletti kiállásról is szól majd. A Budapest Pride szervezői közleményükben úgy fogalmaztak, hogy szerintük a tavalyi demonstráció megmutatta hogy sokan állnak ki az egyenlő jogok és a gyülekezési szabadság mellett Magyarországon. A felvonulást a jelenlegi szabályozásnak megfelelően május 27-én jelentették be a hatóságoknál. A szervezők bíznak abban, hogy a rendezvény békésen és szabadon valósulhat meg, ahogy az előző években is történt. Közleményükben hangsúlyozták, hogy szerintük továbbra is fontos kérdés az LMBTQ közösség jogainak helyzete, valamint a gyülekezési törvény szabályozása. Úgy vélik, még több változásra van szükség az egyenjogúság területén. A szervezők azt is kiemelték, hogy az idei felvonulásra várják mindazokat, akik tavaly is részt vettek a demonstráción, illetve azokat is, akik fontosnak tartják a demokratikus értékeket és az egyenlő bánásmódot. A Budapest Pride az elmúlt évtizedekben az ország egyik legismertebb emberi jogi és közéleti eseményévé vált, amely minden évben több ezer résztvevőt vonz a fővárosba. Rendkívüli vizsgálatot rendelt el a MÁV vezérigazgatója azoknál a mozdonyoknál, amelyekhez hasonló szerelvény gyulladt ki hétfőn a kelenföldi pályaudvaron. A tűzeset komoly fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben, több tucat járatot érintve. A MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt a közösségi oldalán jelentette be, hogy soron kívüli műszaki ellenőrzést rendeltek el, annál a mozdony típusnál, amelynek egyik példánya a hosszú hétvége utolsó napján gyulladt ki a kelenföldi pályaudvar területén Budapesten. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, ugyanakkor az oltás és a műszaki mentés a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe. Az eset miatt 45 vonat teljes útvonalán kimaradt, további 51 járat pedig csak rövidített útvonalon közlekedett, ami jelentős késéseket és kellemetlenségeket okozott az utasoknak. A vezérigazgató szerint az eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. Metallica kiállítás nyílik Budapesten a dupla koncerthez kapcsolódva. Nem csak koncerttel, hanem különleges kiállítással is készül a Metallica budapesti fellépésére a szervező csapat. A rajongók június elejétől ritka erekéket, hangszereket és különleges relikviákat is megnézhetnek a fővárosban. A nagyszabású tárlat a Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a RAM Kolosseumban nyílik meg június 6-án, és egészen augusztus 1-jéig lesz látogatható. A kiállításon magángyűjteményekből származó relikviák kapnak helyet, köztük különleges Metallica emléktárgyak és ritkaságok is. A világhírű amerikai zenekar 8 év után tér vissza Budapestre. Az M72 világturné keretében június 11-én és 13-án adnak koncertet a Puskás Aréna stadionban. A két este különlegessége, hogy eltérő setlisttel és más előzenekarokkal készülnek. A koncert sorozathoz kapcsolódóan több kísérőprogramot is szerveznek. Június 12-én rendezik meg a Metallica Budapest Takeover eseményt, amelyen például könyv- és gitár bemutató is lesz a Magyar Zeneháza épületében. Emellett véradást is szerveznek a Magyar Vöröskereszt közreműködésével a Budapest Arénában. A sikeres véradók limitált kiadású Metallica pólót kapnak ajándékba. A rajongók számára a pop-up bolt is nyílik majd Budapesten, ahol különleges ajándéktárgyakat és fotófalat is kialakítanak a legendás albumok hangulatát idézve. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten, vagy akár egy régi arborétum ösvényei. A 3 napos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz 0., valamint mínusz 1. nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i 0. napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovics és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konzsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre

Stratégiánál átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördöglyuk. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen is mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördöglyukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni.

egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a remete szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi remete szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A remete szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk remete szőlősre.

0: Anna FM, Budapest Update.
1: A Szecesszió Virágnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Virágnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében 4 gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 ezeren látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Somoskői Rita, stylist és coach, a Style Mentor alapítója, akivel a 2026-os tavaszi nyári trendekről, kiegészítőkről, színekről, fazonokról beszélgetünk, és nyilván az önazonosságról is, mert hogy nem elég csak divatos ruhákat vásárolni és hordani. Szia Rita, köszönöm, hogy ránk érsz. Most meg is fordítom a történetet. Kezdjük azzal, hogy az önazonosság hol kezdődik és hol végződik a divat. Van-e a kettőnek? Nyilván van, de ha igen, akkor hol? És milyen típusú meccéspontja? Hol tudjuk megtalálni önmagunkat a divatban?
2: Nagyon jó kérdés egyébként, és szinte mindig ezzel kezdem a klienseimnél, amikor elkezdtünk közösen együtt dolgozni. Általában akkor fordulnak hozzám, mikor ezek a nagy tízes, tudod, hogy 20-ból 30-ba, 40-ből 50-be, és vagy szerepel változás, gyerek jön a családba, vagy pont vissza kell menni dolgozni. És általában azt tapasztaltam, én 20 éven keresztül dolgoztam női vállalkozókkal, vállalkozásfejlesztéssel, coaching folyamatokban, hogy egyszerűen a sikernek a személyes stílus egy rendkívül fontos összetevője. És talán ez ilyen közhelyesen hangzik, de úgy tudom ezt lefordítani, hogy a harmónia, a hitelesség, a bizalom elképesztő fontos abban például, hogy egy első benyomás hogyan alakul ki rólunk. És egyszerűen csak elkezdtem azt tanítani, és így alakult ki az egész Style Mentor módszer, hogy gyakorlatilag ezt a kommunikációs eszközt, ami a külsőnk, ami a megjelenésünk, ezt tulajdonképpen hogyan lehet beépíteni a mindennapokban, és azt tapasztaltam, hogy általában az önértékelés, önazonosság és az önkifejezés problémáiba szokott ütközni az, hogy valaki megtalálja az egyéni stílusát, úgyhogy mindig innét kell kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy belülről kifelé építkezős dolog, úgyhogy ez a kiinduló pont.
1: Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az is, hogy ez már azt feltételezi, hogy ismerjük önmagunkat valamennyire. Mi van akkor, hogyha valaki a személyiség fejlődésének egy olyan pontján van, amikor még csak ismerkedik önmagával, vagy az új önmagával, hiszen egyszer csak észreveszem, hogy ez már nem jó rám, ez már annyira nem tetszik.
2: Bizony, igen. Általában úgy szoktam egyébként kezdeni, hogy minden problémát három megközelítésben lehet, vagy háromféle módon lehet kezelni az én véleményem szerint. Van egy szellemi, egy lelki és egy fizikai síkja tulajdonképpen mindennek, és akkor tudunk igazán változást elérni, hogyha ezen a három területen tudunk elkezdeni dolgozni önmagunkon. Úgyhogy mindig azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy tulajdonképpen az önértékelés kérdés a legfontosabb, hiszen ez az egész integritásunk és a önmagunkról alkotott képünknek az alapja. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában jöjjünk azzal, hogy valójában kik vagyunk. És ezt tudom, hogy nagyon furcsa hangzik, és erről órákat lehetne beszélgetni, nyilván egy pár percben erről csak így érinteni tudjuk a témát, de hogyha ezt a divat vonatkozásában nézzük, akkor én azt szoktam kérni a klienseimtől, hogy kezdjenek el összeállítani egy Pinterest albumot, és egész egyszerűen nézzék meg, hogy milyen képeket válogatnak össze. Édes mindegy, hogy milyen életkorú, milyen testalkatú hölgyek vagy férfiak esetleg, amiket kiválogatnak, de hogy kezdjék el nézni, hogy mit tetszik nekik. És egyszerűen talán egy kicsit külső szemmel vizsgálni, hogy milyen irányba mozdul el. Ugyanis általában ez külön működik, tehát nekem már általában kialakult egy én képem, hogy olyan változik ez a dolog, amit én magamra gondolok, de lehet, hogy még meg sem tudom fogalmazni. Tudod? Tehát, hogy egyszerűen így én azt látom, hogy már nem vagyok önazonos, hogy amit kívülről látnak rólam, az már nem az, amit én magamról gondolok, és ennek az összehangolása szerintem a legfontosabb feladat. És amit kérdeztél, és az önértékelés, hát rengeteg technika van erre, ugye meglepkeresés szakembereket, könyvek, YouTube csatornák, podcastek állnak rendelkezésre. Én azt gondolom, mindenképpen ezen dolgozni kell. De hogyha párhuzamosan szeretném a lelkirészt is hozzáállítani, ugye az önazonosság kérdését, akkor végül is azt gondolom, hogy az, hogy én örömet találjak akár a külsőmben, akár abban, ahogy öltözködöm, és egyszerűen megjelenjen az a ragyogás, amitől egy nő önazonos, az végül is tényleg onnan indul, hogy én belülről tudom, hogy ki vagyok. Úgyhogy nem lehet megspórolni, én azt gondolom, hogy ezután jön csak következő szint.
1: A műsor vendége ma Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel nem csak a 26-os tavaszi nyári trendekről, de az önazonosságról és a divatban önmagunk megtalálásáról, vagy a divathoz és önmagunkhoz való úton való találkozásról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel a 2026-os tavaszi-nyári divatról, színekről, trendekről, kiegészítőkről, fazonokról fogunk beszélgetni, de természetesen nem maradhat ki az, ami Rita fő profilja, önmagunk megtalálása a divatban, pontosabban a divat magunkhoz igazítása. Talán így fogalmaznék, hogyan tudjuk a mostani tavaszi-nyári divatot magunkhoz igazítani, mivel kell tisztában lennünk hozzá?
2: Igen, én azt gondolom, hogy azt kell legelőször is tisztelni magunkba, hogy a stílus és a divat az két teljesen különböző felület. És ugye beszélgettünk erről az előzőekben, hogy az önkifejezést hogyan tudjuk bevinni a mindennapjainkba. Én azt gondolom, hogy a fizikai síkon az önismeret, az információ és a tudatosság, ez a három dolog, amit tulajdonképpen elvisz minket ide. És itt tudsz valójában viszonyulni ahhoz, hogy a trendek, ugye, ami rendkívül gyorsan változnak, és a divat, ami egy ipar, az tulajdonképpen a stílusban hogyan lehet integrálni. Most lefordítva ez úgy néz ki, hogy minden nyáron, minden ősszel ugye automatikusan, hogy lekerülnek a téli kabátok, és elkezdünk a jó idő belemenni, mindenki vágyik arra, hogy picikét megújuljon. Nyilván ez nem erről szól, hogy mindent lecseréljünk, de hogy van egy igénye az embernek arra, hogy trendeket lássa. És nekem is voltak időszakok, mikor ez fontos volt, amikor kevésbé volt fontos, de úgy tudok ebben leginkább segíteni, hogy mindig azt néztem meg, hogy hordható ez a trend, és hogy hosszú távon a garderobomnak a része tud lenni, tudod? Tehát, hogy tudom-e kombinálni a meglevőkkel. És hát nem akarok most itt erre kitérni, ez egy másik téma, hogy az alapruhatár mennyire fontos, de az a lényeg, hogy amikor nem fontos ez az egész kérdés nekem annyira, és nem központi kérdés, akkor én általában alapdarabokat keresek. Tehát, hogy jönnek a trendek, mindig, mint én most divat lesz a fekete szoknya mondjuk, és nekem nagyon hiányzik egy fekete szoknya, akkor tudom, hogy én most idén ezt meg fogom tudni venni. Uh-huh. Amikor meg kicsit jobban lubickolok ebbe a témába, akkor meg konkrétan megveszem azt, ami mostani trendeknek megfelel. Tehát tulajdonképpen így tudjuk azt nézni, hogy mit keresünk. Tudod, tehát egyszerűen hosszú távon az alapruhatárunkat építjük éppen idén, vagy pedig szeretnénk beemelni olyan dolgokat, ami már a meglévő ruhatárommal kombinálható.
1: Az a nyugodtság és az a magabiztosság, ami a hangodból sugárzik, azt nem lehet leválasztani szerintem a hitről, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit ezt az oldalát is megmutatnánk a témának, mert az, aki hitben jár, vagy akinek van kicsit erőteljesebb hite már mondjuk a saját útján a kezdetekhez képest, biztos, hogy magával is sokkal jobban van, és másképp áll hozzá a látszódni akarok témakörhöz is. Értesz, mire gondolok?
2: Abszolút, igen. Az előző témában én beszélgettünk az önértékelés kérdésről. Én ugye a világból jövök, nyilván, hogy évtizedeket töltöttem el ezen a területen, és az önsegítő technikák érdekes módon, amit a világban rendelkezésre állnak arra, hogy valaki kicsit képbe kerül magával, és jobban tudja, hogy merről, hova tart, és mik a céljai. Ezek egy ideig segítettek csak, és egy idő után úgy éreztem, hogy eszköztelen vagyok. És valójában arra kellett rájöjjek, én a saját megtérési és hitre jutási folyamatom kapcsán, hogy valójában az, hogy én egy Isten által teremtett lény vagyok, az ő hasonlatosságára, aki tud válaszolni tulajdonképpen az ő szeretetére, ebben tudom definiálni az én önmagamat, vagy az én identitásomat. És az, hogy mit teszek, és mit hozok létre, annak semmi köze nincs ehhez. És valójában azt gondolom, hogy a legnagyobb váltás ez volt, mikor az ember belátja, hogy egy szeretett és elfogadott lény, és hogy ezért semmit nem tud tenni pluszban. Egyszerűen innentől kezdve ez a megfelelési kényszer, akár az embereknek, akár az Istennek, akár a világnak, ez egy kicsit tompul. Nem mondom, hogy megszületett emberek vagyunk, de hogy kicsit többet vagyok abban, hogy egyszerűen csak így ülök a jó Isten tenyerén, és így élvezem azt, aki vagyok. És valójában azt gondolom, hogy ha ez lesz az identitásunk alapja, akkor innentől kezdve fel tud épülni az a fajta ragyogás, ami egy hívőnől látszik szerintem azáltal, hogy önazonos, hogy egyszerűen tudja, hogy mi az alapja az életének, és erre rá tud épülni az, hogy hogyan tud ezt integrálódni a világban.
1: Még egy mondat ezzel kapcsolatban, nagyon sokszor hallani olyasmit, olyan gondolatokat, olyan vélekedést, hogy aki hitben járó nő, ő mindig egy kicsit zártabban öltözködik. Mi ebből az igaz?
2: Én nagyon más gondolok erről. Én azt gondolom, hogy Isten a gyönyörűségre teremtett a nőt, és a férje örömére, ha mondhatok ilyet, vagy a társa örömére, és nyilván, hogyha egyedülálló egy hölgy, ezt akkor is tökéletesen meg lehet élni. Én azt gondolom, vagy azt tapasztalom, hogy Isten egy elképesztő, színes, hihetetlen, kreatív, és nagyon gazdag valaki. És hogy ezt tulajdonképpen visszatükrözni, hogy is mondjam neked, ezt egyszerűen örömben lehet, és azt, hogy én megélem, hogy ő teremtett, és ilyenné teremtett, az tulajdonképpen egy ünnepe annak, hogy én ünneplem, hogy nő vagyok. És oké, vannak elvárások, nyilván egy gyülekezetben, egy templomban az ember úgy megy, ahova oda illik, de az egy egészen más felülete ennek. Tehát tulajdonképpen azt, hogy én megélem, és szabad vagyok ebben az örömben, és kifejezem azt, aki vagyok, az tulajdonképpen szerintem egyszerűen egy dicsőítő folyamat, ha mondhatok ilyet.
1: Megünnepelni a létezést és annak a külsejét tulajdonképpen. Igen. Igen. Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coacha mai vendége a műsornak, akivel stílusról, önazonosságról, a divat magam részén, magamhoz való leginkább passzoló részének a megtalálásáról, a kettő találkozásáról is beszélgetünk, és hát nyilván a 2026-os tavaszi nyári trendekről, amikre rá is térünk, nem sokára folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Somoskai Rita stylist, a Style Mentor alapítója, a műsor mai vendége. Beszélgettünk hitről, beszélgettünk külsőről, beszélgettünk az önmagunkra tekintésről, a személyiségfejlődésről, és tettük mindezt az öltözködés, illetve a divat aspektusából, és most akkor jön az, amit már megígértünk, a 2026-os tavaszi-nyári trendek, színek, fazonok, kiegészítők. Mire ügyeljünk a választásnál?
2: Igen, ez egy nagyon hosszú téma, mert egy nagyon érdekes változás van a divatban, és igyekszem összefoglalni csak ilyen slágvortosan tudott egyesével, hogy kérdez, hosszú idő óta hangoztatjuk ezt, hogy ugye légy önmagad, és nagyon haragudtunk erre, hogy mindenki már ilyen tucatárú kezd lenni tulajdonképpen a divat világában, vagy ha megnézel a közösségi média oldalakon, egyszerűen ugyanazok a stíluselemek mindenhol látszanak, és lassan kezd eltűnni a személyiség. És gyakorlatilag ezt olyan régóta mondom, hogy ez nincs így jól, hogy úgy tűnik, hogy lassan kezd ez a változás megszületni, úgyhogy mi számomra nagyon örömteli, hogy az önazonosság lett a kult szó, és a kényelem divatba jött, képzeld. Hát ez egy ilyen nagyon-nagyon jó új dolog, ez egy trend nyilván, ami éveken keresztül szépen majd meg fogja teremni a kis gyümölcseit, de lényeg az, hogy a kényelmes, laza, de jól szabott ruhák vannak jelen az eleganciában is, és a hordható, stílusos, de praktikus ruhák jelennek meg a kifutókon. Tehát, hogy ez jellemzi alapvetően a trendeket. Na most, ha össze kéne foglaljam, akkor három fő irányvonalat látok most a tavaszi-nyári trendekben 2026-ban. Az egyik a klasszikus, de lazább elegancia, amivel beszéltünk. A másik a lágy nőiesség, ami majd egy picit kitérek rá, hogy ez mit jelent. És a harmadik pedig, amit nagyon szeretek, ez a kényelmes, sivatagi luxus. Így fogalmazzák meg tulajdonképpen az inspirációját ennek a témának. Úgyhogy végül is erre épülnek fel az idei trendek. A kulcsinek pedig nagyon, szintén nagyon jól használható színek, ez a natur meleg tört fehéret határozta meg a ponton intézet az idei évnek a fő színévé, ami tulajdonképpen egy ilyen alapot jelent arra, hogy szinte bármit fel tudj venni, ami erről beszélek pár szót, és a vajsárga még, ami nekem egy nagy-nagy kedvencem. És ami az érdekes, képzelt, hogy a trendek keverése és kombinálása a saját személyiségedhez igazodva, tulajdonképpen ez most a jelmondata mindennek, úgyhogy úgy variálsz, ahogy akarsz ezek között, és ezáltal tud újra az egyéniség megjelenni. Úgyhogy gyorsan végigszaladok ezeken a trendeken, hogy mégis mi ez. Az egyik ilyen, amit már nagyon régóta hordunk és szeretünk, ez a utility stílus, ami a kargó nacik, zsebes dzsekik, szoknyák, övek, mindenféle kisvakon nacik, tehát hogy minden olyan,
1: a
2: ami,
1: legkényelmesebb laza.
2: Így van, amiben nyáron belebújsz és tud és rohanni. Ugye itt a rétegzés mindig érdekes, a homok, krémszínek, karamellek, barnák, kekik, ezek most lebegő anyagokkal, lemvásznakkal, amit már évek óta megint csak nagyon szeretünk, jelennek meg, és ez a barel nadrág, vagy hordó formájú nadrág, amit már nézlegetünk egy ideje, ez most idén még hangsúlyosabb, tehát a bő nacikat hordjuk már évek óta, de ez most egy picit átmegy ilyen törökbugyi hárem nadrág, barel nadrág stílusba, úgyhogy ezekkel barátkozunk most idén. A másik ilyen fővonal ez a nőies, de nem kihívó, hanem ez a lágy nőies, tehát hogy az anyagokkal, a formákkal játszanak, a sziluettekkel, tehát inkább ez a görögistennő irányában megy el, hogyha képet akarok ehhez társítani, és nem a testiesség kiemelése, hanem tulajdonképpen a nagy volumenek, horgolt kötött anyagok, csipkék, 3D dekorok, áttetsző tüllök, és érdekes módon ebben mégis egy ilyen szabadság van, tehát kicsit, nem is tudom, hogy mondjam neked, tehát nem egy ilyen húsúlyos nőies, hanem inkább egy ilyen tündérlány, kislányban mennek ezek a dolgok, nagyon szépen lehet ezeket hordani, aki szereti ezt a stílust. És ami még érdekes, ez az aszimmetrikus szabások, tulajdonképpen ruháknál, szoknyáknál, fősöknél ez abszolút megjelenik, aki a minimalistább darabokat szereti, akkor ezzel van ez most megbolondítva egy picikét. És ami még érdekes, hogy a 80-as évek még mindig jelen van, tehát ez kikerülhetetlen, úgyhogy...
1: Nem mindenki örül, mert azért ott voltak csúnya dolgok.
2: Hát figyelj, szerintem válogatni kell benne, de a lényeg az, hogy a peplum szabású toppok, a balon szoknyák, az érdekes új megoldások, tehát puffos, váltömött, húzott, nem tudom mit csodák, akkor talán emlékszel még ezekről a sújtásos katonai dzsekikre.
1: Ó, persze.
2: Igen, ezek. És amit nem tudunk kihagyni, hogy a film és popkultúra mindig óriási hatása van a divatra, tehát a üvöltös szelek és a Bridgerton filmek, ezek mindig megjelennek, úgyhogy ezekkel érdemes így számolni, és még egy utolsó dolog, hogy a minimalizmus helyett kezd megjelenni a maximalizmus, ami egyszerűen nem azt jelenti, hogy aggass mindent magadra, mint egy papagáj, hanem pontosan ennek az önkifejezésnek, a statement bizsuknak, és minden olyannak a felvétele, akár mintákat tudunk keverni, stílusokat tudunk keverni, egyszerűen ahogy jól esik, úgyhogy azt hiszem, hogy ez most a fővonal.
1: Egy nagyon fontos kérdés. Amennyire oda kellett volna figyelni a csőnadrágokkal, a jeggingszekkel, ugyanúgy oda kell figyelni ezekkel a barrel szabású mom jeansekkel és a bő nadrágokkal, a bővülő szárú, trapéz szárú, nagyon budgyos baggy farmerokkal, baggy nadrágokkal, mert nem mindenkinek áll jól, plusz én elhiszem, hogy az oversize a divat, de egy nagyobb darab hölgynél egy baggy nadrág és egy oversize pulóver, hát...
2: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően kétféle választ tudok ráadni. Az egyik az, hogy esztetikai szempontból ugye azt tanítjuk klasszikusan, hogy ha bő nadrág van rajtad alul, vagy bő alj van rajtad, akkor fölül egy kicsit szűkebb vagy testkövető, nem cuppanós, de a test alakját követő felső legyen rajtad. Ha fordítva, tehát hogyha a slim gatyó van, vagy a bármilyen jeggings, akkor meg nyilván fölül kell volument adni a testnek, így vannak rendben az arányok. A másik ilyen kérdés, hogy a derékvonal hol van. Ugye egy baggy nadrágnál, akkor lövünk mellé, ha tulajdonképpen ilyen sátort aggatunk magunkra, és takargatjuk azt, amink van. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy kicsit erőteljesebb testalkatunk van, akkor egész egyszerűen muszáj megmutatni a derekunkat, muszáj megmutatni, hogy van csípőnk, hiszen a homokóra alkat mindig az, amit szeretnénk létrehozni. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, hogyha nézzük ezt a nagyon önmegvalósító, kreatív, önfelett, önkifejezett divatot, ami most jön, akkor azt teszel valamit akarsz, de hogy ha rám hallgat, és szeretnél jól érezni magad abban, hogy esztetikus vagy harmonikus a megjelenésed, akkor mindig arra kell figyelni, hogy ezek a nadrágok csípőben és derékban illeszkedjenek. Tehát, hogyha magasabb derekú a nadrág, ne álljon el, tehát ne egy ilyen palazzó gatya stílusú legyen, ami egész föntről indul, és rakások vannak elől benne, hanem ha egy nadrág csípőben és a popsim szépen illeszkedik, és valahol a fenék alatt elindul bővülni, akkor tulajdonképpen megmutatja az alakodat, és látszik, hogy van derekod, van csípőd, úgyhogy szerintem az a lényeg, hogy hangsúlyozzuk azt, amink van, tudod, és akkor nem tud mellé lőni. Általában ezeknél nadrágoknak kisebb cipőket kell felvenni, ha súlyos, vaskos, vastag talpú cipőt hordunk hozzá, akkor az egész ilyen, hogy is mondják, ez nehéz lesz alul, tehát, hogy a légiességet ezzel valahogy vissza kell adni az alakulnak, és általában feltűröd az ingújat, a kabátújat, bármit, a női csukló és alkar mindig kecses. És azzal megint rá tudsz tenni egy lapáttal arra, hogy ellensúlyozd ezt a bőségét. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy derékvonal, csukló, és alul valami finomabb dolog, és onnantól kezdve nem lesz súlyos az egész megjelenés.
1: Rita, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Nyáron még fogunk találkozni Somoskői Ritával, hiszen a stranddivatot is át kell majd beszéljük. És természetesen érdemes lesz figyelni, hiszen az urakról is szó lesz majd. Somoskői Rita, Style Mentor alapítója, stylist és coach volt a műsor mai vendége. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Heléna virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemet gyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Meg tudja mutatni a bőrünk azt is, nagyon sok minden más mellett, a legnagyobb szervünként, ami a leglátványosabban tudja mutatni, ha probléma van, tehát azt is meg tudja mutatni, ha túl sokat szorongunk. Nem csak lelki panaszokat idéz elő a szorongás, hanem pszichoszomatikus tüneteket is ad. Milyen külső tünetek vannak, amit a túl sok szorongás okozhat? Ezeket vesszük most sorra. Ugye az átmeneti alkalmanként jelentkező stressz természetes jelenség, egy-egy nehezebb élethelyzettel, egy munkahelyi vagy magánéleti nehézséggel való megküzdés. Bárki számára feladja a leckét, de ezt még képes feldolgozni a psziché és a testünk is. Viszont a krónikussá vált szorongás veszélyes egészségügyi panaszokkal is járhat hosszú távon, és sajnos egyre több embert érint. A szorongást kísérhetik fizikai és lelki tünetek, erről már hallottunk, ezek segíthetnek ugye idejekorán felismerni ezt a zavart, ami nélkülözhetetlen lépés a megoldás felé vezető úton. Na de milyen tünetei vannak a szorongásnak a bőrön? Hogyan hat a szorongás a szépségünkre, a külsőnkre, a bőrünk egészségére? Ugye a bőr olyan része a testnek, ami különösen érzékenyen reagál a szervezetet érintő változásokra, így nagyon könnyen leolvasható róla, hogyha valami nincs rendben. A különféle vitaminhiányok, a belső szervek működési zavarai, az ételintoleranciák, ételallergiák mind-mind megmutatkoznak a bőr állapotának a változásain, a stressz okozta hormonváltozások, a fáradtság, az étkezési zavar is szembeütköző tünüteket produkálhat a bőrünkön. Úgyhogy itt vannak azok a jelek összegyűjtve, amik arra utalnak, hogy a testünk szinte kiállt a lazításért, a pihenésért, a mentális pihenésért, a mentális segítségért. A krónikus stressz és szorongás hatására kialakul, nagyon gyorsan kialakulhat, inkább így mondom, az ekcéma, vagy felerősödhetnek a már megjelent atópiás dermatitis kínzó tünetei, vagy akinek van pikkelysömőre, azaz pszoriázis, az pontosan jól tudja, hogy a stressz hatására azonnal felerősödik, pirosak lesznek a sebek, még több és több felületen összekapcsolódva szinte páncélt képez a bőrön a sebes felület. A szorongást ugye ezért aztán összefüggésbe hozták a pikkelysömőrrel is, annak kialakulásával és a már meglévő tünetek robbanásszerű felerősödésével, ezek közé tartozhat például a bőrszárazság, a pirosság, a sebesedés, a viszketés. Aztán ott van egy szarusodási zavar is a bőr felületén, amikor úgy néz ki az embernek a bőre, mint a szikes talaj, vastagabb lesz, kevésbé hámló vagy sérülékenyé válik, a problémát a hosszantartó szorongás szintén felerősíti. Aztán ott vannak még ezek között például a viszkető csalánkiütések. Így is jelentkezhet ez a pszichoszomatikus tünet, illetve ez a pszichés zavar, ez a nehézség, és így is üzenhet a szervezet, hogy sokkal több nyugalomra és kevesebb szorongásra lenne szükségünk. A krónikus gyulladás okozta rozácea legfőképpen az arcon szokott megjelenni, bőrpirrel, látható erekkel, pattanásokkal is járhat. A tünetek erősségét szintén a hormonváltozások, például a menstruációs ciklus mellett nagyban befolyásolja a szorongás, a lelki állapot. Aztán ott van a látszólag indok nélküli fokozott izzadás. Ennek hátterében többféle egészségügyi panasz állhat, amit nyilván érdemes kizárni. Ott van a hormonális változás, a menopauza, de ott van az erőteljes szorongás is. Amikor az ember észesen veszi, hogy valami megint szorong, hogy valami megint nyomasztja, csak ömlik róla a víz. A krónikus stresszből fakadó hormonrendszeri változások, ez már egy második lépcsőfok, amikor ez hormonrendszeri változásokat okoz. Ezek miatt sok minden más tünet mellett megjelenhetnek az aknék is a bőrünkön. Aztán ott van a fejbőr, elkezdhet hullani a hajunk. Egyre erősödhet a hajhullás, a stressz okozta hajhullás, és ez nagyon gyakran jelzi a problémát, de aztán a foltos hajvesztés is azok közé tartozik, amik a fokozott szorongásnak a hatására, a felerősödő szorongásnak a hatására jelennek meg. Ezért nem győzzük hangsúlyozni, én is itt a Beauty rovatban és általában a műsorban is, hogy figyelj oda magunkra, és adjunk magunknak pihenőidőt. Nem tudjuk, és nem is szabad kizsigerelni a szervezetet. Nem csak az történik, hogy álmosak és fáradtak leszünk, hogy csökken a koncentrációs képességünk, ez vezetésnél problémát okozhat, csökken a reakcióidőnk, elfogy a türelmünk, nem tudunk olyan élesen gondolkodni, nem jönnek a szánkra a szavak, de emellett, és ezek még csak a halvány és kezdeti tünetek, emellett ilyen egészségügyi tüneteket produkál a szervezet a bőrön, és aztán a többi szervi, sejtszintű és szövetszintű problémáról nem is beszélve, hogy pihenjen mindenki, adjon magának pihenőidőt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Ha magányosak leszünk, magányosabbak

0: szemcsepp, úgyhogy most sorra is veszük a Femina segítségével a történelem legveszélyesebb kozmetikumait, kencéit. Ugye a nők része, egy része a történelem során képes volt bármit kipróbálni, hogy megfeleljen a szépségideálnak, és elérje a vágyott divatosnak számító külsőt. Azt, hogy a szépségét meg kell szenvedni, hát egyes korokban szó szerint kellett érteni, a szó legszorosabb értelmében. Volt ugyanis, hogy a kozmetikumok nagyon súlyos egészségügyi károkat, mérgezést, vagy akár bizonyos esetekben még halált is okozta. Ilyenek voltak például az ólommal dúsított kencék. Az ólom már az ókorban is különböző szépségtermékeknek az alapanyaga volt. Az egyiptomiak például ezt keverték a szemfestékükbe. Több évszázadon keresztül népszerű összetevőnek számított. Első Erzsébet angol királynő is bevetette, hogy hibátlanná varázsolja a bőrét, és elfedje a himlő okozta hegeket. A 18. században pedig sminktermékekhez is hozzáadták. A hölgyek néha ecettel is összekeverték, hogy elérjék azt a bizonyos vágyott sápat porcelán arcot. Hosszú távú használata lassú mérgezéssel járt, a bőr kiszáradt, a haj hullani kezdett, gyulladások keletkeztek a szervezetben, és konkrétan idegrendszeri problémákat is okozott, hasi fájdalmakat is okozott, és ezek mind-mind jelentkeztek azoknál, akik rendszeresen alkalmazták ezt, sőt, számos nő halálát az ólomtartalmú szépségtermékek okozták a történelem során, de hát természetesen ez nem derült ki akkor azonnyomban, hanem csak sok-sok évvel később. Az 1500-as években például a világ haj számított a leggyönyörűbbnek, az volt a top. Így aztán a hölgyek mindent elkövettek, hogy elérjék ezt a vágyott árnyalatot, és ehhez akkoriban szintén ólomból, valamint égetett mézből és kénből készült festéket használtak, ami valóban halványított a hajszálak árnyalatán, de emellett fejfájást, émeigést és orvérzést is okozott. Aztán főleg a viktoriánus korban a higany volt még, ami a csodaszerek közé tartozott, szeplők, pattanások és más bőrhibák ellen alkalmazták a leggyakrabban, de arc fehérítéshez is bevetették. Nem csupán az arcukra kenték, vagy a smink termékekben használták, hanem higanyos fürdőket is vettek akkoriban a hölgyek, de az arzénos ostya fogyasztása szintén nagyon népszerű volt. Az összetevő a bőrön át felszívódva nagyon súlyosan károsította az idegrendszert, fogvesztést, hajhullást, magas vérnyomást és veselégtelenséget, sőt, így ezek, ha összeadottak, akkor akár halált is okozhatott. Aztán ott volt még a mérgező nadragúja, főleg a 16-19. Század közötti időben a nagy szemek voltak igazán csábítóak, és az igéző tekintetet a hölgyek a mérgező nadragújából készült szemcseppel érték el. Ennek hatására hangsúlyosabbnak tűnt a szem, kitágult a pupilla, és ezt a varázsszert a használóik pedig hát sajnos rengeteg mellékhatással kellett megszenvedniük. Jellemző volt természetesen a homályos látás, a látászavar, a fényérzékenység és a hosszú távú alkalmazása pedig szintén halálhoz vezetett. Ugye úgy nézett ki az összes nő ezzel a nagy kitágolt pupillával, mint a rajzfilm figurák, úgyhogy nyilván ettől voltak olyan nagyon vonzóak, mint a kisbabák, amikor olyan nagyon nagy tágra nyílt szemmel néznek az emberre. Aztán ott volt még a radioaktív bőrápolás is, ez már a 20. század elején történt, az emberek teljesen megőrültek a rádiumért, haj- és bőrápoló termékekben is használták, és az ezeket kínáló cégek ragyogó, sima ránctalan arcot és csodás hajtincseket is ígértek, azt viszont nem közölték a hölgyekkel, hogy az anyag szép lassan tönkreteszi az egész szervezetet, beépül a csontokba, és szintén halált is okozhat. Ilyen érdekes dolog ez, hogy már egészen régen igaz volt a mondás, hogy a szépségét meg kell szenvedni, de hát akkor sokkal-sokkal többet szenvedtek érte a hölgyek, és milyen érdekes, hogy ez is a felsőbb osztályoknak a kiváltsága volt, hogy ezeket használják, de hát meg is fizettek érte.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász szakorvos, akivel hát nem is beszélgethetnénk aktuálisabb időszakban, mint ilyenkor. Üdvözlöm, Ildikó, köszönjük, hogy ránk ér.
2: Üdvözlök mindenkit, nagyon szívesen.
1: No, az volna a kérdésem első körben, hogy ilyenkor nyáron mik azok, amik a legjellemzőbbek, amivel felkeresik a bőrgyógyászt?
2: Hát meg kell, hogy valljam, hogy rengeteg mindennel keresnek minket. Vannak nyilván éjszakhoz kötött bőrbetegségek, amik lehetnek fény provokálta, vagy pollen provokálta elváltozások, de olyan dolgokkal is felkeresnek minket, amik most válnak láthatóvá. Uh-huh. Tehát például a nyitottabb ruhában feltűnővé válik egy anyajegy, és hogy gyorsan eljönnek, megmutatják. Vagy például a rozáciás arcon, ugye kitágulnak a nagy melegben az erek, akkor ez feltűnőbbé válik, úgyhogy megjelennek a rozáciás páciensek is nyáron a rendelőben, aminek örülünk, de nem szerencsés, mert nyáron igazából egy értágulattal nem nagyon tudunk mit kezdeni, ez inkább egy ilyen őszi-téli projekt az értágulatoknak a kezelése. A fény provokálta bőrbetegségek, nyilván a napallergia, vannak olyan autoimmun betegségek, amik nyáron jelennek meg, ilyen például a diszkoid lupus eritematózis.
1: Az mi?
2: Vagy az egy autoimmun betegség, nagy vörös foltokkal a fénynek kitett területeken, arcon, mellkason, karokon.
1: Az egy fényérzékenység?
2: Nem, ez nem egy fényérzékenység, ez egy betegség, ez egy autoimmun betegség, ezt ki kell vizsgálni, bérvétellel, szövettannal, illetve gyógyszeresen kell kezelni. Sokszor okoz nehézséget a diagnózis felállítása, ebben a szövettan van nagy segítségünkre. Uh-huh. Fényérzékenységnek én inkább azt nevezném, amikor egy általános bőrtünet jelenik meg, például gyógyszer hatására, tehát az ember beszed egy antibiotikumot, vagy olyan vérnyomás csökkentőt szed, ami okozhat egy kicsit erőteljesebb reakciót a napsugárzásra, akkor ezek szintén vörös foltok formájában jelennek meg a bőrön, szintén a fénynek kitett területeken.
1: Ildikó, az mit jelent, hogy valakinek olyannyira érzékeny a bőre, mert ez is egy kifejezetten sláger téma egyébként, nem is feltétlenül csak nyári időben, hanem amikor elkezd erősebben sütni a nap, és egyre több bőrfelületünk van szabadon. Napallergia, napcsalán, napkiütés, mi ez, és ha ezek ugyanazok, akkor mit jelentenek? Ugyanazok egyáltalán?
2: Nem feltétlenül ugyanazok. Tehát van, ténylegesen létezik olyan csalánkjutés, amit a fény provokál, vagy ha nem a fény, mondjuk bemegy a Balatonba, és úgy jön ki, hogy tiszta egy merő csalánkjutés. Ezek azért nagyon összetett dolgok, nem lehet egyformán kezelni őket, mindenképpen antihisztamint szoktunk ilyenkor adni, lokális szteroid készítményt a tűzoltáshoz, tehát a tüneteknek a kezeléséhez. Ha tényleges napallergiája van valakinek, az azt jelenti, hogy minden évben megjelenik az adott bőrtünet. És ez általában minden évben egyre-egyre rosszabb. Ezek a páciensek ezt már tudják, és ők már nagyon korán tavasszal elkezdik használni a fényvédőkrémet ahhoz, hogy kivédjék ezeket a jelenségeket.
1: Amikor ezek megjelennek a bőrön, akkor az emberben számos kérdés felmerül, függően attól súlyosak a kérdések és a riadalom nagysága is, hogy mennyi idős az illető, akin ezek megjelennek. A babák bőrére különösen vigyáznunk kell, főleg a napsütésben, és nekik hajlamos azért a bőrük kipöttyösödni.
2: Igen, hát ugye alapszabály, hogy egy évnél fiatalabb gyermeket nem teszünk ki a tűző napra, de még a szórt fényben is nagyon óvjuk őket. Nem szoktam javasolni, hogy egy évnél fiatalabb gyerköccel elmenjenek tengerpartra, de nyilván egy családba beérkezve egy baba, ahol már van 2-3 idősebb gyermek, ezek azért kivéthetetlenek. Léteznek olyan fényvédőkrémek, amik kifejezetten babáknak vannak kifejlesztve, ezek fizikai fényvédő szűrővel rendelkeznek. De hogy a kérdésre is válaszoljak, ezek a kipöttyösödések, ezek a melegtől vannak, de nem a napsütéstől, hanem kifejezetten a melegtől. A babák még nem tudnak úgy izzadni, mint mi. Gyakorlatilag az egész testükön át verejtékeznek, és ezek az úgynevezett szudaminák, ezek amikor nagyon túl vannak öltöztetve a gyerekek, vagy nagyon meleg van, ez egy reakció. Ilyenkor egy gyenge, finom szteroiddal, ha bekenjük őket, szellős, lágy, pamut ruházatba öltöztetjük, pillanatok alatt elmúlik. Én azt látom, bocsánat, általában, hogy a tarkótájon jelenik meg leggyakrabban a babáknak, általában kiderül, hogy éjszakára öltöztetik túl a gyerekeket.
1: Erre nem is gondoltam volna. Kedves szülők, érdemes lesz figyelni továbbra is, de nem csak a szülőknek, hanem mindenkinek. A vendégem dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász szakorvos. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot, s ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem, és értsd meg hát végre, hogy a napját senki nem festi feketére.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: A műsor vendége dr. Kondorisi Ildikó bőrgyógyász szakorvos. Beszélgetünk tovább a nyári dolgokkal kapcsolatban, mert elég sok mindent elmondott a doktornő, amire nagyon-nagyon érdemes lenne figyelnünk természetesen. De beszéljünk egy kicsit arról is, hogy a mindennapokban megjelenő rossz érzést keltő izzadás, vagy túlizzadás, illetve a szörösödési problémák, azok mennyire jellemzőek manapság? Mennyire jellemző az, hogy ebben az ügyben kérnek segítséget a bőrgyógyász szakorvostól az emberek?
3: Egyre inkább jellemző, főleg ugye a közösségi média hatásaira jelentkeznek leggyakrabban a páciensek. Egyre tudatosabbak, és egyre inkább tudják, hogy nem muszáj izzadniuk, nem muszáj szőrösnek lenniük. Nem kifejezetten nyáron szoktak ezzel a problémával jelentkezni, hanem inkább ez az április-május az a hónap, amikor nagyon sok izzadáskezelést végzünk. Ez alatt általában inkább a hónajizzadást szoktuk érteni. Ez nagyon egyszerűen botulinum toxinnal, tényleg pár fájdalmatlan szúrásból lehet gátolni az izzadást. Körülbelül 9-12 hónapig tart. Hogy kik szoktak jelentkezni? Általában irodai dolgozók. Nagyon sokszor panaszolják, hogy nem tudnak egy kis kosztümöt felvenni, ugye, ami elvárás az irodában, vagy nagyon kellemetlen, amikor tárgyalnak, akár férfiak is, hogy nem tudnak mit kezdeni az izzadásukkal, nem tudják a szokásos szerekkel gátolni. Nekik hatalmas életminőségbeli javulást okoz ez a pár apró injekció. A szőrösödésre visszatérve, ezt nem nyáron szoktuk elkezdeni, ez pont olyan, mint a fogyókúra, tehát ez télen készül. Ugye bármilyen kezelést választ az ember, akár villanófényeset, akár lézereset, ez egy több alkalmas kúra. A szőrtüszöknek van egy életciklusuk, amit nem mindegy, hogy melyik stádiumban lövünk meg az adott géppel. Hogyha alvó fázisban találjuk el, akkor ez nem fog reagálni. Tehát a növekedési fázisban kell eltalálni, ez viszont ciklusos. Tehát erre rendszeresen 6-8 hetente vissza kell menni az adott klinikára, szalomba, és egy 8-10 alkalomra biztosan szükség van ahhoz, hogy az ember tényleg egy szép sejmes bőrt kapjon akár a lábán, akár bárhol máshol.
2: Milyen időskorban, hány évesen érdemes elkezdeni akár a szőrtelenítést, a gyantázást, a borotválkozást, vagy bármilyen szőrtelenítő módszer vagy eszköz használatát? Van-e itt valamilyen életkorbeli ajánlás vagy megkötés?
3: Hát elvileg felnőtteknek, de tudjuk azért, hogy kamaszlányokat is nagyon tud zavarni egy sötétebb szőrzet a karukon, lábukon.
2: Nagyon ki vannak téve ilyenkor annak, hogy esetleg csúfolják, vagy kevesebbnek érzi magát, vagy önértékelési problémái lesznek, ugye, és a közösségi médiában abszolút megjelenő sima bőrre, delfinszerű nőkre gondolok például.
3: Igen, nem akartam erre kitérni, de a legtöbb ok az az, hogy tényleg a kortársaik bántják őket, hogy fú, de szőrös vagy, nem adsz magadra. És akinek tényleg erős szőrzete van, az hiába gyantáztatja, borotválja, nem lesz olyan szép sejmes, illetve mivel ha erős a szőrzete, akkor megjelennek különböző pattanások, hegek a bőrén. Ez nem feltétlenül azért van, mert rosszul gyantázzák, vagy rosszul borotválja. Egyszerűen annyira erős a szőrzete, hogy bántja a bőrét. És ez okoz különböző problémákat, pattanásokra gondolok, apró kis hegekre. Én a saját praxisomban a rendszeres meglévő menstruációhoz szoktam kötni. Ez általában a 14 éves kor. Annál fiatalabbat mi még nem kezeltünk. de nagyon sok helyen csak 18 pluszosan vállalják a hölgyeket, vagy a férfiakat, ugye valljuk be, urak is járnak.
2: Igen. Ami fontos okay. még emellett természetesen, főleg a nyári időszakban, vagy pontosabban a nyári időszak után, de inkább a kérdés az arra vonatkozik, hogy mikor érdemes az éves anyajegyszűrésre menni? Illetve az hány éves kortól ajánlott, és milyen a megfelelő anyajegyszűrés?
3: Igen, ugye a kampányok, amit különböző cégek csinálnak, ez májusban van. Sokkal jobban szeretjük mi bőrgyógyászok, hogyha nyár előtt láthatjuk az anyajegyeket, amikor a bőr még nincsen lebarnulva, kevesebb a pigment mindenhol. Sokkal jobban megítélhető, ahogy mit látunk a bőrgyógyászati nagyítóval, a dermatoszkóppal nyár előtt, mint nyár után. Az én személyes véleményem, hogy igazából én is jobban szeretem, hogyha április, május, júniusban jönnek anyajegyszűrésre a páciensek, viszont azt gondolom, hogy egy anyajegyszűrésre bármikor időt lehet és kell szakítani. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy júliusban meglátott a hátán, vagy szólt a barátnője, hogy úristen, mi van a hátadon, akkor ne várjon következő májusig, jöjjön el azonnal. Uh-huh. Hogyha ő csak szeptemberben ér rá időt szakítani egy anyajegyszűrésre, akkor jöjjön akkor. Csak járjon rendszeresen. Mit jelent ez a rendszeresség? Felnőtt korban, főleg, hogyha valakinek nem egy-két anyajegye van, évente szoktuk javasolni a szűrést. Ettől kevés anyajegy esetében el szoktuk térni, legyen 2 év. Ennél ritkábban nem szoktuk javasolni, de természetesen, ha valakinek úgy jön ki a lépés, akkor ne érezzen lelki furdalást, akkor jöjjön el 3 év múlva. Az a lényeg, hogy időről időre mutassa meg bőrgyógyász szakorvosnak. Mm-hmm. Én szoktam javasolni a saját pácienseimnek, hogyha valahol látnak egy ingyenes szűrést, nyugodtan menjenek oda, nem baj, hogyha egy hónappal azelőtt voltak nálam, több szem többet lát, lehet, hogy az a kollega valamit észrevesz, ami mondjuk az én szememet elkerülte, ki kell használni minden ilyen lehetőséget. Hogy hány éves kortól javasolt, igazából amikortól van mit vizsgálni. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy akinek van beleszületett anyajegye, akkor az kezdetben évente, aztán szintén 2 évente, amíg felnőtt nem lesz, ellenőrizzük. Nagyon fontos a gyerekek edukációja, hogy számukra teljesen természetes legyen az, hogy ők járnak anyajegyszűrésre. Én ilyenkor mindig elmondom a fényvédelmet, felhívom a figyelmet az UV-szűrős ruházatra, hogy hányszor kell egy nap újra kenni, 2 óránként javasolt, hogy nem elég a 15-ös faktor számú termék, hanem 30-as, de legalábbis 50-es fényvédőt használjanak. Uh-huh.
2: Hogyan lehetséges az egyáltalán, hogy ennek ellenére még mindig egyszer kenik be a gyereket, tengerpartra kiviszik, egész nap kint van? Persze ez most csak egy teoretikus kérdés, erre nem fogunk választ találni, mert hogy egyénenként kéne megkérdezni az embereket, de hát kedves szülők, tessék észbe kapni, főleg aki mondjuk most indul nyaralni. A vendégem dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász szakorvos, vele folytatjuk hamarosan a beszélgetést azzal, hogy az őszi időre való felkészülés, amikor majd kezd elmúlni a meleg, és föl kell készítenünk egy másik évszakra a bőrünket, arra hogyan érdemes készülnünk, illetve a napfény és az egyéb szennyezések hatásairól is beszélni fogunk, hogy az hogyan hat a bőrünkre, hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, szakorvos, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan tudunk fölkészülni majd a lehűlésre, hogyan kell a bőrünket fölkészíteni az évszakváltásra, de előtte még beszéljünk egy kicsit arról, Ildikó, hogy a napfény és az egyéb szennyezések hatására milyen kezelések léteznek, hogyan tudjuk megóvni a bőrünket.
2: Ez egy nagyon összetett kérdés. Itt megint csak azt tudnám hangsúlyozni, hogy az egész éves odafigyelés az arcbőrünkre rendkívüli módon fontos. Ugye a különböző fehérje molekulákban a belső öregedésre, illetve a külső faktorokra, értem ez alatt a napsugárzást, a stresszt, a smogot, ezek a fehérjék glikálódnak, ami azt jelenti, hogy megváltozik a szerkezetük. Úgyhogy mindenképpen érdemes rendszeresen C-vitaminos, E-vitaminos, antioxidáns szérumokat használni, illetve olyan jó minőségű hidratáló krémet, ami ezt a glikációs folyamatot megállítja, szerencsés esetben visszafordítja. Kezelésekre szintén ezeket az antioxidáns kezeléseket tudom javasolni, kollagéninduláló kezeléseket, ezek általában radiofrekvenciás mikrotűs kezelések, amikor szintén egy picit életre keltjük a bőrt. Tehát ugye a kollagén termelés az 25 éves korunkban megáll sajnos, és onnantól kezdve egy hanyatlásnak indul a bőr. Ahhoz, hogy ezt lassítani tudjuk, visszafordítani nyilván nem lehet, tehát nem fog elkezdeni kollagén termelni hirtelen a szervezet, de egy picit tudjuk lassítani ezt a folyamatot, talán egy picit be is tudjuk indítani a javulási folyamatokat, ahhoz mindenképpen szükségesek ezek a kezelések. Nyáron a fényvédelem a legfontosabb, illetve vannak olyan mikrotűs radiofrekvenciás kezelések, amiket lehet használni, de leginkább ezek szintén őszi, tavaszi beavatkozások, amikor úgymond felkészítjük, vagy regeneráljuk a bőrt.
1: Ezek a kezelések, ezek mindenképpen segíteni tudnak, nem állítanak meg semmilyen folyamatot, semmilyen természetes folyamatot a bőrben, mert ezt nagyon sokszor szokták az emberek mondani, hogy igen, elkezdem így kezelgetni a bőrömet, és akkor a saját működését az gyakorlatilag eliminálom.
2: Nem, ez nem így van. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy most töltsük hialuronnal, vagy botoxoljunk, van, amikor ez is kell, nagyon sokszor, de ha valaki csak egy pici kortalanságot szeretne elérni, csak azt szeretné, hogy az osztálytalálkozón jól nézzen ki, akkor ezek a nagyon finom gépi kezelések, illetve a jól felépített otthoni bőrápolás rengeteget tud segíteni. És nem állítja le a saját folyamatot, lassítja, de a regenerációt pedig mindenképpen segíti. Úgyhogy ezek ilyen tévhitek. Szokták még azt is mondani, hogy úristen, hozzászokok, és akkor nem tudok leállni vele. Persze, a tükörképét mindenki szereti. Tehát nem a kezeléshez szokunk hozzá, hanem ahhoz a csajhoz, aki nagyon jól néz ki a tükörben, vagy ahhoz a pasihoz, aki ellenállhatatlanná válik, és nem csak messziről köszönnek neki fiát, hanem közelről is.
1: Ildikó, belsőlegesen is tudjuk támogatni a kollagén termelést, vagy a kollagén pótlást, igaz?
2: Tehát, hogyha, igen.
1: Aha, tehát hogyha isszuk ezt a megfelelő mennyiséget, amiről én úgy hallottam, hogy napi 12 000 mg az, ami vissza tudja úgy tölteni, mert a kollagén érdekesen épül be a szervezetbe. Igen. Tehát először a könnyen beépíthető helyekre megy, vagy könnyen befogadó helyekre, és utána a nagy ízületek, stb. Tehát, hogy ott van egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ritmus, ahogyan az feltölti a hiányzó raktárakat?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy külsőleg mindenképpen pótolni kell a kollagént, illetve hát inni vagy enni. Mindenki olyan kollagént visz be a szervezetébe, amit szeret. Tehát van, aki hal kollagént visz be, mert mondjuk a marha kollagént nem viheti be, mert tejérzékeny. Itt ugyanaz az elv érvényesül, hogy nem mindegy, hogy milyen gyártmány az a kollagén, és nem akarok neveket mondani, nem is tudnék hirtelen, de nem véletlenül jobb az egyik, mint a másik. Nem mindegy, hogy hogy szívódik fel, hogy hogy épül be, nem mindegy, hogy folyadék vagy tabletta. Ez abszolút egyénfüggő. Mindenkinek meg kell találnia azt a kollagént, ami neki jó, amit ő be tud vinni a szervezetébe, amit szívesen fogyaszt minden nap. Ha ezt egy ital formájában teszi, akkor úgy. Ha könnyebb lenyelni egy tablettát, akkor úgy. De pótolni kell belülről is, igen. Főleg pont azért, mert hogy nem csak a bőrnek van rá szüksége, hanem a mindenféle kötőszövetnek, az ízületeinknek, a szemünknek, a hajunknak, mindennek.
1: Dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász szakorvos a Manna délután mai vendég, és azzal fogjuk folytatni, hogy mennyire gyakori manapság a tetoválás, akár hogyha figyeljük csak a social media felületeket, ugye elénk tárul az az elképesztő sok ember, a celebritások, a sportolók, stb. Károsíthatja a bőrt, vagy szennyezésnek, szennyeződésnek számít-e a tetoválás, mennyire egészséges vagy egészségtelen, és mi történik akkor, hogyha mégis meggondoljuk magunkat, ugye ez a lézeres eltávolítás mennyire működik, mennyire egészséges, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Kondoros Ildikó bőrgyógyász szakorvos a Manna délután mai vendége. Tetoválások, nagyon sokat látni most már ugye a közösségi média felületeknek köszönhetően. Gyakorlatilag látjuk a celebritások, a híres emberek, a sportolók életét, és látjuk azt is, hogy milyen tetoválások van, hova mennek tetováltatni, újabb tetoválások, és egyre divatosabb ez is. Ez mit okoz a bőrünkben, a szervezetünkben?
2: Igen, ez egy nehéz kérdés, mert egy tetoválás sok mindent jelenthet, ugye? Jelentheti az olimpikonokon az öt karika, hogy én olimpikon voltam. Nagyon sok ember olyat tetováltat a bőrére, ami számára fontos, ami egy motiváló tényező, tehát mindenképpen egy érzékeny és művészi területre tévedünk a tetoválások boncolgatásával. Általában ezek az új anyagok nem okoznak semmilyen problémát, viszont egyes embereknél okozhat allergiás reakciót. Ezt a fekete festék tudja kiváltani, ami egy nagyon-nagyon erős allergén. Illetve, ha szerencsétlenebbek közé tartozunk, akkor granulóma képződés is előfordulhat, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a festék anyagot a saját sejtjeink zárványokba gyűjtik, és ez egy csúnya hegesedő folyamat formájában jelenik meg. Szemöldök tetoválásnál lehet nagyon sokszor látni, hogy belevésik tulajdonképpen az anyagot. Ez utána, hogyha el szeretnék távolítatni a hölgyek, teszem azt azért, mert nem sikerült, fele más lett, vagy más a divat, másmilyen szemöldököt szeretne, akkor nagyon sokszor látjuk, hogy ott marad a heg. És ez nehéz utána a következő tetoválónak úgy kijavítani, hogy az tényleg szép képet mutasson. A régebbi tetoválóanyagok tartalmaztak még fémeket, ezeket rendkívüli nehéz eltávolítani, illetve ezek szintén tudnak hegesedést okozni. Az eltávolítás különbözőképpen történhet, ennek a legmodernebb módja a pikoszekundumos lézergépek, amik azért jók, mert nem hővel dolgoznak, hanem olyan gyorsan küldik a lézerimpulzust a bőrbe, hogy tulajdonképpen szétporlasztják, kiütik onnan a tetováló anyagot, és mindezt úgy teszik, hogy a bőr maga nem sérül.
1: Ildikó, akkor zárásképpen még annyit, hogy amikor majd elérkezik a hűvösebb idő, akkor mi az az alapvető kezelés, krémezés, anyagok, amire oda kell figyelnünk, amivel szépen fokozatosan fel tudjuk készíteni a bőrünket az évszakváltásra?
2: Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes meglátogatnia vagy a bőrgyógyászát, vagy a kozmetikusát nyár után, szeptember-október hónapban, hogy egy kicsit regenerálja a bőrét. Illetve, ahogy beköszönt az ősz, érdemes elkezdeni a szérumokon kívül, amiket ugye nyáron is használ az ember, elkezdeni olyan krémek használatát, amik mélyebben táplálják, mélyebben hidratálják a bőrt, felkészülve a szeles időre, arra, hogy a hidegből lassan belépünk ugye a házba, ahol meleg van, tehát ez egy hatalmas hatás a bőrünknek, nagyon meg tudja viselni. A fényvédelmet én nem szoktam javasolni, hogy az arcunkról elhagyjuk. Egyrészt, hogyha valaki irodában dolgozik, akkor ugye érdemes már eleve olyat választani, ami kékfényszűrős, és ha nagyon tudatosak vagyunk, akkor télen-nyáron a rutin végén reggel az, hogy fölkenjük a fényvédőkrémet a fejünkre, és ezzel tulajdonképpen egész évben védjük a bőrünket, és nem kell akkora beavatkozást végeznünk össze, hogy visszanyerjük az irodai arcunkat, mint hogyha nem használnánk folyamatosan a fényvédőt. De a legfontosabbak az antioxidáns szérumok, és utána mehet bármilyen hidratáló krém, csak menjen plusz a fényvédő.
1: Doktornő, köszönöm szépen, hogy ránk ért, és biztos vagyok benne, hogy fogunk még beszélgetni. Nagyon sok olyan téma van bőrgyógyászati területen, vagy a bőrrel kapcsolatban, amiről érdemes, sőt kell beszélnünk. A vendégem volt dr. Kondoros Ildikó bőrgyógyász szakorvos. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó, megváltoztató és megkönnyítő találmányunk és felfedezők sorozatunkban ma Miss Mitchell-t fogjuk ünnepelni, a hölgyet, aki gyakorlatilag megnyitotta az akadémia kapuját az első női csillagász előtt. Miss Mitchell üstökösséről van szó. Maria Mitchell szüntelen érdeklődés az égbolt titkai iránt elég szokatlan volt egy olyan korban, amikor a nők szegények szinte még egyáltalán nem voltak, nem is lehettek jelen

0: Előbb tanítóként, majd később banki alkalmazottként dolgozott William Mitchell, az apuka, aki maga is hobbi csillagász volt, és rendelkezett egy kisebb távcsővel, ami akkoriban nagyon nagy szó volt, és amivel a lánya rendszeresen tanulmányozhatta az éjszakai eget. Maria mindössze 12 éves pici lány volt, amikor segített már az apukájának kiszámítani egy napfogyatkozás időpontját. 1836-ot írunk, amikor Maria könyvtárosként elkezd dolgozni az ő szülővárosának híres kulturális központjában, az Ateneumban, ahol napjai jelentős részét asztronómiai témájú könyvek tanulmányozásával tölti. Apjával való tudományos együttműködés a későbbiekben is megmaradt, rendszeresen megosztotta vele megfigyeléseinek eredményeit. 1847. október 1-ének éjszakáján, miközben Maria a házuk tetejéről kémlelte az égboltot, egy nagyon különös dologra lett figyelmes. A távcső lencséjén keresztül egy rövid, elmosódott sáv jelent meg az égen. A szabad szemmel nem látható jelenségről a lány azonban azt gyanította, hogy valójában egy üstökös lehet az, és azonnal elújságolta a hírt az édesapjának, aki azonnal nyilvánosságra akarta hozni a felfedezést. Maria azonban óvatos volt, és még két napig nem állt a tudományos közvélemény elé, csak október 3-án egyezett bele, hogy az apja levelet írjon Cambridge-be. A várakozás alatt azonban egy olasz csillagász, a jezsuita pap Francesco de Vico szintén észlelte az üstököst, és azonnal jelentette is azt. Így bár először őt tartották az égitest felfedezőjének, a későbbi vizsgálat tisztázta Mária elsőségét, és ennek megfelelően a hivatalosan C/1847T1 azonosítóval ellátott üstököst azóta is Miss Mitchell üstököse néven ismeri a csillagászat. A fiatal lány csapásra valódi híresség és ünnepelt sztárrá vált. 8. Christian Dán király felfedezéséért egy az asztronómiáért ugyancsak rajongó elődje, 6. Frigyes által alapított kitüntetéssel jutalmazta Maria Mitchell 1848-ban. A következő évben aztán az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia első női tagjává választották. Ezzel Maria Mitchell vált a világtörténelem első professzionális női csillagászává. 1856-ig az Ateneum munkatársa maradt, aztán körútra indult az Egyesült Államokban és Európában. 1856-ban a New York állambeli Vassar College-ban állapodott meg végül, ahol professzori kinevezést kapott, majd rábízták az obszervatórium vezetését is. Egyetemi oktatóként később csillagászok generációit inspirálta, a világegyetem tanulmányozását szerettette meg velük. Végül 1888-ban vonult nyugdíjba, és 1889-ben 70 éves korában hunyt el. A magánéletéről sajnos nagyon kevés információ áll és állt a későbbi korok rendelkezésére, hiszen Maria sosem alapított családot, így nem hagyott hátra róla beszámolni tudó gyermekeket, még személyes naplóit halála előtt nem sokkal tűzre vetette. Ő maga azt vallotta, hogy a csillagok az érdekesek, nem ő. Ő volt tehát Maria Mitchell, akiről Miss Mitchell üstökösét elnevezték.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálciumhidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
3: Manna.